0: uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd-Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádiódik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos alias Vazul az én vendégem, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mentek hozzád a testvéreid, ugye még a börtönbe, és ők közülük volt, aki tudta már,
5: ámulatba ejtette az egész, a csoda.
4: És tudta, csoda. Hogy tudták, hogy csoda történt
5: így
4: veled?
5: Így van. És az egyik öcsém, a Zsoltival beszélgettünk, elmondtam neki, hogy mi történt, az úrral való találkozásom, és ők tudták, hogy ez egy csoda, ők azonnal elhitték, mert ismerték folyamatában, figyelemmel kísérték az életemet, tudták az állapotomat, és az a lényege, hogy Isten fél éven belül elhívta az egész családot, mert hogy beszélgettem az öcsémmel, ő ezután nézegette a tévét, és akkor egy istentiszteleti műsorra rákattintott, és megragadta az ige hirdetés, megragadta az evangélium, amit ott hallott, és azonnal lement egy gyülekezetbe, megtért őszintén, teljes szívvel a családjával, és utána folyamatosan az egész testvéreimet levitte, és mindenki megtért a családba. Persze kisebb, nagyobb odaszállás a szolgálati ajándékkal, de mindenki ittre jutott, és én ezt nagyon nagy kegyelemre tartom. De visszatérve a börtönbe, ott rengeteg csoda, hogy mi történt? Hogy Isten ma is csodákat tesz. Ahogy tudom azt, hogy Isten kicserélte a természetem, hát önmagamat tanulmányoztam, én is egyáltalán, hát senki nem akarta elhinni. Egyrészt nagyon jól éreztem magam abban az állapotban. Előtte nekem, mikor azt mondta az őr, hogy kötelező takarítás van, menjek ki az udvar és söpörjek össze, elzavartam az őrt, nagyon durván kiosztottam, és ezekért rengeteg fogdát ültem, mert én nem voltam hajlandó közösségben részt venni, takarítani meg ilyenek. Főleg azt mondtam, figyelj, de én cigány gyerek vagyok, nálunk az asszony szokott otthon takarítani, mosni, főzni. Hát, nem gondolod, hogy kamura vagyok itt, lent, tisztek kajakra letartóztatnak, elveszítek mindent, azt majd még kislányt akartok belőlem csinálni, takarodj kell. Így beszéltem az őrrel. Nem azért, mert menősködtem, így ki voltam idegileg, és ráadásul az igazat mondtam. Jó, Lajos, szedje a cuccát, megyünk a fogdára. Na most azért, de most így visszagondolunk, így utólag annyit rögök saját magamon, hogy egy fél óra alatt összesöpörtem volna, vagy egy óra alatt lejutam, inkább 20 fogdát. Egyedül, mindenféle kedvezményektől megvonva. Szóval nevetséges dolog, hogy az ego, hogy a szőrtök hogy be tud keményíteni, és így hogy tudja tönkretenni az ember életét, mert úgy gondoltam, hogy a Száva Lajos ezt nem engedheti meg magának. Hát szóval rengeteg ilyen balhéjaim voltak az őrökkel, meg ott mindenkivel, és tudták is az állapotomat, a természetemet, és ez a másnap, a Jézus Krisztus volt találkozom, ez a bűnvallás, a Szentlélek által való bűnvallásom után, az új természetemmel elkezdtem szeretni az embereket. Sose felejtem el, jött egy kis cigány gyerek, ilyen 50 kilós lett az egész ember. És ott az én zárkámat előtt azért, én még azt is kivívtam ott magamnak, hogy mindenkit nem is engedtem a zárkába, mert akkor nagy balék voltak, meg kidobtuk, meg ilyenek, és megengedte, hogy ne legyen balhé, megengedték az őrök azt, hogy válogassuk össze a haveri kört, és akkor ott legalább akkor nyugi volt, csend volt. És hát ezek mind ilyen kigyúrt állatok voltak, emberállat persze, és akkor képzeljétek el, hogy jött egy kis cigánygyerek, mert ez úgy van a szállításnál, hogy mindenkit az őr mondja, ha hoznak embereket szállításba, hogy álljon ez az árka, az ahhoz, az, stb. És akkor valaki odaállította egy őr ezt a kis 50 kilós cigánygyereket, de nyár volt, egyik papucs volt, egyik lábán volt papucs, másik, ha nem tisztelettek szegényke, majd melóba valóra elcsípték, mert volt valami zűrös baléja, behozták, és oda teszik a mi zárkánkkel, és bekukkantott. És meglátta ezt a sok kigyúrt embert, csibészeket, elkezdett ordítani. Én ide nem megyek be. Mit akarnak engem? Ide ne tegyem be ebbe a zárkába.
4: Szegény.
5: És akkor oda mentem hozzá, és akkor kinyújtottam a kezemet, mondom, figyelj ide, itt senki nem fog bántani. Gyere, ide. Te volt álljúva, az árkatársim voltak a legjobban elájúva, mert ilyeneket nem szoktam csinálni. És akkor átöleltem, behoztam az árkába, láttam, hogy éhes, nincs ruhája, két cipőm volt, egyiket azonnal odaadtam neki, ruhát, amit tudtam, ami jó volt rá, kaját adtam neki, és azt mondtam, hogy senki nem bánthassa ezt a gyereket, hagyjátok békén. Ő egy kiszolgáltatott helyzetben, amit nincs csicskáztatás, én ezt sosem engedtem meg világi koromba, és utáltam az ilyeneket. És ez az ember olyan hálás volt, hogy egyszerűen nem tudtam hozzátenni. Szóval ez a változáson, az árkatársaim Lajos azt mondja, azért ezt nem kellene ennyire belemélyülni a vallásba. Mondom, de figyelj, ez van a szívemben, mit akarsz ettől az ártatlan embertől? Hát miért ne jöhetne ide, miért ne lehetne itt, miért kellene bántani, miért kellene csicskáztatni? Mondom, majd én segítek nekem, amiben tudok, és felejtsétek el. Szóval ez volt a szívemben, és azért annak nagyon örülök, hogy a legnagyobb csibészek, gengszerek is, amit mondtam, sajnos a rosszba követtek, a jóba is követtek, és el is vártam, hogy ezt azért tartsák figyelembe. Szóval rengeteg csoda volt, például olyan, hogy a börtönparancsnok a saját irodájából engedéllyel adott egy asztalt nekem azért, az ágyam mellé, hogy olvashassam a Bibliát. Ilyen nincs a börtönben. Ez egyedül, mindenhol van egy ebédasz, és kész. Nekem külön engedélye, bejöttek a kommandósok, meglátták az asztalt, széttörtek, szétdobáltak mindent. Mit keres itt az asztal? Hogy képzelem én ezt? Honnan szereztem? És akkor mutattam az engedélyt, és csendben maradtak. Szóval Volt egy srác, egy akkor ott a börtönben egyik legerősebb ilyen gyúrós gyerek volt, már bent volt 20 éve, nagy tekintélye volt mindenhol. Ő is így szóbelileg összevitatkoztam vele, és megtérés után, mikor találkoztam vele, egyszerűen Isten annyira kedvesét tett a szívébe, hogy odajött, és azt mondta, Lajos, ne haragudj. Szóval mi vagyunk azon a szín, én nem tudom, mi volt velem, azt nem is tudom, hogy beszélhettem én ilyen durván. Azt mondja, egyszerűen mi vagyunk olyan szinten, hogy barátkozzunk egymással, és ne haragudjál, hogy ordítottam, kiabáltam, és csúnyán beszéltem. És ez az ember segített nekem, ezek pedig az elég durván kiosztottam, meg fenyegetőztünk. Ez az emberen keresztül, mikor megbocsájtás volt a szívembe, az Isten őt is megváltoztatta. Ez nagyon érdekes. Nem csak én, hogy én Isteni, ja, hát persze. Bocsánat, én nagyon fontos dolgot elfelejtettem. Lementünk a sétára. Nagy tömegek, hát akkor lementem még frissen, akkor egy másik zárkából, egy új helyre kerültem, és lementünk udvarra, és egy csomó ismerős volt. Hát sajnos több volt az ismerős ott bent, mint kint. A lényeg, hogy szólnak nekem a haverok, ott álltak előttem, és szólnak nekem, hogy szólt a múltkor, akivel összepattantál szóbelileg, aztán visszahozták ide, biztos valami tárgyalása van, mert ez miatt elszállították, hogy ott kitört ez a vitatkozásunk. És Aztán visszahozták, azt mondja, de most aztán meg fogja kapni a magáit, azt mondja, te megtértél, most maradjál csendben, ne csinálj semmit. Aztán majd azt adunk most neki, majd azt mondja, meg fogja tudni, hogy kivel fog legközelebb száját nyitni. És akkor elkezdek gondolkodni, hogy képzeljük, hogy az ember milyen, meg az Isten. Kizökkentem, hirtelen mi volt bennem, a baráti emberi kör, a régi beidegződött állapot, és akkor elkezdtem mondani nekik rögtön az észre, hogy gyerekek, nem akarom, hogy bekerülje ez a hülye miatt még, mert ott bent is elvernek valakit, bizonyítva van, vagy kamerafelvétel, akkor elítélik, többet kap, mint idekint. De nem akarok nektek külön balhét, mondom, de ők erőlködtek. Jól mondom, akkor úgy csináljátok, hogy a fürdőbe ki kell csavarni az égőt, ne láss, sötét legyen, és amikor bemegy, kicsavarjátok az égőt, rá kell dobni egy lepedőt, és akkor kell jól összerúgni, hogy ne tudja, hogy ki volt.
4: Azt a mindenit.
5: Ez így jött zsigerből. És egyszer mit érzek? Így állnak velem szembe, hát olyan másfél méterre körülbelül a srácok, mintha valaki így melbelökött volna. Tehát láttam, velem szembe áll az ember, senki. Föl sem emelték a kezüket. De már féltem, szinte tudtam, hogy a Szentlélek volt. Fizikálisan éreztem, hogy melbe lökött valaki. Ezt nagyon komolyan mondom. És akkor egyből megijedtem, egy istenfélelem rájött. Állj, mondom, fiúk, felejtsétek el, amit mondtam. Felejtsétek el, amit mondtam, én ennek az embernek megbocsájtottam, Isten is nekem sok bűnömet megbocsájtott, én is megbocsájtok neki, és teljesen mindegy, mit történik, hagyjátok békén, nem kell hozzányúlni az emberhez. És mondják, Lajcs, ez egy elvetemült gyilkos. Ez nem normális. Hát nem biztos, hogy azt mondja, ezzel jól ki fogsz jönni. Ne törődjetek semmivel, ez az én dolgom, én ezt Istenre bízom, a bosszú az Istené, nem akarok tőle semmit. És ezután találkoztam vele a folyosón, és ezután jött, ő jött oda bocsánatot kérni. És tényleg egy elvetemült, primitív gyilkos galóca volt, aki nem félt senkitől, még a börtön semmitől. És Isten nagyon nagy csodát vitt keresztül. És amikor én megbocsájtottam neki, meg ő is bocsánatot kért, akkor innentől kezdve ez az ember segített ahhoz hozzá, hogy 10 hónappal előbb szabaduljak, mert rengeteg fegyelmim volt, több száz, és kivitt mindig gyúróterembe takarítani ide-oda, szereztem egy csomó dicséretet, és ez kompenzálta sok fegyelmit, és ezáltal tudtam előbb szabadulni. Ezen a balhés emberen keresztül. Szóval rengeteg ilyen csoda volt még odabenn, de ahogy kijöttem, folytatva most, hogy az Ármánd, amit kérdezett, igenis, ámulatba esett mindenki körülöttem is. Azt se tudták, hogy kezeljék ezt a dolgot, és hát persze sokan azt hitték, hát na majd a Lajcsi kijön, majd ugyanúgy lesz pénz. Hát a családban is ezt hitték, ez az igazság, hogy a családom is ezt gondolt, a barátököröm is ezt gondolt, hogy majd elkezdek dolgozni, és lesz bőven, mint karácsonykor. Csak én hát ezt elmondtam nekik, hogy gyerekek, innentől kezd engem ez nem érdekel. Nekem más az értékrendem, én nagyon jól megvagyok, nem vagyok igényes, nekem már volt bőven minden, és egyáltalán nem érdekel. 1000 forint volt a zsebemben, sokkal boldogabb voltam, mint előtte, bármikor. Aztán Isten előkészített a szolgálatokat, rengeteg barátommal, volt egy zsidó keresztény testvérem az úrral, aki akkor, ahol egy zsidó meg egy cigány elmentünk szolgálni, nagyon komoly csodákat csinált az úr. Aztán a börtönmisszióba is rengeteg ember felé használt az Isten. És azért szeretem a börtönmissziót, mert oda bementem, hát mit mondanak a börtönbe a csibészek, a bűnözők egy pásztornak, vagy egy kereszténynek. Figyelj ide, te nem tudod ide bent mi van, nem tudod milyen az életen, neked könnyű hazamész, könnyű osztani az ész hazamész, és akkor eszel iszol, szóval könnyű ezt így mondani. Az én helyemben volna, te ezt sok esetben jogosan mondják így másfelé, de én nekem ezt nem mondhatták. Volt ilyen eset, mikor kijött valami új, a misszióra, és akkor mondta, hát azt mondja, Lajos nem ismert személyesen, ezt Lajos, hogy nekem olyan problémáim vannak, ami nem fér bele, meg nem olyan könnyű, hogy ezt így elmondod, azt mondja, nagyon szeretném én is, ha így lenne, de hát ezt nem lehet megoldani, mert itt nagyon súlyos dolgok vannak, és akkor ott rugdossák a lábát, mondták a többiek, figyelj, Lajos is itt ért meg, ismeri sokkal mélyebben volt, mint te, nehezebb helyzetei voltak, az Isten kihozta, úgyhogy már nem is kellett nekem magyarázkodni, egyik mondta a másiknak bizonyságként, hogy igen, ne neki mond, mert ő tudja, hogy te milyen állapotban vagy, ő rosszabban volt, és az Isten felemelte, kihozta, meggyógyította, tele rakta örömmel a szívét, azóta itt jár, és ő évekig én úgy jártam mindenhova szolgálni, hogy én nem kaptam pénzt. Örömmel, a szívembe volt. Mert azt mondja, az igaz jobb adni, mint kapni. És amikor ezeket megtapasztaljuk, ezeket az Istennek az igazságait, ingyen adtátok, ingyen kaptátok. Ez teljes szívből, Krisztusi szeretetén, amikor szolgálunk valaki felé, attól a legnagyobb öröm akkor van a mennyben, amikor egy bűnös ember megtér, azt mondja az ige is. Ebben részesek lehetünk. Mert az is egy nagyon fontos ige, hogy gyűjtsetek kincset a mennybe. Megmarad az örökké valóságba. Szóval mikor az ember ezeket az Istennek az igéjét megtapasztalja, mert sajnos nagyon sok olyat ismerek, persze kijöttem, mindenféle gyülekezetet végigjártam, Isten sok tapasztalatot szereztem ezáltal, mert kíváncsi voltam, szóval kijöttem, és elmentem a Cseri Kálmánhoz, elmentem a Hídgyülibe, elmentem egy baptistához, stb. És ugyanazt a dolgot éreztem, hogy teológia teljesen másképp közelíti meg. Hála Istennek az alap, a megváltás egyforma, de amikor növekedni akarsz a hídbe, és vannak kérdéseid, akkor nagyon különböznek sajnos sokszor a teológia. Van 4-5-6 féle keresztény teológia, és innentől kezdve engem ez nagyon zavart. Hát hogy létezik az? Ugyanaz a Biblia. Hogy létezik az, hogy ez így magyarázza, az úgy magyarázza. És én ezt végigjártam, mindenhol eltöltöttem legalább 1-2 évet, amíg azt éreztem, hogy ez már engem zavar. És akkor azt mondtam, hogy jó, nem megyek semmilyen gyülekezetbe, most, addig, míg az Isten nem vezet el valahol, vagy nem mondja meg, hogy mi a gond, addig én nem megyek sehová. Napokat, heteket otthon voltam, imádkoztam, vártam, Uram, elévittem. Istene Jézus úgy beszélgettetünk, mint a barátunkkal. Kiöntöttem a szívem, mint a legjobb barátomnak. Uram, te ismersz, látod a helyzetemet. Nem tudom. Sok jó dolgot mondanak, de én nekem nem ez van a szívemben. És én nem értem ezt, hogy lehet ennyire eltérően mondani. És akkor Isten megmutatta azt, hogy ő rá figyeljek, az, hogy ne vádaskodjak, megmutatta azt, hogy Jézus függő legyek, ő rá figyeljek, és kaptam olyan kijelentéseket az Istentől, de aztán megtérésem után is, ez is egy nagyon nagy kegyelem, megtérésem után, ez az újjászületésem után, kaptam olyan kijelentéseket az Úrtól, például ilyen mélységekért, engem nagyon érdekelnek a mai napig is az Istennek a Biblia mélységei, hogy nem akarok ebbe belemenni, csak mondok egy címet, hogyha Isten tud, minden tudó, és tudta azt, hogy mi történik ezzel a világgal, hogy tombol ez a gonosz ördög, miért engedte meg, miért így teremtette a világot? Szóval erre megvannak. Isten nem így teremtette, jónak teremtette, az ördög befolyás alá került az ember, szabad akaratból kerültünk. De ez egy hosszú, mély dolog, ebben nem akarok belemenni, de ilyen mély dolgokat már engem érdekelt, és az Isten adott olyan kijelentéseket nekem a szívembe, hogy csak hosszú évek után hallgattam vissza tanításokba, hogy ez tényleg úgy van, amit én volt egy meggyőződésem a szívembe erről a mély kérdésről. És az Isten adott erre egy látást nekem, és csak hosszú évek után hallottam vissza, hogy ez le is van írva a Bibliába valahol. És akkor ezek ilyenkor szárnyaltam mindig. Uram, csodáltam az Istent. Hát én erről nem hallottam, azt sem tudtam, hogy ez le van írva, hogy van ilyen ige. És hogy te ezt már nekem mikor kijelentetted a szívem, és valóságosan le is van írva ellenőrizhető módon. Szóval nagyon sok ilyen van, hogy azt mondja az ige, hogy az is a szent lélek, amit tanítunk, és ez tényleg komolyan lehet venni, ha szívvel figyelünk az Úrra mindig, de a lényeg az, hogy arra jöttem rá egy kis 20 éves tapasztalat után, hogy nagyon sok ember különböző felekezeteknél jól érzi magát, maradjon ott, növekedjen az Úr. A lényeg az, hogy Jézus Krisztus a megváltunk, az Isten fia, fogadjuk be a szívünkbe a megváltónkat, figyeljünk őre, az alap, az üdvösség kérdése legyen a helyén, hogy egy kicsit másképp közelíti meg. Ez ne legyen probléma, mert elválaszthat a testvéri közösségtől. Akármilyen felekezetben. A protestáns keresztény gyülekezetekben mindenki, ha odaszállja magát az Úrnak, az alaptanítás, az azt jelenti, hogy testvérek vagyunk Jézus Krisztusba. Az, hogy most, azért mondja az ige, hogy más akkorban is vannak nekem juhaim. Ha most eltérnek bizonyos tanítások más szemszögből, úgy, mint a négy evangéliumnál is minimális dolgok eltérnek, ez még nem jelenti azt, hogy most belázadjak, mert a sátán ezt nagyon fel tudja használni, hogy ne járj oda, az nem Istentől van, ott nincs a Szent Szellem, az egy törvénykező. Tényleg vannak ilyenek. Ezt nagyon, nagyon diszkréten meg lehet, föl lehet ismerni, el lehet mondani, ha valaki ezt igényli, de egyáltalán nem mindegy, hogy hogy mondom, ha valaki olyan állapotban van. A lényeg az, hogy a szeretetből megpróbálok neki segíteni, elmondom az én látásomat, és elfogadja, vagy nem fogadja el, az egy más kérdés, de nem lehet azt csinálni, hogy leruhanjak. Úgy, ahogy én is például csináltam, azt hazajöttem a börtönből, azelőtt azt csodálkoztam, ha valaki itt is sem, mondom, te hülye vagy? Hát mondom, te nem láttad, hogy gyere, adok én neked munkát. Hát mondom, te Istentől bankóként akarod használni. Ha valaki Istenről beszélt előtte. Akkor megtértem, találkoztam az Úr Jézus Krisztussal, megtörtént az újjászületés, akkor onnantól kezdve azt nem értettem, hogy nem hisznek Istenbe. Le akartam mindenkinek nyomni a torkán a Bibliát, az evangéliumot, erőltetni akartam, mi lett a vége, hogy mindenki menekült, Lajos, ne haragudj, nem érek rá. Szóval nem lehet ezt erőltetni szeretetbe. A szeretet által munkálkodó hit indít megtérésre. Szóval Isten maga szeretet, és aki szeretettel fordul, vagy tisztelettel szeretettel az emberek felé, az már betöltötte a törvényt, az már sokat nem tud hibázni, hogy nem kell egy teológia.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Száva Lajos lesz az én vendégem. Tartsatok velünk!
3: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos Vazul az én vendégem, úgyhogy folytatjuk itt a történetünket. Most nagyon sok mindent elmeséltél nekünk, hogy mi történt a megtérésed kor, a megtérés után, még a börtönön belül, aztán szabadulás után is. Ugye visszajársz a börtönbe szolgálni az emberek felé, meg itt kint a szabad életben is rengeteg ember felé szolgálsz, és sokan megtértek általad, meg nagyon tetszik, hogy ugye kerested az igazságot, tehát nem megmaradtál egy helyen, hanem kutakodtál és kerested azt, hogy melyik közösségbe járjál, melyik teológia a helyes, stb. És eljutottál addig arra a szintre, hogy most már tényleg sok helyen szolgálsz, és nagyon örülök neki. És van most tervben neked egy olyan dolog is, hogy könyvet írsz, ugye benne vagy a projektben, erről beszélhetek?
5: Persze, természetesen. Köszönöm is, mert két hónap múlva szeretném, ezzel már két éve írom, de most már két hónap múlva szeretném teljesen lezárni, de igen, nyugodtan kérdezzél.
4: Tehát mi a fő cél ezzel a könyvvel?
5: Most még, hát ez persze egy keresztény kiadó kért fel erre, mert én már ezt megírhattam volna 10 évvel ezelőtt is, csak nekem nem az volt a célom, hogy most szereplési, vagy nem volt szereplési vágyam. Több keresztény kiadó is ismerve az életutamat, meg a szolgálati ajándékot az Úrtól, amit kaptam. Már 10 évvel ezelőtt is többen fölkértek, hogy írjam meg. De olyan mélységeim voltak a világi életben is, meg a keresztény életemben is, annyi csodát megéltem, hogy egyszerűen nem tudtam átadni a töredékét sem. Nem tudtam egyszerűen megfogalmazni. És úgy gondoltam Isten kegyelméből, mikor most 2-3 évvel ezelőtt megint kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy fölkértek, hogy most már kész vagyok arra, hogy a lényegi fontos dolgokat, amiket megéltem, össze tudom írni mások épülésére. Szóval a könyvnek a célja az lesz, hogy szeretném bemutatni a világi életemet, hogy lehet bűnözésből is el lehet jutni nagyon magas szinte anyagilag. De mi a különbség? Az Istennel való találkozás, az újjászületett, krisztusi keresztény élet és a világ élet között. Óriási a különbség. És azt szeretném összehasonlítani, hogy micsoda minősége van ennek. Persze arra szeretném még fölhívni bűnmegelőzés céljából a figyelmet, főleg a fiatalok felé, hogy miért nem érdemes bűnözni. Mert leírok rengeteg sztorit, keményeket, melegeket, igazolhatom, mert lesz benne hosszú rádióriportok, lefordítva szöveges anyagra, aztán rengeteg újságcikk, milyen kemény balhékon mentünk keresztül a kenyők a 90-es években, és ez az én életemen keresztül szeretném bemutatni a 90-es éveket, és az én életemen keresztül szeretném azokat a csodákat bemutatni, meg azt a minőségi keresztény életet, összehasonlítva a kettőt, hogy aki ezt elolvassa, nem erőltetve persze semmit, de hogy érdekesség. A 90-es évek nélkül nem tudnánk megérteni a rendszerváltást. A 90-es évek alvilága az támasztala a rendszerváltás mélységét. Aztán az, hogy egy ilyen csodákon keresztül, mert nagyon örülök neki, hogy az egész testvére megtért, de azért nem mindegy, drága barátaim, hogy bent a börtönben lenulláznak, egy depressziós, kiborult állapotba vagy, amiből persze Isten fölemel, és ettől jobb nem kell. Vagy az, hogy lemegyek egy gyülekezetbe, tele vagyok pénzzel, minden rendben van körülöttem, családi ház, komoly autók, pénz, ékszerek, és úgy befogadom a Jézust. Ez a jó. Na de nekem el kellett arra a mélységre jutni, hogy össze tudjon törni az Isten úgy, hogy én valóságosan tudjam odaszánni az életemet. Mert nagyon nem mindegy, és ezt nem szabad megvárni szerintem. Ha az ember komolyan veszi, mert nincs olyan ember szerintem a világon, hogy az élete valamelyik részén ne jusson el odáig, hogy ne tegye fel azt a kérdést, hogy mi az életemnek a célja. Van-e élet a halál után? Ideig minden ember előbb-utóbb el fog jutni, vagy időskorával, vagy betegség, vagy problémáltal, de ebbe biztos vagyok, hogy ez így van, mert ezeken én is nagyon sokszor föltettem, csak nem foglalkoztam vele. De az ember ezzel foglalkozik, ismeretre jut, akkor tud hozni egy döntést, és egészségesen, fiatalon, jó anyagiak között meg tud térni, és akkor többet tud segíteni a rászorultaknak is. Például ez is egy nagyon jó szemszög. Egy nagyon fontos dolog jött föl bennem még. Azt mondja az ige, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Nekem azt mondták erre, meg én is csodálkoztam az, hogy jó, én nem tudtam a börtönbe bemerítkezni, akkor most mi van, akkor nem lett üdvösség egy embernek? Hát azt kell mondanom, hogy ez nem így kell érteni, mert ezt is lehet törvénykező szinten mondani, de a lényege az, hogy a bemerítkezés, ez az én véleményem, ismeretem szerint, az, hogy emberek előtt és Isten a szellemvilág előtt kijelentem, hogy hová akarok tartozni, milyen döntést hoztam. Na de ennek őszintének kell lenni, mert sokan bemennek bemerítkezés, csak vizesen jön ki. Nincs oda szánt élet. De bemerítkezés nélkül, ha őszinte a szív, ha Isten akaratába hoz egy döntés, és egy odaszánja az élete minden területét, akkor megtörténhet az újjászületés, mert én tudom, hogy nála megtörtént. Úgy, mint a Lator esetében, neki se volt esélye bemerítkezni, a börtönben nekem se volt esélyem bemerítkezni, halál előtt is meg tud térni az ember, neki sincs ideje bemerítkezni.
4: Tehát nem szóval, üdvösség feltétele a bemerítkezés.
5: Így van, hanem az odaszánt hitélet így van, de az viszont, ha az ember teheti, mert én mikor kijöttem, azért bemerítkeztem. És nem azért, mert ez volt benne a szívembe, mert én tudtam, hogy újjászülettem, és lecsaltak a testvéreim egy alkalomra. És olyan jókat mondtak, jó hosszan beszéltek, na mit veszíthetek vele, ha bemerítkezek? Semmit. Bemerítkeztem, és képzeljétek el, hogy megerősített az Úr a hitemet. Mondok gyorsan egy példát. Az oktogonnál ültünk, és soha nem felejtem, a táncos lányok dolgoztak nálam a bárba sokáig, az éjszakai mulatomba, és akkor lejöttünk kávézni, egy táncos csaj, rövid miniszoknya, úgy, ahogy kell, bum, bevágódik az ölembe, így 6-8 év után. És nem úgy, mint régen. Előtte, mikor kiszabadultam, ez az igazság, hogy ez volt a gyengeségem, féltem kijön a lakásból, találkozok valami régi csajjal, vagy régi olyan, hát mondom, hát nehogy elbukjak, mert a kísértés az tombolt. Az nagyon erős volt a kísértés, hívtak telefon, jaj, örülök, Lajcs, hogy itthon vagy, üljünk össze, mibe tudok segíteni. Nem mertem találkozni a régi nőkkel. Mondom, nehogy elbukjak. Én hónapokig kis mentem az elején a lakásból. És mikor ez a bemerítkezés után másnap, és ez se véletlen, beugrott az ölembe ez a táncos lány, egyszerűen soha nem felejtem el, nem tudtam úgy ránézni, mint egy nőnek. Megfogtam a vállát, fölálltam, átöleltem, hogy vagy, örülök, hogy látlak. Egyszerűen úgy éreztem, a kísértések annyira elmúltak, hogy úgy éreztem ezt a lány, olyan volt, mint egy angyal lett volna, nem is tudom elmondani, mint hogyha ilyen, nem, se nő, se férfi. Szóval, ha nem volna, mint ha nem lenne neme. Egyszerűen.
6: Azt a mindenit.
5: Így éreztem, nem vágyakozás, vagy kísértést. És innentől kezdve akkor elfogadta, uram, köszönöm, egyből eszembe jutott a bemerítkezés, mondom, tényleg, uram, megszabadítottál ezektől a kísértésektől. Szóval mindenkinek javaslom, adja a tapasztalataim szerint a bemerítkezés, ha teheti, de hit, a lényeg a hit. Ha nem teheti, vagy még nem merítkezett be, vagy nem tart annyira fontos, akkor az odaszánt életét erősítse az Úrba, de nekem ez tulajdonképpen ez egy nagyon kellemes élmény volt megtapasztalni.
6: Viszont, hogyha valaki tényleg hisz, és úgy hisz, hogy követni akarja Krisztust, akkor Krisztus is bemerítkezett, példát mutatva nekünk. Igen. Írja a Biblia, tényként írja, igen, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Természetesen nem üdvösség feltétele, viszont aki tényleg megtér, annak szerintem utána most lényegtelen, hogy most
5: be akar merítkezni, nem? Jézus is mondta, így van. Jézus is azt mondta, hogy így illik nekünk betölteni a törvényt. Igen. Szóval nagyon jól mondtad, pontosan ez a lényege, hogy először hitre jutok, megtérek, oda szánt életemre, és utána az ember már vágyódik, mert a Biblia ír róla, tudósít róla.
6: Így van. Nagyon szépen köszönöm, Lajos, hogy itt voltál, és ha megjelenik a könyv, akkor várunk nagy szeretettel.
5: Hát lesz, miről beszélni a könyvnél, akkor szeretnék kiemelni a 90-es évekből nagyobb dolgokat, és a csodákat, a megtérés, és persze azt szeretném majd összehasonlítva, hogy a könyvbemutatónál majd arra szeretném hangsúlyt tenni, hogy miért érdemes Istent keresni, és hogy Isten egy valóságos dolog, és Jézus föltámadta halálból, és lehet vele találkozni, és ez egy megtapasztalható igazság. Köszönöm szépen a lehetőséget.
6: Én is köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 30-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Antal István, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője a mai vendégem, aki beszél nekünk a program által biztosított ösztöndíjról, a lehetőségekről és a személyes szakmai útjáról egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm, Pisti, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
5: A Roma Tehetség program vezetőjeként te felelsz a program szakmai és operatív működéséért. Mi ez tulajdonképpen egészen pontosan, azon kívül, hogy ösztöndíjat is adtuk a diákoknak?
6: A Roma Tehetség program egy olyan komplex tehetségfejlesztő, tehetségtámogató program, ami Kárpát-medencében, tehát nem csak Magyarországon, Kárpát-medencében teljesen egyedi. Mármint maga a Matthias Corvinus Kollégiumnak a kezdeményezése, és ezen belül a Roma Tehetségprogram is. De mitől egyedi? Tehát mi 9-es osztályos kortól, tehát 14-15 éves kortól, amikor a fiatalok elmennek középiskolába, akkor mi támogatjuk őket a tanulmányaikba, támogatjuk őket a fejlődésükbe különböző dolgokkal. Mentort szerzünk melléjük, mentor segíti a személyes fejlődésüket, ahogy említetted, ösztöndíjat kapnak, és idegen nyelvtanulás is nagyon fontos része a fiataloknak a fejlesztésének. Ugye ezt nem kell magyarázni már, milyen fontos ma az idegen nyelvtudás bármilyen szakmában, és havonta egyszer, egy képzési hétvégén vesznek részt Budapesten, ahol olyan kurzusokon szerezhetnek különböző tudásokat, mint például a kommunikációs skillek, kommunikációs kompetenciák fejlesztése, a projektmenedzsment fejlesztése, de a pénzügyi tudatosság, vagy a online világban a tudatosságot is fejlesztjük számukra, és nem csak a 9-től egészen az érettségig, hanem a felsőoktatásban is támogatjuk a fiatalokat, tehát egészen 9-es kortól, 14-15 éves kortól, 25-30 éves korig. Tehát az egész professzionális felkészítésük a tinédzser és a korai felnőtt kortól korig bezárólag azt mi tudjuk vállalni, és támogatjuk őket. Az egyetemistáknál a szállást is tudunk számukra adni, ha erre szükségük van. Az egyetemvárosokban vannak MCC kollégiumok, MCC lakhatási lehetőségek, és ezek számukra lehetőségként élnek, ott vannak. Valamint az idegen nyelvtanulás mellett a nemzetközi kapcsolataikat is tudjuk fejleszteni, ugyanis külföldi tanulmányutakra is visszük a fiatalokat. Alapvetően Brüsszelben van egy központunk, oda minden szeptemberben ellátogatunk és visszük a fiatalokat, hogy ismerjék meg a nemzetközi vérámban a magyar helyzetet és a roma helyzetet is, valamint Bécsben vagy Kolozsváron is szervezünk nemzetközi programokat, de volt diákunk Washingtonban, vagy éppen most is van Németországban nyári egyetemen. Tehát nagyon sok lehetőség van egyetemisták számára a Matthias Corvinus Kollégiumban, és ezen belül a Roma Tehetségprogramban is. Én felek azért, hogy ez a program jól működjön, és hogy a kollégák olyan hátteret tudjanak a fiatalok számára biztosítani, ami számukra motiváló és olyan intellektuális kihívásokat jelent, ami manapság már nemzetközi szinten is megállja a helyét.
5: Mit gondolsz, miért fontos támogatni a roma fiatalokat? Mi a tapasztalatotok, mennyiben segíti a program a szakmai kiteljesedésüket?
6: Én azt gondolom, és szerintem a hallgatók vitatkoznak ezzel, hogy a roma fiatalok ugyanolyan tehetségesek, mint a nem roma fiatalok. Ugyanúgy képesek bármilyen szakmát megtanulni, ugyanúgy képesek arra, hogy jól teljesítsenek az iskolába, de sokszor hiányzik a hátterük ahhoz, hogy ezt megtegyék. Sokszor olyan helyen születnek, ahol nem is állnak rendelkezésre azok a szükséges szolgáltatások, legyen itt szó arról, hogy külön órát kéne venni az iskolába, vagy éppen el kéne menni sportolni, ami segíti szintén azt, hogy valaki igazából az életébe egészségesen éljen, vagy fejlődjön, és egy újabb motivációs faktor jelenjen meg, amiért tud küzdeni. Ezeket, ha nem is tudjuk teljes mértékben a fiatalok számára biztosítani, de tudunk segíteni abban, hogy ami oda vihető, vagy az iskolájukba, ami igazából nincs meg, egy-egy vidéki iskoláról, ha beszélünk, azt online, vagy éppen közelében el tudjuk juttatni. Miről beszélek? Tehát ha valaki Borsodban, Szabolcsban, vagy akár Baranyában is középiskolába járó érettségit szerez, akkor számára idegen nyelv tanfolyamot úgy biztosítjuk, hogy az elérhető lesz online. És online akár egy szabolcsi kollégájával, akár egy borsodival, a tolnai fiatal tud együtt tanulni, nagyon felkészült módszertanilag profi nyelvtanárral. Tehát ezeket mi tudjuk a fiatalok számára adni, és azt a hátteret, ami egy fogalmazunk úgy, hogy értelmiségi család adna csak. Ha nyelvvizsgára be kell fizetni valakit, a családoknak ez nagy teher lehet, hiszen ezek 50 akár 100 ezer forint is lehet egy ilyen nyelvvizsga. Mi ezt kifizetjük a fiatal helyett, vagy a család helyett. A lakhatását az egyetemistáknak ugyanúgy ingyenesen, térítésmentesen álljuk. De ha utazástól van szó, ezt is a programálja, és a tanulmányi hátteréhez szükséges utazásokat, ezeket mind fizetjük. Tehát mi azokat a magántanárokat is, ha egy érettségi felkészítésről van szó, valaki, tegyük fel, orvos szeretne lenni, és ezt tudjuk, hogy a biológia, a kémia, a tudás alapvető, és az emelt szintű érettség is, akkor oda tesszük azt az anyagi forrást a fiatal mögé, hogy biológiából és kémiából, vagy egyikből vagy másikból megkapja a megfelelő magántanárt, és fel tudjon készülni az érettségire, hogy ne legyen akadálya a orvosi képzésének. És van példánk, jó példánk van, hogy középiskolából, aki bekerül hozzánk, tovább tudnak tanulni a fiatalok, és nem lesz akadály, nem lesz kihívás, mint az én időmben lehetetlen volt szegény vagy hátrányos helyzetű családoknak magántanárt szerezni egy-egy fiatal mellé, és tudjuk, hogy kell azért emelt szintű érettségihez, mert nem feltétlenül tudja az iskola biztosítani azt a plusz órát, és ezt mi meg tudjuk már tenni manapság, ha valaki bekerül a programunkba.
5: Óriási anyagi befektetés a magánoktatás, és hogyha ti ezt tudjátok biztosítani, illetve az úti költséget és még egyéb ilyen járulékos dolgot, az hihetetlenül nagy segítség lehet egy családnak, én azt gondolom. Ezen kívül még ösztöndíjat is tudtok esetleg biztosítani?
6: Ahogy említettem, meg te is így céloztál erre, van lehetőség ösztöndíjat kapni a fiataloknak. Azt is látjuk, hogy ez nem csak a fiatalnak segítség, hanem a családnak is. Minden forint jól jön, és szeretnénk is a fiataloknak és a családnak segíteni, nem csak ezekkel a nem anyagi forrásokkal, mint a tanárok és a utazás finanszírozása, hiszen ezek nélkül is meg tudnak élni, legfeljebb nem lesznek olyan sikeresek, olyan gyorsan, mintha programba lennének. Viszont az ösztöndíj az rögtön segít nekik, az kézzelfogható segítség. Egy fiatal, hogyha bekerül hozzánk, akkor középiskolásan is 25 és 40 ezer forint között kaphat havonta, attól függően milyen teljesítményt ér el a programba és az iskolába. Ha valaki egyetemista, akkor 50 és 90 ezer forintot is kaphat havonta, és ehhez igazából más nem kell csinálni, csak tanulnia. Nem várunk el plusz munkát, ha lehet, tehát hogy van ilyen lehetőség nálunk, hogy valaki még elmegy gyakornoknak, vagy éppen dolgozik valahol, de azért plusz munka, plusz pénzt kap, amit a foglalkoztató biztosít számára. Tehát ez csak a tanulásért jár. Tehát azért fizetünk, azért kap ösztöndíjat valaki, mert tanul. Tehát, hogy ez az üzenet azért szerintem jó, ha átmegy a hallgatóknak, mert mi abban hiszünk, és abban bízunk, ahogy említettem is, hogy minden roma fiatal képes lehet bármilyen eredményt elérni, hogyha megvan hozzá a háttere és a motivációja. Persze a fiatalon sok múlik, hogyha meg is kapja ezt a háttértámogatást, de utána már csak rajta múlik, és a támogatás mellett a teljesítményt kell csak leadni. Persze csak, ez nagyon-nagyon nagy meló, mi is ezeken túlmentünk, megszenvedtük, de látszik, hogy megéri, ezért is mondjuk azt a fiataloknak, hogy tegyék bele az energiájukat, mert lesz eredménye.
5: Én azt gondolom, hogy az oktatás az egy óriási érték, egy befektetés. Hogyan gondolkodnak erről a ti diákotok, illetve a diákoknak a családjai? Főleg így, hogy valójában mondhatjuk úgy, hogy fizetést kapnak azért, vagy hát ösztöndíjat kapnak azért, hogy ők tanuljanak, hiszen ez akkor a főállásuk.
6: Ez egy nem könnyű műfaj, tegyük hozzá, mert persze befektetés, nagyon fontos lenne látni, hogy enélkül nehezen lehet boldogulni.
5: Igen.
6: Nagyon nehéz meló is. Tehát az, hogy valaki a hét 5 napján iskolába jár, az alapvető, hiszen kötelező 16 éves korig mindenképp, de mi még elvárjuk azt is, hogyha beiratkozik hozzánk és ösztöndíjat kap, és kap egy csomó más lehetőséget, hogy legalább heti kétszer angolozzon, vagy éppen a választott idegennyelvet tanulja, plusz még az érettségi felkészítő tanárral is dolgozom legalább egyszer. Tehát ez egy 3 nap az 5 napból, amikor még iskola után is kell neki dolgoznia, tanulnia, és havonta egyszer a hétvége is, még az MCC-re kell, hogy áldozza, ami igazából nagyon jó buli. Tehát fiatalként Budapesten megjelenni egy olyan közösségben, ami motiváló, intellektuálisan pulzáló, 14 évesen, és nagyon, nagyon diák hallgató közeli, az egy jó buli is. Nem is veszi észre szerintem egy fiatal, hogy hogy eltelik egy hétvége. Viszont ez valóban melós, pénteken jön vidékről, pénteken közösségi estet tartunk, és itt nem arra kell gondolni, hogy leülünk és csatásos játékozunk, hanem ez is jó dolog, különben szoktunk ilyet is, de olyan értelmiségiek jönnek hozzánk, akikkel csak a tévében találkozhatnak. Velük beszélgethetnek, tőlük hallgathatnak sztorikat, de elmegyünk koncertekre, elmegyünk kiállításokra, jönnek hozzánk nagyon híres neves előadók, velük találkozhatnak, ez a péntek és szombat esténk, de szombat napközben pedig kurzusokon vesznek részt. Kurzusokon, amit említettem már, kommunikációs, vagy éppen projektmenedzsment, hasonló kurzusokon. Azt gondolom, akikkel én találkozom, meg már jelentkeznek hozzánk, azok nagyon motiváltak, a családok is, meg a fiatalok is. Tehát azért jelentkeznek, mert már többet akarnak. Tehát amit elmondtam neked, hogy az iskolán túl ez egy óriási vállalás, de megéri, nem csak anyagilag, hanem utána befektetett munka megtérül. Majd a szakma választásnál és a szakma utáni karrier lehetőségekbe is. Tehát akik már jelentkeznek hozzánk, azok nagyjából motiváltak, célkulatosak, tudják azt, hogy mit akarnak, vagy ha nem is tudják, de azt tudják, hogy többet. És mi segítünk abba, hogy megkeressük, hogy mit, meg hogyan tudják ezt elérni. Nem is a Roma Tehetség programos kalapomba vagy csapkámba tudom mondani azt, hogy a roma fiatalok nagy része nagyon is szeretne tanulni, hanem a kutatói kalapom az, ami mondatja velem, mert terepen sokat járok. Tehát a vidéki kis falvakba is járok, roma emberekkel, tudományos módszerekkel interjút felvenni, vagy éppen kérdőívezni a kollégákkal, és senki nem mondja azt, hogy ő nem menne el tanulni, hogyha lehetősége lenne.
5: Érzed a változást, hogy az oktatás, illetve a tanulás az egyre nagyobb értéket jelent a roma közösségekben, a roma családoknál?
6: Szerintem a tudás és az oktatás az mindig érték volt a roma közösségekben, csak a kérdés az, hogy tudják-e használni azt adott tudást, ér-e valamit a közösségi munkaerőpiacon, vagy sem. Én azt gondolom, hogy egyre inkább azt látják, hogy egy gyárban, vagy egy kétkezi munkához is már kell az a tudás, vagy számítógép kezelés, amit az iskolában tudnak megszerezni. És már nem is ez a kérdés, hogy menjenek-e iskolába is, hogy értéke, hanem hogy hogyan tudják ezt megtenni. Tehát, hogy itt mindenki tényleg a településeken, ahol járok, a leghárányosabb helyzetük, legrosszabb helyzetben lévő családok élnek sajnos, és ők is azon gondolkodnak és álmodnak arról, hogy gyerekeik majd diplomások lesznek. És tényleg itt a kolléganőm roma lányokról is kutatott, roma lányokkal kapcsolatban, és ott már 10-ből 3-4 lány azt mondja, hogy én szeretnék diplomás lenni. Holott ez a valóságban sajnos nagyon inkább 100-ből 3 jut el adáig. Tehát a 10-ből 3-4 azt mondja, hogy szeretnék, valóságban 100-ből 3 jut el csak. Tehát, hogy óriási még a vágyak és a valóság közötti különbség, hát azért kell sokat dolgozni nekem is, mint aki roma tehetségprogramot vezet, hogy ez a szám növekedjen, és a valóság a vágyakhoz egyre közelebb kerüljön. És én szerintem itt a roma közösség az, ami leginkább partner ebbe, a roma közösség akarja, itt sok más olyan tényezőnek kell együtt állnia, ami segíti a roma közösséget. Miről beszélek? Minőségi oktatást helyi szinten is megkapjanak. Nagyon nehéz ügy, mert tudjuk jól, hogy nagyon nehéz a kis falvakba jó szaktanárokat eljuttatni, ott hosszú távon tanuljanak, de akár a kollégiumi férőhelyekben is van még fejlődni való. Sőt, a roma családok viszont itt van egy tapasztalat, nem feltétlenül engedik el a fiatalt, vagy nem feltétlenül kollégiumot akarnak első körben a fiataloknak javasolni, hanem bejárást. És sok esetben a jó gimnáziumok, vagy jó iskolák, azok nincsenek bejáró távolságba, és kollégiumba kéne lakni. Itt még van munkánk, nekem is, hogy a családokat meggyőzzem, hogy a kollégiumok, a roma program is, az egy biztonságos hely a fiataloknak, és itt fejlődni tudnak.
5: Hány diákkal foglalkoztok jelenleg? Hány ösztöndíjasa van a programnak?
6: összességében mi egy, az MCC-hez képest kis program vagyunk, egy mini Dellit program. Ha megnézzük az MCC Kárpát-medencei munkáját, itt 8000 fiatalról van szó. Tehát itt Brüsszeltől egészen Sepsiszentgyörgyig vannak oktatási és kutatási projektjeink az MCC-nek. Ebből mi egy nagyon mini projekt vagyunk. Mi 32 fővel hajtuk abba a nyarat, tehát most annyival fejeztük be az évet. 16 középiskolásunk van, és 16 egyetemistánk. Tehát a nagyon kevés a számunk. Én ezt szeretném ezt növelni. Tehát a lehetőségeink adottak arra, hogy ezt növeljük, és itt van a lehetősége is szerintem, és nem haragszol meg, ha ez a reklámhelye is, hogy jelentkezhetnek a roma fiatalok a Roma Tehetség Programnak a kezdeményezéseire, mert mi azt várjuk, hogy minél több fiatalnak tudjunk segíteni, anyagi forrásaink rendelkezésre állnak, és persze nem végtelenek, de még messze vagyunk attól, hogy azt tudjam mondani, hogy már nincs több hely. Új jelentkezés mindig van, nem veszünk fel mindenkit. Ezt is el kell mondanom, hogy a minőség és a motiváció nagyon fontos. Nem azt mondom, hogy öteseket veszünk fel és négyeseket. Jelentkezhetnek kettes-hármas tanulók is, ha látjuk bennük azt a motivációt, azt az eltökéltséget és célulatosságot, hogy ők valóban akarnak többet. És mi mellé tesszük azt a keretet, azt a hátret, ami kell ahhoz, hogy ők sikeresek legyenek.
5: Mióta fut a Roma Tehetségprogram?
6: 2018-ban jött létre, de az MCC már jóval korábban létezett, és ebben a MCC rendszerben 2018 óta fut, és még kevesebb fiatallal kezdte, volt sokkal több is, akkor elérte a 80 főt is a középiskolás és az egyetemi program, azonban azt láttuk, hogy ez sok esetben a minőségnek a rovására ment. És most egy nagyon nemzetközi szintű tudást tudunk most nyújtani a fiataloknak. A belépés elég magasan van, de a motiváció szint a magas, nem pedig a tudás szint, ami most egy fiatalnál van. Ha jó motiváció szintje van valakinek is eltökélt, az jöhet és bekerül hozzánk. Persze benn is kell maradni, az is egy fontos szempont. De 18 óta a fejlődési szakasz az elég jó szinten van most, és a fiataljaink közül, akik középiskolások, van, aki az ország legjobb gimnáziumban tanul, vannak olyanok, akik igazából nagyon jó egyetemekre járnak már, tehát amióta bekerültek középiskolásként, nagyon jó egyetemekre kerültek be utána. Tehát azt tudom mondani, aki hozzám bekerül egy összességében középiskolásként, az biztosan be fog jutni egyetemre, hogyha beleteszi ezt a melót. És azt sikeresen el fogja végezni úgy, hogy akár több nyelvet is beszél.
5: Ki tudnál emelni esetleg egy olyan példát, egy olyan diákot, akinek a szakmai sikerei példamutatóak az elmúlt 7 évből?
6: Több is van ilyen, aki szakmailag nagyon nagy sikert aratott, nemzetközi sikert. Tehát volt olyan középiskolás fiatalunk, aki az oxfordi esszé író versenyben top 10-es lett. Tehát nem azt mondom Magyarországon, hanem nemzetközi versenyben. Tehát angolul kellett írni esszéit, és egy pszichológiai témát fogott meg, és Oxfordra személyesen mehetett Angliába az egyetemre középiskolásként, és ott díjazva lett, az a top 10 kategóriába bekerült. Ez egy óriási eredmény. Persze ez nem csak a mi sikerünk, ez az egész család siker, és az a iskola kell hozzá, ami ahonnan jött. Vannak azért, tehát a mobilitás is nagyon fontos. Ez a lány például egy nagyon jó hátterű családból érkezett, de vannak olyan fiataljaink, akik kevésbé jó családi háttérrel rendelkeztek, és ott például az, ha valaki bejut egyetemre, hasonlóan nagy siker. Hiszen nem csak a családból, hanem a településről, mondjuk az első egyetemista. Szerintem ez is egy óriási siker tud lenni, de most beszélgetek azokkal a fiatalokkal is, akik már egyetemet is végeztek. És most már a munkaerőpiacon boldogulnak. Az egyik fiatalról tudom azt, hogy olyan projektbe vehet részt külföldön, biztonságpolitikai szakértő, amit nem is említettek a rádióba, de nemzetközi szintű beosztásban van. És egy roma fiatal, aki Budapesten egy egyszerű külvárosban született, franciául, angolul, németül jól beszél, és most olyan projektben van, amit igazából szerintem elképzelni is nehezen tudnánk. De ezek persze hozzá kell tennem mindig, hogy szerénynek kell maradni, hiszen a roma tehetségprogram hozzáteszi, amit tud, de a fiatalnak a sikere. Ő tette bele a melót, és a család sikere elsősorban, aki felnevelte ezt a fiatalt, és a fiatalokat, mert többen vannak. Abban bízok, hogy akik eltökéltek, és motiváltak, azok jelentkeznek hozzánk, és minél több ilyen sikerül tudok majd beszámolni 2-3-5-10 év múlva.
5: Nyilván a Roma Tehetségprogramnak megvannak az előzményei, és nem sokára erről is beszélgetni fogunk, hiszen közös tapasztalásunk is van ezen a téren, de most térjünk vissza a gyökerekhez, a gyerekkorodhoz. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Milyen akadályokat kellett neked személyesen leküzdeni esetleg roma fiatalként az oktatásban?
6: Nem tudom, mennyit menjünk vissza, ha nagyon gyökerekig kell visszamenni, akkor tényleg a családom, meg a, hogy hol születtem, meg hol nőttem fel. Én egy Bácsiskun megyei kis településen születtem, egy cigánytelepen, nullát cigány származású vagyok, és az én hátterem azt mondhatom, hogy akkor egy olát cigány családhoz képest átlagos volt. Persze a hallgatóknak ez lehet, hogy semmit nem jelent, lehet, hogy mindenki tudja, mit jelent, de azért elmesélem. Egy város széli, pontosabban a kisváros szélén, ahol egy kitaposott ösvényvízbe a erdőbe, ott pár ház áll, ahol nincs folyóvíz se, én ott születtem igazából. És tényleg egy, nekem így visszagondolva egy nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szabad erdő közepén lakni. Persze kiköltöztünk utána 7 éves koromba a városba, ott tudtak már anyukám, még édesapámmal lakást vagy házat építeni, és oda költöztünk, de én ott gyerekkoromat töltöttem a cigánytelepen, és én akkor nem érzékeltem semmi különlegeset abba, hogy én ott élek. Kiköltözve és iskolába belépve már más volt a helyzet, hiszen én a cigánytelepen a roma nyelvvel találkoztam először, tehát én hamarabb tudtam cigányul, mint magyarul. Ott mindenki cigányul beszélt, persze ez már szépen elkopott azóta, és már a magyar nyelv jobban megy, nem mondom azt, hogy sajnos, de szeretném, hogyha a cigány is ilyen jól menne, és az iskolában tapasztaltam meg először azt, hogy milyen hárkányai vannak ettől, és hát voltak, tehát elsőben nem minden szót értettem, vagy tudtam, tudjátok, vagy tudod, vannak ilyen képek, mit mutatnak a fiataloknak, kicsiknek, hogy akkor ez mi, és akkor mondd meg. Én tudtam választani, csak cigányul, és az nem volt jó megoldás. És hogy ezek érdekes élmények voltak, de gyorsan megtanultam utána ezeket. Nagyon támogató volt a közegem, én azt érzem ott az iskolába. Anyukám meg apukám is nagyon biztatotta abba, és támogató volt, hogy tanuljak. Tehát minden akadály is volt, ezért se beszéltek utána velem cigányul például, hogy inkább a magyar nyelv menjen, és ezért is kopott ki elég szépen a cigány nyelv a családba, mert az oktatás miatt magyar nyelv volt az elsődleges. És elég gyorsan kiderült, hogy én jól érzem magam az iskolába, és habár nem voltam jó tanuló, de szerettem iskolába járni, és a sport az meg kifejezetten tetszett, és szerettem. Már a közösség is. Én általános iskola után igazából sportiskolába is jártam, azért, mert egyszerűen azt láttam, meg volt egy csapat otthon a faluba, a kisvárosba, és focizni kezdtem, előtte atletizáltam is, tehát minden sportot kipróbáltam, ami lehetséges volt, és a foci tetszett, és én azért mentem csak középiskolába, úgy 3-as, 4-es tanuló voltam, fel is vettek volna amúgy is a középiskolába valahova, persze a legjobb gimnáziumokat, de valahova, ahol érettségit lehet szerezni biztosan, de engem igazából a foci miatt vettek fel. Nekem volt egy ilyen sportfelmérőm, és azt jól megcsináltam, és bekerültem egy középiskolába, ami sportiskola volt, Nagykörösre. Az egy kisebb város, mint Budapest, vagy mint egy megyeszékhely, nagyobb, mint ahol én felnőttem. Egy elég jól kezelhető település. Anyukám nagyon is örült neki, hogy ilyen helyre kerülök, mert ez azért biztonságos egy fiatalnak. Én kollégista voltam, és a foci voltam, ami vitt előre. Ott is tanulgattam, 3-4-es tanuló voltam mindig, és a foci volt, amiért mentem, amiért küzdöttem. A tanulás volt az, ami hát muszáj volt.
5: És mi motiválta arra, hogy egyetemre menj? Hiszen a Pécsi Tudomány Egyetem szociálpolitika szakára felvételiztél.
6: Hát a valóság az szembe jött velem, sajnos, vagy nem sajnos. Hát annyi a helyzet, hogy persze ilyenkor mindig elmondják a fiatal korukban sportolók, hogy csillés jött közben, vagy éppen valami külső hatás, és ezért nem lettek profi focisták. Hát szerintem nem voltam teljesen tehetséges hozzá. Vagy nem voltam annyira jó. Én ezt magamra vállom, és nem külső hatást említek. És ezt én realizáltam is 16-7 évesen, és elkezdtem tanulni. Edzőm is, mondhatom azt, hogy korai élet voltam, most már koravénnek hívnám magam, mert már 40 éves vagyok, akkor még csak korai élet voltam, és én megkérdeztem az edzőmtől, hogy ebből most valóban lehet-e karrier, mondta, hát egy MB2-es, MB3-as talán, mondom, hát abból nem leszek milliómos, meg nem leszek, akkor nem is tudom, Ronaldinho volt a sztár, nem leszek Ronaldinho se, mondom, hát akkor tanulni kell, és akkor mondtam neki, szerintem mit csináljak, hát menj egyetemre, és akkor mellettem még focizgat, és akkor én elkezdtem edzések helyett könyvtárba járni, és ha egy barátom itt tűnne mellettem, és integetni kéne, akkor itt rázná a fejét, bólogatna, hogy igen, nem jött edzésre már velünk, hanem én a könyvtárba jártam, és hoztam a könyveket, és olvastam. Történelem volt a kedvenc tantárgyam, és töriből készültem az érettségire, és minden másból is persze, és én a harmadik elejétől, harmadik fél évtől elkezdtem jobban tanulni. Ekkor se lettem osztály első, ekkor se lettem a legjobb. Azért nem voltam egy nagyon szorgalmas fiatal, de amit kellett, mindig megtanultam jól, és hoztam azt, amit kellett. És ott volt a negyedik fél év, február pontosabban, hova adjam be a jelentkezésemet. Akkor már Pécsen nagyban zajlott a romológia tanszéknek az építése. Érdekelt, gondolkodtam rajta, de nem tudom, mire az idősebbek ismerik és emlékeznek rá, volt egy nagyon-nagyon vastag, színes, azt mondom, kék könyv, amiben az összes egyetem összes szakja benne volt. Én ezt a könyvtárba lapozgattam. Nem úgy volt, mint a favi.hu-n, a honlapon kellett szörcsölnünk, vagy éppen keresgélni a szavakat, hanem egy nagy könyv volt, amiben minden benne volt. A nagy könyvet lapozgattam, és ott leírások is megtalálhatók voltak. És azt néztem, hogy hova lehet történelemmel bekerülni a felsőoktatásba. És amikor láttam azt, hogy a szociálpolitika mint olyan létezik, nem tudtam még mi az, de azt leírásban láttam, hogy a szociális kérdések, a politikai döntéshozatal, a közgazdasági folyamatok egyvelege is, hogy hogyan is működik a rendszer, amiben a végén segítünk társadalmi szinten, vagy fenntartunk egy támogató rendszert, akkor nekem ez megtetszett, és én 3 helyre jelentkeztem, és mind a 3 helyen szociálpolitikát jelöltem meg. És így kerültem be, hát igazából az egyetemre, Pécsre, és Pécsen végeztem el utána az egyetemet.
5: Milyen élményeid voltak az egyetemi időszak alatt?
6: Nagyon jó választás volt, vagy pontosabban elsőként nem Pécs volt, ez be kell valljam, hanem az ELTE. És nem sikerült bekerülnem. Aztán emlékeim szerint még pótfelvételbe tudtam Pécsre bejutni. És ott is költségesen, tehát hogy ez nagyon kalandos volt.
5: Antal István a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője volt a mai vendégem, aki beszélt nekünk a program által biztosított ösztöndíjról, lehetőségekről és a személyes szakmai útjáról egyaránt.
4: A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

succeed. Get out. Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
2: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 31-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Antal István, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról és a szakkollégiumi rendszerről egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
5: Azért is mondom így, mert Pécs az egy különleges hely szerintem egy roma fiatalnak, mert ott van egy roma tanszék, pontosan romológia tanszék, tehát romákkal foglalkoznak. És akkor is ott van a Gandhi. Tehát, hogy volt már nagyon sok roma fiatal be tud jutni egyetemre, hiszen nemzetiségi iskolából sokan érettségiznek és mennek egyetemre. Tehát ott már az, hogy valaki romaként bejut egy egyetemre, az nem egy unikum, nem egy kuriózum. Tehát nagyon sok, nekem nem, hogy roma csoportás, hanem roma tanárom volt, egyetemi tanárom volt. Tehát, hogy már ez alapvető volt, hogy több is. Tehát amikor bementem a romológia kurzusokat is hallgatni, az nem kötelező volt, hanem választható, akkor minden tanár roma volt már. Tehát ez tök jó dolog volt, és hogy nem az volt, hogy én egy első fecske vagyok, akinek ki kell harcolni azt, hogy nem tudom, valami legyen, hanem ott már megvoltak az utak, meg volt az a befogadó közeg, meg volt az a közösség, ahol be lehetett csatlakozni. Pécs azért is szerintem nagyon jó választás volt, így visszatekintve, és nagyon jó közeg volt, ami fogadott, és ott elkezdtem foglalkozni még jobban a roma témával, és a roma téma mellett pedig elkezdtem ösztöndíjakat is keresni, meg olyan közösségeket, ahol tudok előre haladni. És itt két nagy közösséget tudok említeni, az egyik a Roma Versitas volt, ahol bekerültem és ösztöndíjasként tanultam, a másik pedig a Roma Szakkollégium volt, amikor a mostani Roma Szakkollégiumoktól eltérően ott még nem egy intézményrendszerről volt szó, hanem egy olyan közéleti képzés, egy ilyen tudományos kis közösség, ami organikus módon alakult ki, különböző támogatásokkal, majd erről beszélhetünk, mert ez egy izgalmas téma. Szóval kezdtem keresni a lehetőségeket is, és ez a kettő volt, ami végigkísérte az egyetemi éveimet, ami roma közösség volt.
4: Jelenleg a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője vagy. És utaltam rá korábban is, hogy valójában voltak ennek a projekteknek, meg ennek a motivációdnak előzményei, és azt gondolom, hogy ez volt az egyik a Roma Szakkollégium Solymosi Imre vezetésével, ahol mi egyébként megismerkedtünk és találkoztunk. Hiszen az egy olyan közösség volt, ahol valóban roma fiatalok, akik egyetemisták voltak, azok gyűltek össze, és megismerhettük egy picit egymást, és különböző területről érkeztünk, és motiváltuk egymást. Nem csak a tanulásra, hanem az együtt gondolkodásra. Neked milyen élményeid vannak a szakkollégiummal kapcsolatban? Mit adott neked a szakkollégium?
5: Alapvetően a kettő együtt, a Roma Versitas és a szakkollégium együtt adott nekem egy olyan élményt, de aztán beszélhetünk a Roma szakkollégiumról is, ami teljes mértékben megalapozta azt, hogy ezzel a területtel foglalkozom, mivel most, tehát a tehetséggondozással és roma kutatásokkal. A Roma Versitas akkor egy egyedi lehetőség volt, mert nem volt másik, ami támogatta volna a roma fiatalokat, és ott nagyon magasan volt a léc. Oda ugyanúgy, mint most más roma szakkollégiumban, vagy itt a Roma Tehetségprogramban, havonta egyszer el kellett menni, és kurzusokon részt venni, tanulni kellett. Nagyon magas színvonalú és elvárású kurzusok voltak. Volt olyan helyzet, Budapesten több épületben is voltunk, 80 fiatal volt akkor, amikor én voltam a versitasos, és 3-4 év után ismerkedtem meg valakivel. Uh-huh. Hát, hogy ott azt kell mondjam, hogy az nem feltétlenül a közösségépítésnek volt az elsődleges lét, nem az a közösségépítés volt, mert voltak, nem ismerkedtem meg, csak tényleg több év után. Ellenben a Roma Szakkollégium az pedig egy identitásépítésnek, egy közéleti szerepvállásnak a magja volt. Tehát ott lehetőségünk volt nagyon is gondolkodni együtt arról, hogy fiatal romaként mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, és hogy látjuk a akkori Magyarországot romaként, vagy akár leendő értelmiségiként, és ott erre kaptunk keretet, időt, anyagi lehetőséget, hogy meghívjunk kulturális szereplőket, meghívjunk politikai, tudományos szereplőket, és velük párbeszéd belegyünk, és elmondhatjuk a véleményünket, tanuljunk tőlük, és az volt egy akkora közösségi szerepvállásra buzdítás, én azt mondanám, ami bennem elindította azt, hogy nekem, ha képességem, lehetőségem van, és hát kaptam én is sok-sok segítséget, akkor nekem vissza kell adnom a közösségnek valahogy, és ott elkezdtünk azon gondolkodni többekkel, hogyan tudunk mi segíteni a következő generációnak.
4: Ebben az időszakban voltál a CEU-nak is a tanulója.
5: Igen, bekerültem a diploma után, a Técsi diploma után a CEU-ba is. Ott előtte egy-két évvel indult el egy előkészítő program roma fiataloknak, és ebbe kerültem be. Itt a cél az volt, hogy nemzetközi tudást szerezzenek azok a roma fiatalok, akik már diplomával rendelkeznek. És ott egy angol felkészítő program volt, és mellette különböző szakirányban még tanulhattunk. Én a közpolitikát választottam, és közpolitikai témákban előadásokat hallgathattam, és bejárhattam már a mester szak különböző kurzusaira is, és persze középfokú nyelvvizsgám volt akkor még, akkor készültem a felsőfokra, és nagy segítség volt az is, hogy szakmailag elmélyüljek, valamint kapjak egy olyan nemzetközi látásmódot, egy olyan kritikus szemléletet, ami megalapozta a tudományos karrieremet is, ami még most is igazából csak az elején tart szerintem, de nagy segítség volt, és nagyon sok tapasztalatot szereztem. De akkor már, amikor a CEU-ra jártam, én már a szakkollégiumot mi szoktuk hívni, a szakkollégiumnak a szervezésében már benne voltam.
4: Ez a jezsuita roma szakkollégium
5: már. Így van. Tehát amikor már volt egy időszak, amikor ilyen 2005-ben kezdtem az egyetemet, ha minden igaz, vagy 2004-ben, és egészen 2009-10-ig én egyetemista voltam, utána a CEU, és 2010 március 17-én aláírta a kormány és a történelmi egyházak a szakkollégiumoknak az alapítókiratát, tehát hogy akkortól számítandó az, hogy vannak keresztény egyházak által fenntartott intézményesült szakkollégiumok, mert az előző az csak ilyen virtuális volt, nem volt jogi háttere, a Gödöllyi Egyetemen működött, de tudomásom szerint nem volt bejegyezve szakkollégiumként, ennek van egy ilyen bonyolult, utána már ezt megtudtam, hogy bonyolult adminisztratív rendszere. A lényeg, hogy 11-től viszont elindultak szeptembertől a fizikálisan lakóthonként is működő, kollégiumként működő roma szakkollégiumok, és ennek lettem egyik munkatársa én a CEU után.
4: Tulajdonképpen akkor az alapítástól jelen voltál a jezsuita roma szakkollégiumnak a létrehozásában. Ez egy óriási dolog. Nyilván nagy előkészítést igényelt, és ez idő alatt a közigazgatásban is már dolgoztál.
5: Igen, 2000 a CEU után elkezdtem dolgozni a közigazgatásban, pályakezdőként, az első munkahelyem az a közigazgatásban volt, pályázatkezelésekkel foglalkoztunk oktatási témában, és rövid karrier volt, mert körülbelül egy év után teljes állásban dolgoztam a jezsuita roma szakkollégiumban, tanulmányi vezetőként kezdetben, aztán egy év roma szakkollégiumi munka után pedig a vezetőjének kértek fel, és 7 évig dolgoztam ott utána.
4: Ebből az időszakból mi az, amire a legbüszkébb vagy?
5: Amit említettél is, maga az alapítás. Tehát az, hogy még amikor elkezdtünk beszélgetni, és te is ott voltál Gödöllőn, amikor együtt beszélgettünk, miért volna, olyan falak között tudnának a fiatalok élni, tanulni és támogatást kapni, ami állandó, tehát az övék ott lakhatnak, és hogy egy ilyen álomból vagy egy ilyen baráti beszélgetésből odáig juthattunk, hogy valóban létrejött. Tehát, hogy ez szerintem nagyon kevés olyan intézmény van, vagy nagyon kevés olyan kezdeményezés, ami alulról jövő kezdeményezésként meg tudja azt élni, hogy utána az egyházak mellé állnak, utána a kormány mellé áll, és létrehozzák. Erre büszke vagyok, hogy benne is tudtam maradni, mert azért voltak kihívások, nehézségek. 25 évesen kezdtem dolgozni egy ilyen közegbe, és fiatalként mindent meg kellett tanulnom, egyetlen egy előnyöm volt, hogy mindenki másnak is új volt, hiszen nem volt még a világon roma szakkollégium, ez volt az első. Már voltak szakkollégiumok, voltak roma ösztöndíjak, itt említettem a Roma Veritas, vagy akár mást, de olyan, amiben lakásos, roma fiatalokkal foglalkozó, komplex tudományos és közösségi programot ad, ezek voltak az elsők, és hát ebbe volt annyi előnyöm, hogy én már a Roma Veritasba, a Roma szakkollégium, vagy Pécsen, a roma közösségeben már szedtem össze egy kis tapasztalatot, ezért is kértek fel, hogy ott szakmailag próbáljam ezt irányítani, tanulmányi vezetőként, aztán vezetőként, rektorként.
4: A Pécsi Tudomány Egyetem roma tanszékének is van jelenleg szakkollégiuma.
5: Ha jól tudom, hamarabb alakult, mint a roma szakkollégiumok, viszont nem volt bent lakása. Ez egy olyan szakkollégium volt, ami a tanszékhez kapcsolódott, és a tanszék tartott különböző foglalkozásokat, meg közösségi alkalmakat. Ezeken még én is részt vettem. Annó, amikor Pécsen tanultam, volt szakest, és a szakestnek volt egy roma szakkollégi Jumi része is, volt még filmklub is, ha minden igaz, azon is voltam, tehát nem emlékszem már pontosan, de ott nem laktak együtt, nem volt egy közösség, ami együtt lakó közösséget jelent. Ezt a szakkollégium kartát elolvassuk, és megnézzük. Ez ilyen adminisztratív dolog, de ez nagyon fontos egy szakkollégiumnak a bejegyzésénél, hogy együtt lakó közösség legyen.
4: Tehát ez hasonló volt inkább, mint a virtuális roma szakkollégium még annó Solymos Imre vezetésével.
5: Így van, hasonló volt ahhoz.
4: Később elkezdted a doktori tanulmányaidat is az ELTE-n. Miért tartottad fontosnak, hogy végül is kutatóként is megmutasd az erődet?
5: Én még mindig szerintem arra készülök, megmutassam, de igyekszem. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert azzal foglalkozok, ami igazából a hobbimnak indult. Hiszen egyetem alatt én önerőből próbáltam barátaimmal veletek együtt gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk a roma fiataloknak segíteni. Ez egy igazából önkéntes munka volt, amiből utána professzió lett, és a roma szakkollégiumi munkám alatt tapasztaltam meg azt is, hogy azt úgy lehet jól csinálni, hogyha kutatom is, és minőségben, tudományban is elmélyülök. És Kála Jernő személyét kell itt kiemelnem, aki a konzulensem is volt, mert még konzulensem is, csak a doktori munkámat szüneteltetem jelenleg, hiszen ő biztatotta arra, hogy sok munkám volt akkor, hiszen intézményt alapítottunk, intézményt tartottam, nem tartottam fent, vezettem, sérülések tartották fent, de az egy intenzív időszak volt, de igaza volt tanár úrnak, azt mondta, hogy nem lesz sokkal kevesebb munkám soha. El kell kezdeni. És igaza volt, mert nincs kevesebb munkám, és elkezdtem, még nem fejeztem be, de abszolutórium megvan, az azt jelenti, hogy már mindent, ami ahhoz kell, hogy doktorra olvassanak, megvan, kivéve a disszertáció maga, a dokumentum megvédése, tehát, hogy elég sok munkát beletettem, de most jön még a java, de mellette kutatóként azért dolgozom. Tehát publikálok, konferenciákra járok, megjelent már kapocs tanulmánykötet a Kopmári Intézetnek a folyóirata, amit már szerkesztettem, több roma tematikus kötetet, saját interjúkötetem is megjelent, amit a Libriben meg is tudnak vásárolni a hallgatók, sorsformálók címen. Itt sikeres roma férfiakkal vettem fel interjúkat, és ők beszélnek a saját életükről. Tehát, hogy van sok-sok tudományos munkát végzek, de hát itt mondta is az egyik beszélgetésen az egyik partner, hogy én álláshalmozó vagyok. Én azt tudom mondani, hogy nem álláshalmozó vagyok, hanem szeretem a munkámat, és a tudomány és a tehetséggondozás összekapcsolódik, és számomra ez a két munka, ez igazából egy. És ez a két munkából a harmadik teljesítményt kéne kihoznom, ez a disszertáció, ami még várat magára, és bízom benne, hogy ehhez is lesz erőm és energiám, hogy a tanár úr is mondta, hogy nem lesz soha kevesebb, ezt érzem, de hát azért dolgozom, hogy egyrészt a roma közösségről minél többet megtudjunk, jó és releváns információkat tudjak a döntéshozók elé is, hogyha elolvassák, mert megnézik, szolgáltatni, és hát a fiatalok számára is az információkat előtérbe kell tenni, új kutatásokkal, új elemzésekkel. Én ezeken dolgozom most.
4: Amennyire ismerlek már egy ideje, szerintem ez neked tényleg nem munka, hanem igazából küldetés. Szerintem ez az, amiért te élsz és létezel. Nekem legalábbis ez jön le folyton, amikor mi beszélgetünk ezekről a dolgokról. Hát sőt, egyébként dolgoztál külsős kutatóként a Magyar Tudományos Akadémiánál.
5: Igen, pont Kála Jernő tanár úr kérte arra, hogy egy kutatásba vegyek részt, és Nógrád megyében dolgoztunk, és több települést is kutattunk. Ebből egy tanulmánykötet is kijött, és Nógrád megyei településeket komplexen felmértünk, hogy a roma közösségek hogyan is élnek, és itt érdekes, hiszen a rendszerváltás után megszűntek a bányák, és nagyon sok ember elköltözött Nógrád megyéből. Nagyon érdekes település halmazt láttunk, és érdekes megyét pár évvel ezelőtt, és a roma közösségeknek a lehetőségei nagyban az elmúlt évtizedekben csökkentek. Nem csak abban megyében, de ott nagyon, hiszen a gyárak, a bányák voltak azok, amik jobban tartották a közösségeket, és igazából az értelmiség a kis településekről elvándorolt. És nem tudom, hogy tudják a hallgatók, de a legnagyobb elvándorlás Nógrád megyéből volt annak idején, amikor ezt néztük, és szerintem most áll valami jó helyen ebbe a felmérésbe, vagy ebbe az eredménybe, és hát a roma közösségeknek a helyzete se rózsás, abban a megyébe se, és mi ezt vizsgáltuk a kutatótársaimmal együtt.
4: Ez az utóbbi 5 évre jellemző?
5: Igen, ezt már emlékeim szerint olyan 6-7 éve vettük fel ezt a kutatást, és azóta sok változás szerintem nem történt, bár nem vagyok most friss adatoknak a birtokába.
4: Beszéljünk még egy picit a Kopmária intézetről, ahol szintén dolgoztál.
5: Igen, én ahogy említettem, 7 éve dolgoztam a roma szakkollégiumba, és a roma szakkollégium után kaptam egy felkérést, hogy a Kopmária intézeten belül, ami népesség kutatással és demográfiai kutatásokkal foglalkozik, népesedéssel, demográfiával, a roma területnek a kutatóközpontját hozzam létre. És ezt elkezdtem már, gondolkodom, hogy mikor pontosan, de emlékeim szerint olyan 18 év végén elkezdtem vele dolgozni, és egy csapatot összehoztunk, és több kutatást is végeztünk, amelynek fő középpontjában a roma népesedési tendenciák, a roma lányoknak a továbbtanulási hajlandósága és vágyai, vagy akár a roma értékkutatás is tartozott. Értékkutatás alatt azt értem, amikor megkérdezik az embereket, hogy hogy érzik magukat, mennyire érzik magukat egészségesnek, vagy mi fontos számukra az életbe, munka, család, egészség, vagy éppen a jólét, és akkor jólét pontosan mit is jelent. Tehát ezeket kutattuk a roma közösségekben. Valamint azt is, volt egy ilyen előbecslésünk, hogy 2060-ra milyen lesz a roma népességnek a száma és korelosztása majd Magyarországon. Tehát nagyon érdekes kutatásokat tudtunk végezni. 2020-ban és 2023-ban megjelent kapocs folyirat szám is ezekkel kapcsolatban, amit elérhetnek a hallgatók. Ezek száraz tudományos adatok, de nagyon hasznosak tudnak lenni. És még egy érdekesség, például azt is megnéztük, ami nagyon fontos a tanárképzés szempontjából, hogy milyen roma tartalmakat oktatnak az egyetemeken a tanároknak, vagy a segítő szakmákban lévőknek, és azt tapasztaltuk, hogy van már ilyen tartalom, tanulnak a roma közösségekről a segítő szakmában tanulók, vagy azt tanulók is, a tanári oktatásban részvevők is, de még azért sokkal több tudásanyagot kellene magukhoz szívnia, ahhoz, hogy a módszertanuk, a felkészültségük meg legyen ahhoz, hogy a roma közösségekkel hatékonyabban dolgozzanak.
4: Mit tapasztaltál, hogyan változott az elmúlt években, évtizedekben a roma fiataloknak az oktatáshoz való hozzáállása? Hiszen ez is akkor egy része volt ennek a kutatásnak.
5: Attitűdöket is mértünk, tehát azt, hogy hogyan állnak hozzá, amit kérdeztél, hogyan állnak hozzá a fiatalok, hogy a családok az oktatáshoz. Amit említettem, a roma lányoknál volt ez, a 10-ből 3 szeretni diplomát is szerezni, sajnos a valóság az messze van ettől, hiszen 100-ból csak 3 fiatal tud diplomát szerezni, de megkérdeztük azt is, hogy mit szeretne majd dolgozni egy fiatal, vagy mit gondol a család, milyen legyen a saját gyerekének a végzettsége, és mindenki azt mondta kivétel nélkül, hogy legalább szakmát szerezzen. Tehát, hogy ez alapvető már a roma családoknál, hogy mindenkit tanítatni szeretni a fiát, lányát, a gyerekeit. Sajnos a valóság még a szakmaszerzésnél is elég messze van a vágyakhoz. Tehát a roma közösségekben a 2/3 lemorzsolódik és nem szerez szakmát. Magyarul hát 100-ból 66 fiatal, vagy 60 és 70 fiatal nem szerez szakmát, és 30 meg igen. És hogy tudjuk jól, hogy szakma nélkül a mai munkaerőpiacon nagyon nehéz boldogulni, sőt, nagyon nehéz olyan fizetést kapni, ami arra elegendő, hogy egy családot eltartson az ember. Tehát, hogy ez nagyon összefügg a oktatási helyzet a munkaerőpiaci helyzettel, és azzal, hogy utána milyen forrásokkal, tőkével rendelkezik egy család. A akarat megvan, azt látjuk, az akarat a vágyak, de nagyon messze vagyunk attól, hogy a többségi társadalom számaival versenyezünk, vagy elérjük odáig. Ma 20-25% a magyar társadalomnak diplomával rendelkezik, ehhez képest a roma közösség 3%-a rendelkezik diplomával, de ne legyünk ilyen negatívak, azt látni kell, hogy egy fejlődő irányba tartunk, még 10 évvel ezelőtt, 2011-es népszámlálásnál 5%-a volt a roma közösségnek, akik érettségit szereztek, ma már 10. Tehát egy duplázódás 10 év alatt megtörtént, ugyanígy igaz a felsőoktatási helyzetre is, 1% volt még 2011-ben, ma már 2,93% körül van a roma közösség felsőoktatási részvétel vagy diplomaszerzése. Tehát az irány jó, de nem lenne rossz, ha picit gyorsabb lenne. Mert 10 évente duplázódik, az jó lenne, akkor 50 év után elérjük azt, hogy mindenki legalább érettségét szerez, de szerintem gyorsabban kéne haladnunk.
4: Nagyon pozitív a roma közösségek szakmához való hozzáállása, tehát hogy mindenféleképpen az a céljuk a családoknak, hogy valamilyen szakmát adjanak a gyerekek kezébe. Ez nagyon jó. Viszont mi a lemorzsolódásnak az oka, hogy nagyjából a kétharmaduk a diákoknak lemorzsolódik?
5: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Könyvtárnyirodalom van erről.
4: Igen. Hogy tapasztaltad? Vizsgáltátok ezt?
5: Igen,
4: az okot?
5: Igen, persze, vizsgáltuk. Nagyon, nagyon komplex módon vizsgáltuk, kérdeztük a tanárokat, néztük az adatokat is, hogy milyennek az oka. Alapvetően nagyon komplex helyzet, komplex problémakör. Sok esetben, és nézd meg a roma családokat, akkor már jó dolgunk van, hogyha engedő magatartás van egy roma közösségnek. Sokszor a, miről beszélek? A vágy az, hogy a roma fiatal, a gyerekem szakmát szerezzen. A valóság pedig az, hogy ehhez el kell menni kollégiumba, vagy éppen bejárónak lenni. És sok családnál, itt most nem őszintén kell erről beszélni, ez a vágy és a valóság egymással szembe találkozik és feszültséget okoz. Tehát nem igazán engedik el sok esetben a fiatalt iskolába, vagy ha el is engedik, akkor bejárósnak, és a tapasztalatuk nem jó az iskolával szemben. Tehát azt látják, hogy az iskolában a fiatal inkább, próbálok finoman fogalmazni, elzűlik. Tehát, hogy nem a tudást szerzi meg, és nem a szakmát, hanem inkább a csoport, ahova bekerül az iskolai közeg, az rosszabb, mint ami otthon van sajnos sok esetben. És ez nem egy kutatási eredmény, hanem a családoknak a véleménye, hogy ezért nem akarják őket sokszor elengedni, amivel hát érzelmekkel nem tudok vitatkozni, mert ráadásul még vannak tények is ezen mögött, de azt tudom mondani, hogy nem minden fiatal zűlik el, vagy minden fiatal kerül olyan helyzetbe, hogy problémás lesz a középiskolai élete, de valóban nehéz egy-egy vidéki középiskolában jól teljesíteni, ahol igazából az oktatás minősége, vagy a közösségnek a szabályrendszere elég laza. És ebben van még munka, ezt igazából kutatásokkal nagyon nehéz igazolni, de azt látjuk, hogy a kompetencia adatok, amik adatként itt vannak, miről beszélek, a olvasás, szövegértés, matematikai kompetenciák, azok ezekben az iskolákban nagyon rossz helyzetben vannak, de volt olyan beszélgetésen polgármesterrel, aki azt mondta, hogy szerinte az iskolába a diákok olvasni is tanulnak meg, mire a 8-ig jutnak. És itt megint lehet arról beszélgetni, kinek a felelőssége ez. Nem szeretnénk se az iskolára hájtani a felelősséget, se a családra. Szerintem mind a kettőnek is van ebben felelőssége. És hogy a roma közösségnek a saját felelősségét vállalni kell, és segíteni a fiatalokat, de ugyanígy vállalni kell az iskolának a saját felelősségét, én azt gondolom kutatóként. És itt persze hozhatnánk a számokat, de a felelősségvállalás után el kell kezdeni dolgozni ezen. És még ez a munka sokszor hátra van, nem beszélve arról, hogy a szociális segítőhálónak is van a befeladata. Tehát a komplex problémát így próbáltam körülírni, és nem lehet azt mondani, csak az iskolának a alkalmatlanságáról beszélünk, vagy a tanároknak a minőségéről. Megvan ott is sok-sok jó akaró, sok-sok nagyon jó tanár, aki szeretne segíteni. A romák, azt lehet mondani, hogy a romák nem akarják, hogy a gyerekeik tanuljanak, akarják. Sokszor a valóságban nem tudják ezt vagy finanszírozni, vagy azokkal a oktatás mobilitási pályákkal, amivel el kell jutni egy szakmányba akár, segíteni a fiatalokat, hogy ezt megszerezzék. Egyszerűen nincs tapasztalatuk, nincs tudásuk, hogy hogyan is működik. Mondok egy példát a saját életemből. Amikor én már diplomát szereztem, és hazamentem a saját közösségembe, szabadszállásra onnan származom, és bementem a helyi kocsmába, hiszen ott van a közösség, ott tudok beszélgetni az ismerősökkel. Elmondtam, hogy diplomáztam, és megkérdezték, hogy érettségiztem-e már. Tehát ez igazából ez egy nagyon jó visszajelzés volt számomra, hogy nem ismerik az oktatási rendszert. Nem ismerik azt, hiszen nem voltak benne, hogy először érettségiz, nem kell ahhoz, hogy diplomázzak. És hogyha ettől a szülőtől elvárjuk azt, hogy segítse az ő gyerekét tudás nélkül, hogy vegye az akadályokat, ha akarja, akkor se tudja megtenni, hiszen nincsenek meg a tapasztalata és a tudása. És egy érdekes jutott eszembe a kutatás eredményeink közül egy-kettő. Egy érdekes kutatás volt az is, például, hogy a roma lányokat megkérdezték arról, kollégáim megkérdezték, roma nő, fókuszcsoport, tehát roma nő kutató fókuszcsoportot tartott roma lányokkal, bizalmi helyzetben, és kérdőivel is, hogy például női dolgokkal, ha van szó, vagy éppen a szexualitásról, kitől kérnek először segítséget. Nem meglepő módon a saját anyukájuktól. És ki volt legutolsó, lehetne tippelni, az iskola volt. És hamarabb volt mondjuk egy védőnő, hamarabb volt tényleg egy szociális munkás, tehát mindenki hamarabb volt, de az iskola. És hol tartunk nekik a szexuális felvilágosítása kapcsolatos adásokat, hol találkoznak ezzel általában az iskolában, ahol legkevésbé van bizalmuk ezzel kapcsolatban. A rossz hír az ezzel, hogy viszont az információk azok meg sokszor nincsenek meg az anyukáknál. Tehát anyukába bízik, anyukát kérdezi, ha kérdezi, ez is csak egy olyan kérdés volt, hogy kit kérdezne, sokszor tabu téma még ma is, de ha kérdezi, akkor se feltétlenül van meg a tudás a szülőknél, vagy éppen anyukánál. Tehát, hogy ez is egy ilyen eszembe jutott ilyen eredmény, és hogy a oktatásnál is ugyanaz a helyzet, hogy sokszor a szülő nem is tudja segíteni a fiatalt, akkor se szeretné. Tehát a akarat, a vágy megvan, a tudás nem feltétlenül, hogy segítsen, és ezért mondom azt, hogy engedő magatartás már nagyon jó. Mert ha engedik, hogy a fiatal önállóan döntsön, akár tanári vagy mentor segítséggel, akkor az már bőven elég, mert ha van mellette valaki, viszont legyen mellette valaki, aki nem a szülő, hanem a tanár, egy mentor, egy edző, vagy bárki, szociális segítő, akkor már tud tovább lépni. És a fiatal hamarabb megtanulja a rendszert, mint a szülő.
6: Milyen megoldást látsz a roma közösségek fejlődésére ezen a területen, tehát elsősorban az oktatás területén? Mire lenne szükség?
5: Mondhatnám azt a szakpolitikai javaslatcsomagot, amit általában a szakemberek, tudósok is tényleg könyvtárnyi anyagot már teleírtak ezzel. Én azt gondolom, hogy itt a lelkekben meg fejekbe kell eldőlni inkább a dolognak. Én azt gondolom, hogy vissza kell adni a roma közösségek önbecsülését. Először is. Tehát az, hogy legyen önbizalmuk, legyen önbecsülésük, hogy ők képesek bármit elérni, mint mindenki más is. És én ezért is szeretem a munkámat, mert mi tudunk bizonyítékot adni arra, hogy igenis képesek a roma fiatalok bármit elérni. Tehát ugyanúgy képesek nemzetközi szinten teljesíteni, ugyanúgy képesek több nyelven beszélni, nemzetközi projektekben részt venni, és hogy ezeket el kell hitetni a közössége, hogy képesek ők is erre, akkor is, hogyha említettem, nincs meg feltétlenül a tapasztalatuk, nincs meg feltétlenül a tudásuk arra, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ha viszont vannak olyan szakemberek, olyan emberek, akik segítséget adnak nekik, vagy éppen segítséget kérnek másoktól, és segítik a fiatalt, akkor szerintem lehet elérni tömegesen jó eredményeket, de ahhoz önbizalom kell, és önbecsülés. Az önbecsülést meg hol lehet elérni? Teljesítménnyel.
6: Antal István, a Mátyás Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról és a szakkollégiumi rendszerről egyaránt. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő hétfőn is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100 font 3 rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd pesti hídfőjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumét, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 rádiódikben.
3: Nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét. Itt vagyunk, kedves rádiódik hallgatók. Ígéretünk a szíven, visszatértünk a zeneszünetről. Még mindig Baranyi Rolandot és Kökény Ilonát halljátok mindenféle ételekről beszélni.
4: Sziasztok!
3: Na, hát beszélgettünk ugye a külföldi ételekről, és hogy Magyarországon hogyan készítik ezeket másképp. Én egy kicsit maradnék még ezen a vonalon, mert lehetne szerintem ebbe érdekes dolgokat találni. Például, ami még eszembe jutott, hogy az olasz tészta ételeknél, amire nagyon kivannak az olaszok. Egyébként szoktak is ilyen paródia videókat csinálni ebből. Elsősorban a legtöbbet használt ilyen elem, amiből ilyen paródi vicces videókat szoktak csinálni, hogy a spagetti tésztát széttöri más, és azt nem szabad, de igazából még ennek a logikájára nem jöttem rá, hogy ezt miért nem szabad széttörni. Igazából szerintem...
4: Gondolom, nem tudod úgy a villára feltekerni azért.
3: De azt nehezebb feltekerni a villára, ami olyan hosszabb, nem?
4: Rövidet szerintem nehezebb.
3: Nehezebb?
4: Szerintem nehezebb. Meg ez az olaszoknál így van megszokva.
3: Aha.
4: Ennyi. És amikor ketchupot tesznek a makaróni...
3: Ja, az igen, az is nagyon kemény, de én bevallom, én ezeket úgy szoktam tartani, tudod? Ezeket a mit, hogy szokás csinálni, meg én élvezem azt, hogy az országnak a saját kultúrája szerint iszok, eszek meg valamit, tudod?
4: Igen.
3: De ezt valamikor én se tudom annak ellenállni, hogy ilyen csípős ketchupot teszek mondjuk a bolonyaira, tudod?
4: Én nekem az elképzelhetetlen.
3: Neked elképzelhetetlen,
4: nem,
3: abszolút?
4: Soha, vagy pizzára.
3: Nem.
4: Majonézt pizzára.
3: Azt nem.
4: Vagy de... ketchupot.
3: Na, abból nem is szeretem a majonézt.
4: Tehát, hát, valami az jó.
3: Nagyon sok olyan ember van, én nagyon sok olyat ismerek, aki nem tud úgy megenni nem tudom, az ételek 80%-át, hogy nem nyomja szét majonézzel.
4: Igen,
3: én annyi ilyet ismerek.
4: És olyan is van, hogy a fiam úgy ez, tehát olyan szószokat készít, hogy ketchup, majonéz, és talán barbecue-t is tesz bele.
3: Nem, mondjuk egy jó hangzik.
4: Én a barbecue-tól kiráz a hideg. Nem tudnám megenni.
3: Pedig te voltál Kanadába, ami már majdnem Egyesült Államok, ahol nagyon jó a barbecue.
4: Én ott sem kóstoltam.
3: Nem kóstoltad? Nem. De hogy abszolút nem is kóstoltad meg a barbecue-t soha?
4: Nem. De kóstoltam, nagyon füstös illata van, aha, meg íze, de nekem nem ízlik. De nagyon jó szószok vannak kint.
3: De várjál, addig, ameddig nem tudod, hogy valami milyen adat.
4: Belekóstoltam, de hogyha én érzem egy szósznak, hogy túl erős mondjuk ecet szaga van, aha, akkor én már azt kihagyom.
3: Aha, aha.
4: Én az ecettől undorodom, nem tudom megenni.
3: De egyáltalán semmibe? Például
4: hát én szoktam készíteni uborkasalátát, aha, abba szoktam tenni, de nagyon nehéz dolgom van vele, nagyon nem szeretem az ecet szagát, nem bírom.
3: Mert nekem eszembe jut például nagyon régettem azt, ami most eszembe jutott, még gyerekkorom jut róla eszembe, ez a tojásos nokedli ezzel az ecetes salátával, na az jó cucc, na oda illik az ecet, ugye?
4: Igen,
3: de milyen sokféle van? Mi egyébként mi miért használunk, mert itt én láttam például Olaszországban itt ilyen, nem tudom, valakinek 15-20 féle ilyen ecetje van, mindegyik hát másból.
4: Vannak köztek, gondolom, balzsam ecet, rizsecet,
3: mi, amikor itt Magyarországon veszünk egy ecetet, az miből van vajon? Az ilyen, milyen ecet az?
4: Hát ez most nagyon fogós kérdés.
3: Én nem tudom. Én nagyon sok időt eltelt, mit tudom én, mire rájöttem, hogy abból több fajta van, és az ecet az nem csak úgy ecet, tudod, hogy az ecet.
4: Hát van alma ecet, hát biztos érlelik, valamit érlelnek, és abból kivonja. Nem, fogalmam sincs.
3: Aha,
4: nem.
3: De nagyon sok fajta van. Én kifejezetten szerintem Magyarországon csak egyet használunk ilyen 90%-ban.
4: Igen.
3: Hogyha már a furcsa evési szokásoknál tartunk, meg ugye beszéltünk arról, hogy mi szeretjük azért úgy elkészíteni az ételeket. Én néha akkor is ragaszkodok úgy elkészíteni egy ételt, ahogy az le van írva, hogyha tudnék bele olyanokat rakni, amitől jobban ízlene nekem, én akkor se rakom vele, tudod, én mert sem. Én annyira úgy akarom megcsinálni.
4: Én is ragaszkodok hozzá, igen.
3: De például Magyarországon szerintem egy nagyon rossz szokás a pizzával kapcsolatosan, hogy például a pizzára szerintem Magyarországon rengeteg feltétet felbírnak rakni.
4: Ananász,
3: de jó, hát az ananász a pizzán, ez egy ilyen, tudod, azt már illik is utálni, annyian mondják, hogy ezt nem lehet, tudod, hogy már meg sem merném mondani, hogyha mi azt szeretnénk. Gyerekkoromban egyébként, hogyha ilyen pizzát rendeltünk, akkor mindig Hawaii pizzát rendeltünk. Igen, ezt nem tudom, szeretem, hogy ez milyen szokás volt, hogy mindenki Hawaii pizzát
4: rendelt. Én nagyon szeretem. Tudom, hogy nem szabadna, én nagyon szeretem az ananászt, a pizzát.
3: De tényleg?
4: Tényleg, én nagyon szeretem.
3: Hát kedves hallgatók, 06 30 30 30 100, aki meri, az küldje el SMS-be, hogy ő szereti-e az ananászt a pizzán, mert ez megosztó kérdés lehet, de szerintem annyira nem megosztó, mert ezt inkább mindenki utálni szereti, tudod, hogy ananász a pizzán,
4: divat,
3: az annyira rossz, igen.
4: De aki szereti az édes és a sós íz, aha, kombinációját, az szerintem szereti az ananászos,
3: aha, pizzát. Neked vannak egyébként ilyen fura evési szokásaid?
4: Hát azon kívül, hogy a töltött káposztát eszem francia salátával, én nagyon szeretem az édes és a sós egyvelegét, nagyon.
3: Aha, de ilyen kifejezetten olyat tudsz mondani, amit így ezt így ezzel megeszed, és sokszor etted, és az másnak furcsa lehet?
4: Szendvicset ettem tükörtojással, sonkával és sajttal, és a tetején juharszirupppal.
3: Jézusom! Amit egyébként még annyira nem durva.
4: Nem, szerintem. Egyébként sokan eszik.
3: Egyébként szerintem annyira nem durva. Nekem voltak már sokkal furcsábbak, például én az utóbbi időben rászoktam arra, hogyha van palacsinta, akkor abból csinálok szendvicset. Tudod, hogy megvajazom, és akkor teszek bele szalámit, meg mit tudom én, és akkor az van a kenyér helyett. De egyébként meg egy jó cucc, mert úgy tudod, ugyanúgy tészta, és akkor
4: de édes tészta.
3: Igen, de valahogy ez jó. Nem tudom.
4: Ne, a fonott kalács, vagy kalácsokból szendvicset el tudok készíteni. Tehát, hogy képzelem.
3: Aha, aha.
4: Lepirítani vajon, és akkor az igen, de palacsinta.
3: Aha, az... aha. Van egy ilyen egyébként, Elvis Presley szendvics, azt tudod, hogy miből áll? Tehát az Elvis Presley az minden egyes nap ezt tette reggelire. Toast kenyér, tehát egy szendvics, toast kenyérrel, volt benne mogyoróvaj, békön, banán és juharszirup.
4: Ez jó.
3: És ez tetszik?
4: Ez nekem tetszik.
3: Békön, banán, mogyoróvaj.
4: Igen, ez tetszik, igen.
3: Egyébként tényleg, így én, amikor ezt így, tudod, így mindenki ilyen drasztikusan láttam róla egy videót, hogy azt a mindenit 10 éve.
4: Nekem szimpatikus.
3: Nekem, én megkívántam, igen. Tudod, amikor így néztem, igen. Hogy összerakják, és akkor itt mindenki mondja, hogy hú, dur, de ebbe tényleg rengeteg íz van.
4: A juharszirup a szalonnával szerintem nagyon, aha. Nagyon passzol.
3: Igen, nagyon ilyen édesós.
4: A mogyoróvajat nagyon szeretem.
3: Tényleg neked bejön a magyar, mert ez is nagyon megosztó.
4: Igen, egyébként. És én a darabosat szeretem. Aha. Be vannak kis magyaró darabok.
3: Igen, mert kétféle van.
4: Igen, van ez a sejmesebb, és van ez a magyaró darabos.
3: De a sós vagy az édes?
4: A sós.
3: Igen, igen. Nekem is a sós darabos, az a jó cú. Meg Kanadában jókat adnak.
4: Igen.
3: Na de térjünk vissza erre az 50-es listákra, ami ugye a fővonal. Itt van egy olyan 50-es lista, ahol a legjobb rakott ételeket rangsorolják, ugye világszerte, és itt két magyar étel is helyet kapott, a rakott krumpli 14. helyjel, és helyet kapott még ezen kívül a rakott káposzta 39. helyjel. Ez rakott kell káposzta, tehát rakott kell, ahogy mi
4: rakott
3: ismerjük.
4: Rakott kell, mert van a savanyú káposztás rakott étel,
3: aha.
4: Az kolozsvári, azt hiszem úgy hívják.
3: Aha.
4: Kolozsvári káposzta.
3: Aha, aha. Nekem igen, igen, megvan most az, amit mondasz. Nekem az annyira nem egyébként. De...
4: Én nagyon-nagyon szeretem.
3: Tényleg?
4: Nagyon.
3: Tényleg?
4: Mind a két fajta.
3: De azt hogy kell elképzelni pontosan, mert így most így előttem van az íze. Hát így nagyjából az miből áll? Mikből áll?
4: A pörkölt alapon fel van rakva darált hús.
3: Aha.
4: Rizs van belekeverve.
3: Aha.
4: És akkor ezt egy hőálló edénybe. Aha. Tehát rétegezve van. Kell káposzta, ez a húsos ragú,
3: aha.
4: Kell káposzta, és akkor a tetején tejföl, és akkor sütőben megsütik.
3: Darált hús, rizs, káposzta?
4: Hát végül is igen.
3: Hát akkor ez olyan, mint egy töltött káposzta, így villával föl vágva is belerak. Majdnem, nem?
4: Ja, igen.
3: Lehet azt mondani, egy töltött káposztára hasonlít az
4: íze.
3: Igen,
4: igen, igen.
3: A rakott krumpli, az szerintem, bár nem tudom, mert így könnyű beszélni tudod, hogy én nem tudok főzni, de a rakott krumplit én úgy képzelem el, hogy azt nem nagyon lehet elrontani.
4: De pont ezt akartam mondani,
3: komolyan?
4: Hogy nagyon el lehet rontani.
3: De hogy lehet
4: mert
3: elrontani?
4: Mert maradhat száraz.
3: Aha, aha.
4: A krumpli. Én egy ismerősömtől tanultam azt, hogy mert ugye kolbász kell bele,
3: aha.
4: És hogy a kolbászt előtte egy kis zsiradékon meg kell pirítani, kiengedi a kolbász magából a zsírt,
3: aha.
4: És akkor úgy rátenni a rakott krumpli közé.
3: Aha, aha.
4: És tényleg szaftosabb, finomabb, és nagyon sok tejföl kell rá.
3: Aha, tehát mindenben azért vannak ilyen praktikák, mert én úgy képzelem el.
4: Még egy rántottát is el lehet rontani.
3: Igen, igen, igen. Meg ugye ebben benne van az, hogy ki hogy szereti, de tényleg egy rántottát el lehet nagyon rontani.
4: Nagyon.
3: Tudod, aki szétsüti az
4: igen,
3: egészet.
4: Szárazra.
3: Nekem az nem szimpatikus, a másoknak az nem szimpatikus, hogy én eszem, tudod, hogy még szinte folyik
4: valamennyire.
3: Igen.
4: Is
3: de hogy tudod, a rakott krumplit én úgy képzeltem eddig el, hogy ugye főtt krumpli, főtt tojás, kolbász, tejföl, hogy ezen úgy nagyon nem lehet mit elrontani, tehát hogyha valaki, nem tudom, krumplit tud pucolni, meg a tojás föl tudja törni, meg mit tudom én, meg bele tudja tenni a vízbe, meg ezeket egymásra tenni, akkor az már egy rakott krumpli. Vagy ez ennyi bonyolultabb sztori szerinted? Itt is el lehet azért...
4: Szerintem el lehet csúszni dolgokon. Például, ha nincs jól megfűszerezve, aha, nem elég aha. Sós, ha aha. Kemény marad a ha krumpli,
3: aha,
4: vagy
3: aha.
4: Ha nem elég szaft, ha száraz egy rakott krumpli, az ehetetlen.
3: Egyébként engem mindig érdekelt az, hogy aki régóta főz, Szerintem azoknak már így jobb az időérzéke is, sokkal.
4: Hát a rutin
3: miatt. Mert fejlődik ugye a főzés, az egy nagyon jó dolog szerintem az időérzékre, mert amikor én próbálok megfőzni valamit, akkor mindig ilyen, szóval percre pontosan tudod, megnézem, hogy elvileg meddig kéne, hogy valami benne legyen a sütőben, mit tudom én, és hogyha nem tudom, egy ilyen tapasztaltabb nő főz például a családba, akkor az tényleg csak ránéz, belenéz színéről, szagáról, igen, minden, és tudja, hogy ott mi újság van.
4: Hát ez a rutin, a
3: hát igen, kifejlődött, igen, így ez az, igen, érzék, igen, igen, lehet, igen, azt mondani. Hogyha erre a listára visszatérünk, ez a rakott étel, én még nem ettem külföldi rakott ételt nagyon. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel.
4: Én sem.
3: Magyar ételből, rakott ételből, amit itt Magyarországon készítünk, szerintem van egy csomó, tudunk mondani, rakott krumpli, rakott kell.
4: De ratatouille is. Az is ilyen rakott féle, nem?
3: Tehát az eredeti francia lecsó az rakott, igen, igen, egyébként az lehet, hogy rakott ételnek számít, bár itt most ez nincsen benne. De
4: lehet, hogy én rosszul tudom, de én úgy emlékszem, hogy a ratatouille az, hát rakott étel.
3: Ugye abba különbözik a lecsó, meg a ratatouille, hogy...
4: Abban van cukkini, vagy padlizsán, vagy mindkettő van, nem is tudom.
3: Igen, meg így a formáció, tudod, hogy máshogy van így felrakva, körbe van rakva.
4: És ők sütik.
3: Igen, aki látta a Lecsó című mesét, akkor az...
4: Én is onnan is.
3: Igen, mindenki. De igen, hogy egy csomó rakott étel van Magyarországon, ezért is van benne ebbe az 50-es listában két magyar étel is, és valami rakott ételt még kifelejtettem, amit akartam mondani, mi van még, rakott kell, meg rakott krumpli, meg mi van még? Rakott...
4: A listán?
3: Nem, hogy így, hogy amit egyébként? Tudunk egyébként.
4: Rakott karfiol.
3: Rakott karfiol, az is nagyon
4: rakott
3: jó.
4: Rakott bab.
3: Igen, igen, zöld bab.
4: Igen.
3: Ezek mind nagyon jó cuccok, nekem mind nagyon bejön. Ez a darált, hús, zöldség, tejföl, ez nagyon jó dolog.
4: Hát a rakott, elnézi, a rakott ételhez oda lehet sorolni a lazányét, az is egy rakott étel.
3: Egyébként igen, igen. Tehát a lazanya is egy rakott étel. Nem tudjuk, hogy lehet, hogy itt vannak bizonyos olyan feltételek, aminek nem felel meg, mit tudom én, mondjuk egy lazanya vagy egy ratatouille, de egyébként, hogyha így kifejezetten ezt rakott ételnek nézzük, akkor ezek benne vannak. Hát a lazanya az mindenképpen
4: az. Az rakott.
3: Igen. Van egy nagyon érdekes 50-es listánk, ugye az 50 legjobb flatbread, amit szerintem úgy lenne a legjobb fordítani, hogy kenyérételek, tehát amit úgy külön lehet enni, nem kifejezetten olyan kenyér, amiből szendvicset csinálsz, de mégis valamihez eszed, mint kenyeret. És itt is van magyar, 27. a lángos. Egyébként az első kettőt azt nem ismerem, viszont a harmadik ez a vajasfokhagymás nankenyér.
4: Készítem is otthon.
3: Na szerintem az egy kifejezetten jó cucc.
4: Az nagyon.
3: Te meg tudod úgy csinálni, mint egy indiai étteremben?
4: Hú, nem tudom, de a gyerekeknek nagyon ízlik. Én a köris csirkéhez mindig azt készítek.
3: Én amikor először megkóstoltam ezt a nankenyeret egy indiai étteremben, én azt mondtam, hogy én ezt minden nap akarom enni. Annyira jó.
4: De én úgy tudom, hogy van külön nan liszt. Én úgy emlékszem.
3: Komolyan?
4: Úgy emlékszem, igen.
3: Igen, az a ilyen barnább cucc, mint a láttam.
4: Szerintem az lencséből, vagy valami hasonlóból van készítve.
3: Igen, igen. Egyébként érdekes, hogyha így nézed a különböző országoknak a konyháit, és hogy valamilyen kenyeret csinálnak, nagyon keveset használják azt a fajta ezt a búzalisztet, amit itt Magyarországon.
4: Hát talán a bagett az.
3: Igen,
4: az
3: igen.
4: Még hasonló.
3: De hogy itt minden van ilyen, a kukoricaliszt, igen, meg íz, és igen, a többi igen. Rizsliszt. Szóval...
4: Hát magát a kenyeret is olyan formában, ahogy mi fogyasztjuk, szerintem kevés országban eszik, meg mindenhez. A magyarok mindenhez esznek kenyeret.
3: Igen,
4: leveshez.
3: Igen. Igen, de ebből is tudod, kétfajta van. Aki elcsodálkozik azon, hogy valaki mindenhez eszik kenyeret, meg valaki azon csodálkozik el, hogy nem eszik hozzá
4: hogy kenyeret. Hogy nem eszik hozzá, igen.
3: Például nálunk otthon a mennyasszonyommal én olyan vagyok, hogy én mindenhez eszek kenyeret, ő pedig olyan, hogy ő szinte semmihez nem eszik kenyeret.
4: Ez milyen szerencsés, aki nem kívánja mindenhez a kenyeret.
3: Igen, mert egyébként az, hogy mondjam, valamennyit elvesz az egésznek az ízéből, mert az úgy le van tudott tompítva a kenyértől, csak
4: de
3: jobban laksz tőle.
4: De valamit meg kiegészít, például egy jó gulyás leveshez a kenyér az szerintem elengedhetetlen.
3: Igen, tehát a gulyás leves, lecsó. Tehát ezeket nem tudom kenyér elképzelni, úgyhogy kenyér nélkül, de nálam a töltött káposzta.
4: Az is. Mondjuk én nekem a kalács a töltött káposztához.
3: Nálam a pörköltet is nehéz elképzelni kenyér nélkül, de nagyon sokan...
4: A tésztás ételt, tehát a pörkölt tésztával kenyér nélkül el tudom képzelni. De mondjuk pörkölt krumplival, ahhoz már kell a kenyér.
3: Igen, igen, igen. Ez egy nehéz dolog, mert szerintem itt csak arról van szó, itt már a jól lakásnak a dolga is van, tudod, hogy ugye a lecsó, abból nem tudok annyit enni, hogy tehát kenyér nélkül, hogy még jól essen.
4: Jól lak?
3: Igen,
4: magában.
3: Igen, igen. Amennyit jól laknék lecsóból, annyit már nem esne jó lenni, tudod?
4: Értem.
3: Van szerintem benne egy ilyen. Egyébként bevallom az őszintét, ebből az 50-es listából nyilván nem ismertünk mindent az előző listákból, de itt van egy csomó dolog, ami ismeretes. Azon kívül, hogy nyilván ismerjük a lángos, de szerintem nagyon lecsúszott, 37. hely talán a leghíjesebb a tortilla, mexikói tortilla.
4: Igen, igen, igen.
3: Na azt... Szerintem, hogyha a tortilla az eredetileg mexikói, na azt mindenki átvette. Tehát a török, görög ételek.
4: Csak más néven vannak,
3: igen,
4: de szerintem,
3: igen.
4: Szerintem az elkészítési mód is más.
3: Igen, igen.
4: Hát eredetileg ezek a kenyerek szerintem, ez szerintem zsidó kenyér.
3: Igen, már mind mi?
4: Ezek a lapos kenyerek. A
3: kenyér,
4: a... Szerintem ez onnan származik.
3: Aha. Meg a lavás, azt ismered egyébként?
4: Nem.
3: Az ugyanaz, mint a tortilla, csak az egy örmény cucc és nagyobb. Tehát ezek egyébként nagyon hasonlítanak, ezek a cuccok. Hát a lángos, arról tudunk egy csomót beszélni.
4: Meg töményebb. A lángos töményebb étel, vagy
3: igen.
4: Kenyér, vagy tészta étel. Ez...
3: Igen, tehát a tortilla, meg a nankenyér, mondjuk a nankenyérrel is jól lehet lakni,
4: igen,
3: az
4: igen.
3: Már egy ilyen töményebb cucc, de ezek azért az ételeknek a kiegészítői, a lángos, az meg úgy magába egy étel,
4: igen,
3: a lángos. Te tudsz otthon lángos sütni?
4: Igen, szoktam.
3: És szeretsz is lángos sütni?
4: Hát, hogy szeretek-e... Szeretek. Hát.
3: Az az egy nehéz procedúra a lángos sütés, nem?
4: Szerintem nem. Kell tiszta. Na azt szerintem azt nem lehet elrontani.
3: Azt nem lehet elrontani?
4: Szerintem nem lehet.
3: Mert én már láttam mondjuk olyat, hogy tudod, valaki belisztezés elvileg azt nem lehet, tudod, mert ez egy ilyen olajos cucc, vagy rosszul tudom?
4: Hogy belisztezi?
3: Már hogy tudod, mielőtt kisüti, belisztezi, tudod, és azt elvileg így
4: olajos kézzel fogod meg. Igen.
3: De már láttam olyat, hogy valaki, pont láttam olyat, hogy
4: és
3: valaki erről. Hát nem tudom, hogy sikerült, csak azt láttam,
4: hogy
3: belisztezi.
4: Hát gondolom ráig a liszt egy picit, de hát nem tudom elképzelni.
3: Ami még érdekes, hogy a lángosból is egyébként több fajta van, mert van, mit tudom én, felhőlángos, úgy szokták mondani? Meg krumplis lángos, hát meg mit tudom.
4: A felhőlángost azt nem arra mondják, amit csak tojás fehérjéből van.
3: Aha, valami ilyesmi.
4: Azt szerintem az egy nagyon új keletű dolog, mert hogy aki ugye nem akar hízni, tehát ez diétához van.
3: Ez ilyen diétás lángos.
4: Igen, a krumpli lángosból is több fajta van. Én régen úgy készítettem, igen, hogy egy krumplit beletörtem a kelt tésztába, tehát azzal indítottam egy tört krumplival.
3: Aha. Egyébként szerintem így a listából, amit ismerünk, tényleg a lángos az egyetlen olyan dolog, amit így magába meg lehet enni, szóval az egy jobb találmány, mert önmagába is megállja a helyét, lehet mondani. Amiről még muszáj beszélnünk, ez a legjobb street foodos édességek 50-es listája.
4: Na, erre kíváncsi vagyok.
3: Bevallom az őszintét, hogy ugye itt nem sokat ismerek itt se, hogy így nézem a listát. rengeteg érdekes nevű dolog van, van itt mexikói, maláziai, libanoni, portugál, belga, egy csomóféle utcai édesség. Amit ismerek, az 23.-24. helyen egymás alatt a csurosz és a kürtös kalács.
4: És az egyik magyar.
3: És az egyik magyar. A csurosz, én azt hittem, hogy portugál, spanyol a
4: spanyol
3: csurosz,
4: a csurosz egyébként.
3: Te tudsz csinálni csuroszt?
4: Igen.
3: Azt a mindenit. És az, hogy viszed véghez?
4: Az egy égetett tészta, úgy készül, mint az eklerfánk, vagy a képviselőfánknak a tésztája.
3: Aha.
4: Csak ezt nem sütött, hanem olajban sütött ki. Aha. Ilyen, hát biztos emlékszel rá, hogy milyen a csúrosz.
3: Én ettem
4: formája, aha. És ilyen kis egyenes, tehát egy sütő zacskóból, vagy aha. Egy kinyomóból kinyomod, megsütöd olajban, aha. Utána fahéjas cukorba meghempergeted,
3: igen.
4: És a végén csokiba kell mártogatni.
3: Igen, igen, igen. Ami most eszembe jutott erről mert nekem egyből beugrott a csoki, de szerintem ez is valamilyen új szokás lehet ebbe, mert ugye szerintem a csuroszba igazából ez a fahéjas cukros cucc az eredeti, de ez a csoki igazából már mindenre rákerül. Például a kürtös kalácsnál is ez megfigyelhető, meg a szinte az összes ilyen édességnél, amit így egy ilyen kis bódéba akár lehet kapni, tudod, hogy kürtös kalács, én arra úgy emlékszek, hogy míg az én gyerekkoromban, pedig annyira nem volt rég, mikor az én gyerekkoromról beszélek mindig, volt, mit tudom én, fahéjas, kókuszos, meg diós, kakaós.
4: De a legelső az a fahéjas cukros volt szerintem.
3: A kürtös kalázsod
4: igen,
3: is?
4: Igen, igen, igen.
3: És most már úgy lehet kapni, tehát úgy nekem minden túl van tolva ezekbe, és nem jól áll neki ezeknek az édességeknek.
4: Töltöttre gondolsz?
3: Igen, olyan kürtös kalácsot, hogy van benne például, megvan a kürtös kalács, és akkor az tele van nyomkodva ilyen egész ilyen csoki szeletekkel, arra rá van téve a fagyi, le van öntve eper, meg csoki sziruppal, arra ilyen cukorkákat raknak, beleszúrnak még egy, mit tudom én, egy Kinder Maxi Kinget, még azt is leöntik valamivel, tudod, és
4: de
3: akkor már ilyen
4: már
3: sok lesz.
4: Kóstoltad?
3: Én kóstoltam ilyet, de annyira sok, hogy igazából abban már nincs is kürtös kalács.
4: Mert eleve a kürtös kalács egy keltészta, az egy tömény édesség. De nekem, én is kóstoltam, nekem ízlett. Nem tudtam az egészet megenni, de nekem ízlett.
3: De már mint ez a túl
4: ez a túl, ez a csokoládé kalács. Darabok azok nem, de aha. Úgy, hogy kürtös kalács, fagyival, tejszínhabbal, az nekem ízlik.
3: Igen, de az érdekes ebben, hogy én legfőképpen olyan helyeken látok ilyen túltöltött, tudod, ilyen kürtös kalácsos fagyi is mindennel leöntött cuccokat, ahol sok turista van, és igazából szerintem a turistáknak is bejönne ez a sima kürtös kalács, amit mi ettünk. Hát szerintem most már a legtöbb ilyen belvárosi helyemben ez a mindennel megtöltött cuccok vannak, tudod? És szerintem bejönne nekik ez a retro, tudod, hagyományos kürtös kalács is, de szerintem próbálják eladni úgy a kürtös kalácsot, tudod, hogy ami mindenkinek tetszik.
4: Igen, igen.
3: Mert szerintem ebbe is az van, hogyha átmegyünk egy kicsit más témára, hogy tudod, lefotózzák, milyen jól néz ki, hogy tele van fagyival, meg le van öntve cukorkával, igen, bele igen, van igen, szúrva igen. A csoki. Igen, ez is igen, inkább igen. Ilyen a szemünknek tetszik.
4: Jól néz, tetszetős
3: csak.
4: Is.
3: Igen, igen, igen.
4: Azt akartam kérdezni, hogy a fagyi nem volt a listán?
3: Legjobb fagyik, na az még egy
4: nem,
3: jó
4: nem,
3: lenne.
4: Nem, ezen a listán nem volt a fagyi. Hát az is utcai édesség. Nem, és az volt az első szerintem.
3: Nem volt, képzeld el, de szerintem ezeknek a kritériumai lehet talán az, hogy valami fajta sütésen át kell menni szerintem igen. Ezeknek az ételeknek. Nem tudom, mert pontosan nem nevezi meg ugye a Tésztatlasz című lap, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy egyik vagy másik kategóriába benne legyen, de szerintem itt valami ilyenről van szó. Szóval egyébként most megláttam, hogy 12. helyen ott van a waffle, és ez talán kínainak tünteti fel.
4: A waffle.
3: Aha.
4: Az hogy?
3: Nagyon érdekes, tojás waffle, és egy kínai zászló mellette. Érdekes.
4: Tojás waffel.
3: Tojás waffel.
4: És az mitől édes?
3: Hát...
4: édes tojás?
3: Lehet, hogy ugyanígy rá van, így le van öntve mindenféle dologgal.
4: De a tojásból készülhetett waffel formájú, akár.
3: Szerintem valami ilyen cucc. Igen, valami...
4: Nagyon, ez nekem nagyon fura.
3: Tojás waffel.
4: De egyébként ők nagyon szeretik a tojást. Azt látom, hogy ők mindenhez tojást tesznek.
3: Igen, és egyébként Ázsiába én úgy tudom, hogy nem... Szóval, hogy nincs olyan nagy kultúrája az édességeknek, mint például Európába, vagy akár Amerikába. Például a japánoknál, ha jól tudom, nem is nagyon van édesség.
4: És kenyér sincs.
3: És kenyér sincs. Egy vagy két fajta édességük van. A japánoknak
4: mochi, ez lehet, a mochi. Az,
3: mochi. Így van.
4: Az viszont finom.
3: És finom, viszont az egyetlen olyan édesség, és pont az az egy olyan édességük van, amiben nagyon simán meg lehet fulladni. Tettél már ilyen mocsit?
4: Igen.
3: Képzeld el, én egyszer ettem, és szerencse, hogy ilyen, tehát a méretéhez képest én sokkal kisebbet haraptam bele, és éreztem, hogy megy le a torkomon, tudod, és egyébként...
4: Mert ez rizsliszt, vagy... Igen. Rizs alapú akármi.
3: Igen, és elvileg ő meg éreztem is, hogy valamennyire megdagad a torkod, be egyébként betiltották Japánba azt, hogy szilveszterkor legyen mocsi, vagyis hogy lehessen árulni, tudod? Mert hogyha valaki, tudod, berugott szilveszterkor, aztán túl nagyot harapott bele, akkor csomóan megfulladtak szilveszterkor tőle. Nagyon érdekes. Hát szerintem ezek voltak a legérdekesebb 50-es listák közül. És ha már ezeket kilőttük, ezeket az 50-es listákat, akkor még egy 50-es listát a maradék időben nem tudunk beletuszkolni, hogy beleférjen, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogyha valamilyen kategóriába van-e neked olyan kedvenced, hogy, vagyis olyan kategóriád, amit kedvencednek tudsz mondani, akár a rakott ételek, akár a tészták, akár bizonyos fajta húsételek neked, melyik a kedvenced, amit a legszívesebben főzöl?
4: Hát a listán biztos nem volt rajta. Én nagyon szeretem a marha pörköltet túrós tésztával, de csak ha gyúrva van a tészta.
3: Aha.
4: És azt gyerekkorom óta úgy készítjük, hogy a tésztának a másik feléből csokis tésztát készítünk, már anyukám is így készítette, tehát csokis tészta és tejszín habbal a tetején.
3: Aha, aha.
4: És szerintem nekem ez a kedvenc ételem. Ez a marha pörkölt túrós tésztával.
3: És utána a csokis tészta tejszín.
4: És utána a csokis
3: tészta. És a csokis tészta, azt hogy csináltátok meg régen?
4: Hát ugyanaz a gyúrt tészta, aha, csak széles metélt.
3: Aha.
4: És kakaópor, ugye ráolvad a forró tésztára a kakaópor.
3: Aha, aha.
4: És akkor, és a tejszín is egyébként, az is elkezd rajta olva, de nagyon-nagyon finom.
3: Aha, aha.
4: Nagyon finom.
3: Milyen érdekes, hogy így a házi tésztáról nekem így sokkal fiatalabbként egyből az jutott eszembe, hogy ahhoz kell ilyen mindenféle tésztakészítő gép, tudod, mint amit most látunk.
4: Nem,
3: régen
4: nem.
3: Meg csak tudod, úgy megcsinálták, mint tudom, mint egy nyújtófával.
4: Csak, igen, aha, sodrófával.
3: Mennyit változott egyébként maga ezek a technikai dolgok is a főzésbe, tudod? Megnézzünk egy ilyen például ezt a konyhaséfes műsort, vagy nem is tudom, hogy pontosan mi a neve, mindenféle ilyen műsor van már. Ott hallottam ilyeneket, hogy szuvidálnak ételeket. Ami azt jelenti, tudod, hogy ilyen vákumba belerakják,
4: igen,
3: a vízbe,
4: igen,
3: és igen, akkor gyorsabban megfő a közepe, meg
4: igen,
3: stb.
4: Igen,
3: azért régen ilyeneket nem használt nagyon senki.
4: Hát főleg nem a hétköznapi asszonyok, akik háztartást vezettek.
3: Igen. Te egyébként használtál már valamilyen újfajta, vagy neked van otthon, te szeretnél, hogy tudod, így kinézed, és akkor szeretnél, mit tudom én, ilyen újfajta valami tészta készítő izével?
4: Mert... Fura, hogy nem.
3: Nem?
4: Nem.
3: Te abszolút hozzá vagy szokva ezekhez a retro módszerekhez?
4: Igen, tehát hát, illetve hát van robotgépem.
3: Aha, aha.
4: Habot verni, de a kézi habverővel is ugyanúgy lehet. De nincs ilyen, amit így nagyon-nagyon szeretnék. Mert hogy megoldható manuálisan is.
3: Meg nekem van egy olyan elképzelésem, bár megint hozzáteszem, hogy így nehéz, így meg, hogy mondjam, vagyis inkább könnyű így, hogy mondjam, kötözködni, tudom, hogy én nem tudok főzni, de valamennyire az, hogy mindenre van egy gép, ami megcsinálja helyetted mondjuk ezeket a főzési különböző folyamatokat, így valamennyit lehet, hogy elvesz a főzőtudásodból, nem? Tehát nem, onnantól, de... hogy például van nokedli készítőgép, vagy mit tudom én,
4: van
3: vagy,
4: olyan létezik,
3: vagy ami kiszak, biztos van olyan, be akartam ezt blöffölni, tudom. De hogy az tudod, az frankó, mikor valaki deszkáról kiszaggatja, nem? Hát arra azt mondta, hogy na, hát ezt
4: tudom. Nem deszkáról, már nem deszkáról szaggatják.
3: Hát ez az, hogy már nem.
4: Hanem van nokedli szaggató.
3: Na de ezt miért
4: van
3: találtál?
4: Ilyen nyifasos eszköz.
3: Te hogy szoktad?
4: Én szoktam, de nem deszkáról, én tányérról szoktam, de akkor szoktam, hogyha nagyobb, az aha. Már nem nokedli, galuska igazából.
3: Aha, aha.
4: Mondjuk a gulyáslevesbe.
3: Aha, aha.
4: Arról szoktam. De én szeretem az apró nokedlit, és azt én nem tudom kézzel úgy, mint ahogy ez a lyukacsos eszköz, amit nokedli szakadokban.
3: ez a lyukacs is valami.
4: Igen.
3: Ami de... már ilyen modern találmány.
4: Az, hát igen.
3: Hát Illi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, itt voltál.
4: Én köszönöm, hogy
3: válaszoltál az étellel kapcsolatos fogadásaimra is. Minden jót neked, vagy gyere legközelebb is.
4: Köszönöm szépen.
3: A hallgatóknak üzenjük, hogy küldjék el a véleményüket a 06303030-100-as SMS számra. Ez volt már a Regeneráció, maradjatok velünk, jövő héten újra lesz Regeneráció, ugyanígy csütörtök 8 óra, addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 Rádió Dikkert, Baranyi Rolandot és Kökény Ilonát hallottátok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
4: Sziasztok!
0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon, Rádió Dikk,
0: rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Rólunk neked. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-ben.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
2: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek.
3: A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
4: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
3: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
2: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terror szervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvéd tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Szép délelőttöt, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hangosítsátok fel egy picit a rádiót, mert korán van, már fel kell kelni. A mikrofonnál Völgyi Zsuzsi. Jönnek a kedvenc dallamok, közben pedig arról is gondoskodom, hogy képben legyetek a reggellel. Megnézzük az időjárást, jönnek a friss közlekedési információk, aztán érdekes témákkal is készültem nektek. Lesz miről mesélni, lesz mind mosolyogni, és remélhetőleg még olyasmit is hallotok, amire azt mondjátok, hogy na, ezt nem is tudtam.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk ez a vasárnap időjárás szempontjából. A mai nap igazi nyárvégi hangulatot hoz, a napsütésé lesz a főszerep, de időnként azért felbukkanhat néhány felhő is, csak hogy az ég se legyen teljesen egyhangú. A reggeli órákban még kellemesebb, frissebb levegőre számíthatunk, aztán ahogy haladunk a délelőttel, szépen emelkedik a hőmérséklet. Aki tehát szabadtéri programot tervez, annak érdemes kihasználnia a délelőtti órákat. És persze nyáron továbbra is fontos a folyadék, a napszemüveg és a fényvédelem. A nap ugyanis vasárnap sem tart pihenőnapot. Összességében kellemes vasárnap elé nézünk, pont olyan időnek ígérkezik, amihez jól passzol egy családi program, egy kis séta, egy teraszos kávé, vagy az én személyes kedvencem a semmittevés árnyékban, lehetőleg valami hideggel a kezünkben. Élvezitek a vasárnapot, mi pedig itt a rádióban gondoskodunk a jó hangulatról és természetesen a jó zenékről is.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-éig. Továbbá lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-áig, 12 óráig. A mai naptól ismét megnyitják a gyalogosoknak a Lánchidat. A BKK járatokat illetőleg 22-én és 23-án vasárnap a szokásos hétvégi menetrend lesz érvényben. A 16-os autóbusz nem közlekedik augusztus 25-ig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os autóbusz szerdáig, majd augusztus 24-én és 25-én nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között, augusztus 20-tól 23-ig nem jár a Bécsi Kapu tér és a Dísztér között. Augusztus 22-én a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és Petőfi híd, Budai híd fő megállót, az Infopark Budapart felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, itt az FM 100.3 Rádiódikken. Vasárnap sokaknál előkerül egy kis pakolás, rendrakás. Eltűnnek a ruhák a szék támlájáról, helyükre kerülnek a szétszórt tárgyak, és egyszer csak azt vesszük észre, nem csak a lakás lett rendezettebb, hanem mintha mi is jobban éreznénk magunkat. De vajon miért esik ennyire jól a rend? A pszichológiai kutatások szerint a környezetünk hatással lehet a figyelmünkre és a közérzetünkre is. A túl sok tárgy, szín és apróság vesz körül bennünket, ezek mind vizuális ingerek az agy számára. Nem feltétlenül figyelünk rájuk tudatosan, de az agyunknak folyamatosan ki kell választania, mi fontos és mi az, amit figyelmen kívül hagyhat. Ezért fordulhat elő, hogy egy zsúfolt íróasztal mellett nehezebben koncentrálunk, míg egy rendezettebb környezetben könnyebb egyetlen feladatra összpontosítani. És van még valami érdekes. A rendrakás során gyors, látható eredményt kapunk. Elpakolunk egy kupac ruhát, letöröljük az asztalt, rendbe tesszük a konyhát, és néhány perc múlva már látjuk is a változást. Ez adhat egy kis sikerélményt, és azt az érzést, hogy van valami, amit kézben tartunk. Ráadásul maga a pakolás is lehet egy egyszerű, ismétlődő tevékenység. Hajtogatunk, válogatunk, rendszerezünk, közben pedig egy kicsit elkalandozhatnak a gondolataink. Sok ember éppen ezért érzi úgy, hogy rendrakás közben fejben is sikerül helyre tennie egy-két dolgot. Persze azért van egy fontos szabály, nem kell mindenkinek olyan lakásban élnie, mint hogyha éppen egy lakberendezési magazin fotózására várna, pedig én azt nagyon szeretem. Egy kis kupi teljesen természetes, a cél nem a tökéletesség, hanem az, hogy olyan környezetet teremtsünk magunk körül, amelyben jól érezzük magunkat. Ha pedig ma van kedvünk egy kis rendrakáshoz, kezdjük valami egészen apróval, egy fiókkal, egy asztallal, vagy azzal a bizonyos székekkel, amelyek valamiért minden családban előbb-utóbb ruhás szekrényé alakulnak, változnak át. Lehet, hogy 10 perc múlva nem csak körülöttünk lesz egy kicsit nagyobb rend, hanem a fejünkben is. Mi pedig most nem pakolunk tovább, inkább jöjjön egy kis muzsika.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Rádió Dikken, 8 óra elmúlt 35 perccel. Beszéljünk most valamiről, amit valószínűleg egyikünknek sem kell külön bemutatni. A stresszről. Arról az érzésről, amikor egyszerre csörög a telefon, késésben vagyunk, nem találjuk a kulcsot, és természetesen pont akkor jut eszünkbe még három dolog, amit már tegnap el kellett volna intézni. De vajon mi történik ilyenkor oda bent a szervezetünkben? A stressz alapvetően nem az ellenségünk, sőt, eredetileg egy nagyon hasznos túlélési rendszer. Amikor az agyunk veszélyt vagy komoly kihívást érzékel, működésbe lép a szervezet úgynevezett harcolj vagy menekülj válasza. Stressz hormonok többek között adrenalin szabadulnak fel, gyorsabban kezd verni a szívünk, emelkedhet a vérnyomásunk, felgyorsulhat a légzésünk, az izmok pedig megfeszülnek. A szervezet energiát mozgósít, hogy készen álljunk a cselekvésre. Ez nagyon jól jött az őseinknek, amikor valódi veszély elől kellett menekülniük, a szervezetünk viszont néha nem tesz nagy különbséget egy közeledő ragadozó, és a között, hogy hétfő reggel dugóban ülünk, miközben 5 perc múlva kezdődik a munka. A test csak annyit mond, riadó van. Rövid ideig a stressz még segíthet is. Éberebbé tehet, javíthatja a reakciókészségünket, és egy fontos feladat előtt plusz energiát adhat. A probléma inkább akkor kezdődik, amikor a szervezet túl sokáig marad készenléti állapotban. A tartós stressz összefügghet alvási nehézségekkel, emésztési panaszokkal, fejfájással, ingerlékenységgel és hosszabb távon a szív- és érrendszer számára sem ideális. Viszont van jó hír. A testünknek van fékrendszere is. Egy nyugodt séta, kellemes zene, nevetés, megfelelő alvás, vagy akár néhány perc lassú, nyugodt légzés segíthet abban, hogy a szervezet visszatérjen a nyugalmi állapot felé. Talán a hétvége éppen jó alkalom arra, hogy egy kicsit levegyük a lábunkat a gázpedálról. Nem kell minden percben teljesíteni, rohanni és valamit kipipálni. Néha az egészségünkért azzal is teszünk, hogy egyszerűen megengedünk magunknak egy kis nyugalmat. És hogy a következő néhány percben sem legyen okunk stresszelni, jöjjön egy kis zene.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere öskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: 9 óra elmúlt, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Rádió Dikket hallgatja. Akár otthon készülöttök, akár már úton vagytok, vagy reggelit készítetek, vagy éppen azon gondolkodtok, hogy ma inkább nem csináltok semmit, ami egyébként szintén egy teljesen vállalható program. Kezdjük együtt ezt az órát, először jön az időjárás, aztán pedig a közlekedés, utána pedig családról, egészségről, zenéről és a hétköznapok érdekes dolgairól is hozok témákat. Kényelmesedjetek el, én pedig adom hozzá a társaságomat.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk ez a vasárnap időjárás szempontjából. A mai nap igazi nyárvégi hangulatot hoz, a napsütésé lesz a főszerep, de időnként azért felbukkanhat néhány felhő is, csak hogy az ég se legyen teljesen egyhangú. A reggeli órákban még kellemesebb, frissebb levegőre számíthatunk, aztán ahogy haladunk a délelőttel, szépen emelkedik a hőmérséklet. Aki tehát szabadtéri programot tervez, annak érdemes kihasználnia a délelőtti órákat. És persze nyáron továbbra is fontos a folyadék, a napszemüveg és a fényvédelem. A nap ugyanis vasárnap sem tart pihenőnapot. Összességében kellemes vasárnap elé nézünk, pont olyan időnek ígérkezik, amihez jól passzol egy családi program, egy kis séta, egy teraszos kávé, vagy az én személyes kedvencem a semmittevés árnyékban, lehetőleg valami hideggel a kezünkben. Élvezitek a vasárnapot, mi pedig itt a rádióban gondoskodunk a jó hangulatról és természetesen a jó zenékről is.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárták a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-éig. Továbbá lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-áig, 12 óráig. A mai naptól ismét megnyitják a gyalogosoknak a Lánchidat. A BKK járatokat illetőleg 22-én és 23-án vasárnap a szokásos hétvégi menetrend lesz érvényben. A 16-os autóbusz nem közlekedik augusztus 25-eddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os autóbusz szerdáig, majd augusztus 24-én és 25-én nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között, augusztus 20-tól 23-ig nem jár a Bécsi Kapu tér és a Dísztér között. Augusztus 22-én a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és Petőfi híd, Budai híd fő megállót, az Infopark Budapart felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egy irányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: hírek, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dix.
1: 9 óra elmúlt 13 perccel, szép délelőttöt kívánok mindenkinek. Van egy érdekes tulajdonságuk a gyerekeknek. Akkor is figyelnek bennünket, amikor azt hisszük, hogy egyáltalán nem. Sőt, néha éppen akkor a legjobban. Elmondhatjuk százszor, hogy legyél türelmes, beszélj szépen másokkal, tedd el a dolgaidat, aztán, ha mi 5 perc múlva idegesen keressük a kulcsunkat, és közben a fél lakást hibáztatjuk az eltűnéséért, nos, abból is tanul valamit. A pszichológiában ezt megfigyeléses tanulásnak nevezik. Ennek egyik legismertebb kutatója Albert Bandura pszichológus volt. Híres kísérleteiben azt vizsgálta, hogyan utánozzák a gyerekek a felnőttek viselkedését. Az eredmények egyik fontos üzenete az volt, hogy a gyerekek nem csak abból tanulnak, amit közvetlenül megtanítunk nekik, hanem abból is, amit látnak tőlünk. És ez a hétköznapokban rengeteg apró dologban megjelenik. Figyelik például, hogyan beszélünk a pincérrel, a pénztárossal, vagy éppen a nagymamával. Látják, hogy köszönünk-e, megköszönünk-e valamit, tudunk-e bocsánatot kérni. Azt is megfigyelik, hogyan viselkedünk, amikor valami nem sikerül. Ha odaég a sütemény, és azt mondjuk, na jó, ezt most elrontottam, legközelebb jobban sikerül, azzal akaratlanul is mutatunk valamit arról, hogyan lehet kezelni egy kudarcot. Persze lehet a másik megoldást is választani, megsértődni a süteményre, a sütőre, és úgy általában az egész cukrászatra. A gyerekek az érzelmek kezelését is részben a környezetükből tanulják. Abból, ahogyan örülünk, ahogyan megnyugszunk egy nehéz helyzet után, vagy ahogyan kimutatjuk a szeretetünket. Egy ölelés, egy kedves mondat, az, hogy meghallgatjuk egymást, mind-mind apró minta. És talán itt jön a legfontosabb rész, ehhez nem kell tökéletes szülőnek lenni. Sőt, az is értékes minta lehet, amikor egy felnőtt képes azt mondani a gyerekének, ne haragudj, ezt most rosszul csináltam. Ezzel azt mutatjuk meg, hogy hibázni lehet, felelősséget vállalni pedig érdemes. A gyereknevelés tehát néha egészen különös műfaj. Azt gondoljuk, mi tanítjuk a gyerekeket, közben pedig egész nap van mellettünk egy apró megfigyelő, aki nézi, hogyan élünk. És évekkel később egyszer csak meghalljuk, hogy pontosan ugyanazzal a hangsúllyal mond valamit, ahogyan mi is szoktuk. Ezért szoktam azt mondani, hogy ők a mi tükrünk. Na, úgy, hogy talán nem az a legfontosabb, hogy mindig tudjuk a tökéletes mondatot, sokkal többet számíthat, hogy a hétköznapokban megmutatjuk nekik a kedvességet, a tiszteletet, a humort, és azt is, hogyan állunk fel, amikor valami nem sikerül. Mert a gyerekek bizony nem csak hallgatnak minket, figyelnek is. Mi pedig most figyeljünk egy kis zenére.

9 óra elmúlt 36 perccel, szép délelőttöt kívánok mindenkinek. Ebben az órában úgy döntöttem, hogy a gyerekek kapják a főszerepet. Van az a bizonyos plüssmaci, rongyi vagy takaró, amit egy gyerek egyszerűen nem hajlandó elengedni. Lehet már annak a macinak félfüle van, és az eredeti színére sem emlékszik már senki, és anya szerint egy mosás igazán ráférne. Szerintem ez mindenkinek nagyon ismerős ez a helyzet, meg ez a szituáció. Szóval ráférne arra a rongyira a mosás, de a gyerek szerint szó sem lehet róla. Istenem, mennyiszer hallottam már ezt, hogy vegyem ki a mosógépből a takit, mert neki kell, akár vizesen is, egyszerűen nem lehetett kimosni, nem, csak titokban. A pszichológia ezeket a kedvenc tárgyakat gyakran átmeneti, ezt a fogalmat Donald Winnicott gyermekorvos és pszichoanalitikus vezette be. A kutatások szerint egy kedvenc takaró vagy plüss segíthet a kisgyerekeknek megnyugodni olyan helyzetekben, amikor a szülő éppen nincs mellette, vagy amikor valami szokatlan történik vele. Vagyis amikor egy kisgyerek az oviban szorongatja a nyusziát, az számára nem egyszerűen egy kitömött játék. Az egy apró darabka az otthon biztonságából. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szülőknek szóló tájékoztatója szerint ezek a tárgyak különösen fáradtság, elalvás, szeparáció vagy ismeretlen környezet esetén jelenthetnek megnyugvást. A megszokott tapintás, illat, közelség mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerek azt érezze, rendben vagyok, biztonságban vagyok. És itt jön az a rész, amit minden szülő ismer. Megpróbálod kicserélni a 3 éves, kissé megviselt macit egy vadonatúj vagy ugyanolyanra. Te azt mondod, nézd, pont ugyanolyan, a gyerek pedig rád néz azzal a tekintettel, hogy anya, engem azért teljesen hülyének ne néz, mert neki nem egy maci kell. Az a maci kell, az, amelyikkel elaludt, amit magával vitt a mamához, amit megszorongatott, amikor szomorú volt. A kutatások szerint a gyerekek valóban nagyon erősen ragaszkodnak egy konkrét egyedi tárgyhoz. És ami talán a legfontosabb, ettől nem lesz egy gyerek gyenge vagy túlságosan félős. Korábbi vizsgálatokban a kedvenc tárgyhoz kötődő gyerekek fejlődése és alkalmazkodása alapvetően nem különbözött a többi gyerekétől. Szóval, ha ma este megint előkerül az a kopott nyuszi, rongyi vagy mackó, ne csak egy régi játékot lássunk benne. Lehet, hogy egy gyerek számára éppen az jelenti a világ egyik legbiztonságosabb kis pontját. És ha már annyira koszos, hogy lassan önálló személyi igazolványt igényelhet, azért egy óvatos mosásról talán lehet tárgyalni velük. Csak lehetőleg a tulajdonosának beleegyezésével, vagy inkább ne is vegye észre.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamas egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamas terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 10 óra elmúlt, jó reggelt mindenkinek. Ha ma reggel jó kedvel ébredtetek, akkor őrizzétek meg. Ha pedig nem, akkor van előttünk egy egész óra, hogy ezen változtassunk. Már is indítjuk a következő 60 percet jó zenékkel, de előtte természetesen megnézzük, mit mutatnak a hőmérők, és hogyan alakul a forgalom. Az időjárás és a közlekedés után pedig jönnek az érdekes témák, egy kis tudomány, egy kis élet, egy kis humor, pont úgy, ahogy egy jó délelőtthöz kell.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk ez a vasárnap időjárás szempontjából. A mai nap igazi nyárvégi hangulatot hoz, a napsütésé lesz a főszerep, de időnként azért felbukkanhat néhány felhő is, csak hogy az ég se legyen teljesen egyhangú. A reggeli órákban még kellemesebb, frissebb levegőre számíthatunk, aztán ahogy haladunk a délelőttel, szépen emelkedik a hőmérséklet. Aki tehát szabadtéri programot tervez, annak érdemes kihasználnia a délelőtti órákat. És persze nyáron továbbra is fontos a folyadék, a napszemüveg és a fényvédelem. A nap ugyanis vasárnap sem tart pihenőnapot. Összességében kellemes vasárnap elé nézünk, pont olyan időnek ígérkezik, amihez jól passzol egy családi program, egy kis séta, egy teraszos kávé, vagy az én személyes kedvencem a semmittevés árnyékban, lehetőleg valami hideggel a kezünkben. Élvezitek a vasárnapot, mi pedig itt a rádióban gondoskodunk a jó hangulatról, és természetesen a jó zenékről is.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárták a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-éig. Továbbá lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-áig, 12 óráig. A mai naptól ismét megnyitják a gyalogosoknak a Lánchidat. A BKK járatokat illetőleg 22-én és 23-án vasárnap a szokásos hétvégi menetrend lesz érvényben. A 16-os autóbusz nem közlekedik augusztus 25-keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os autóbusz szerdáig, majd augusztus 24-én és 25-én nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között, augusztus 20-tól 23-ig nem jár a Bécsi kapu tér és a Dísztér között. Augusztus 22-én a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és Petőfi híd, Budai híd fő megállót, az Infopark Budapart felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: neked. Rádiódik.
1: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, 10 óra elmúlt 13 perccel. Nektek ismerős az a helyzet, amikor felálltok a kanapéról teljes határozottsággal, és elindultok a másik szobába, beléptek, megálltok, és azon gondolkodtok, hogy miért is jöttem most ide. Aztán körbenézünk, hát ha a szoba megsugja, de még mindig semmi. Visszamegyünk oda, ahonnan elindultunk, és egyszer csak, ja, a telefonomért, ami természetesen végig a kezünkben volt. De vajon miért csinálja ezt velünk az agyunk? Ezen én nagyon sokat gondolkodtam már, hogy mi történik ilyenkor. Elindul a demencia, vagy mi van velem, vagy kihagy az agyam? De nem, a jelenséget a pszichológiában gyakran úgy hívják, hogy Durvey effekt, vagyis ajtóhatásnak. Kutatások szerint a memóriánk nem feltétlenül egyetlen folyamatos történetként kezeli a napunkat, hanem kisebb eseményekre, úgynevezett esemény egységekre bontja. Amikor egyik helységből átmegyünk egy másikba, megváltozik körülöttünk a környezet. Az agy számára ez egyfajta határvonal lehet, lezárul az előző helyzet, és kezdődik egy új. Egy ismert kísérlet sorozatban a Notre Dame Egyetem kutatói azt találták, hogy bizonyos memória feladatokban már maga az ajtón való áthaladás is ronthatta annak felidézését, hogy az ember mit tartott éppen észben. Vagyis nem feltétlenül arról van szó, hogy rossz a memóriánk. Na hát ez szerintem most sokunkat megnyugtatott. Inkább arról, hogy az agyunk közben már elkezdte feldolgozni az új környezetet. Magyarul, te még csak a szemüvegedért mentél be a hálószobába, az agyad viszont már új műszakot nyitott. Persze a jelenség nem minden helyzetben jelentkezik ugyanúgy. Későbbi kutatások arra jutottak, hogy az ajtó önmagában nem valamiféle mágikus memória radír, sok múlik azon is, mennyire vagyunk leterhelve, hány dologra figyelünk egyszerre, és mennyire fontos számunkra az adott információ. Ezért fordulhat elő gyakrabban akkor is, amikor egyszerre főzünk, telefonálunk, keressük a kulcsot, közben valaki kérdez tőlünk valamit, és már azt sem tudjuk, hogy eredetileg miért álltunk fel. Van viszont egy egyszerű kis trükk. Mielőtt elindulunk, mondjuk ki magunkban, hogy mit akarunk csinálni. Például kimegyek a konyhába a pohárért. Ezzel egy kicsit erősebben figyelmünk központjába tarthatjuk a célt. Úgyhogy legközelebb, amikor belépsz egy szobába, és mondjuk fogalmat sincs, hogy miért vagy ott, ne esd kétségbe. Lehet, hogy nem te felejtettél el mindent, az agyad egyszerűen már lapozott egyet a történetben. Vagy lehet, hogy tényleg azt se tudod, hogy merre vagy. Csak az a baj, hogy néha elfelejti megmondani nekünk az agyunk, hogy melyik oldalon tartunk. Most jöjjön egy kis zene, de mit is akartam nektek most berakni? Melyik zenét? Megvan.

Hamarosan 10:30, mindenkinek nagy puszit küldök, aki a Rádió Dikket hallgatja. Beszéljünk most valamiről, amit természetesen senki nem csinál, csak valahogy mindenki pontosan tudja, ki kivel van, ki kivel nincs, és hogy a harmadik emeleten Marika néni nem köszönt tegnap Józsi bácsinak. Igen, igen, ez bizony a pletyka. És kapaszkodjatok meg, a tudomány szerint a pletyka nem feltétlenül csak rossz indulatú kibeszélés. A pszichológusok ennél jóval tágabban értelmezik, amikor olyan emberről beszélgetünk, aki éppen nincs jelen, tulajdonképpen már pletykálunk. Vagyis az is ide tartozhat, hogy képzeld, Peti új munkahelyet talált, semmi botrány, semmi válás, még egy tányér sem repült, hát milyen pletyka ez? Kutatások szerint ráadásul meglepően sokat csináljuk. Egy 2019-es vizsgálatban a résztvevők hétköznapi beszélgetéseit elemezték, és átlagosan napi körülbelül 52 percnyi pletykát találtak. A legérdekesebb pedig az, hogy ennek nagy része nem negatív, hanem egyszerűen semleges információcsere volt. De miért szeretjük mi ezt? Az egyik magyarázat szerint a pletyka nagyon régi társas túlélő eszköz. Segít megtudni, kiben lehet megbízni, ki tartja be a szabályokat, és hogyan működik a közösség. Az ember társas lény, ezért mindig is fontos információ volt, hogy ki segítőkész, ki megbízható, és ki az, akinek azért a kölcsönadott 20 000-ről érdemes papírt írni. Sőt, egyes kutatások szerint a pletyka még az együttműködést is segítheti, mert a hírnév számít. Ha tudjuk, hogy mások értesülhetnek a viselkedésünkről, hajlamosabbak lehetünk korrektül viselkedni. Persze van egy fontos határ. A rossz indulatú, megalázó vagy hamis pletyka már egészen más történet. Az rombolhat kapcsolatokat és bizalmat. Szóval, amikor legközelebb valaki odahajol hozzánk azzal, hogy én nem akarok pletykálni, de... akkor már tudhatjuk, hogy de. A tudomány pedig csak annyit mond, az ember évezredek óta információt cserél a többiekről. Mi pedig ezt kulturáltan úgy hívjuk, társadalmi tájékozódás. Sokkal jobban hangzik, mint a pletyka.

A mi rádiónk, a mi hangunk, Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Mindenkit köszöntök innen a Rádió Digből, és már itt is van a délelőtt következő, és egyben velem az utolsó óra is, 11 óra elmúlt. Hát nem tudom, ki tekeri ennyire gyorsan az órát, de nyugodtan abba hagyhatná, mert én azért ennyire nem szeretnék az időbe előre sietni. De azért most még bőven van időnk együtt, hamarosan, ahogyan megszokhattuk már, egy kis időjárás, aztán közlekedés, utána pedig tartogatok még nektek érdekes, kedves, szórakoztató témákat is, és természetesen a zenéből sem veszünk vissza. Maradjatok velem, folytatjuk ezt a délelőttöt így együtt.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk ez a vasárnap időjárás szempontjából. A mai nap igazi nyárvégi hangulatot hoz, a napsütésé lesz a főszerep, de időnként azért felbukkanhat néhány felhő is, csak hogy az ég se legyen teljesen egyhangú. A reggeli órákban még kellemesebb, frissebb levegőre számíthatunk, aztán ahogy haladunk a délelőttel, szépen emelkedik a hőmérséklet. Aki tehát szabadtéri programot tervez, annak érdemes kihasználnia a délelőtti órákat. És persze nyáron továbbra is fontos a folyadék, a napszemüveg és a fényvédelem. A nap ugyanis vasárnap sem tart pihenőnapot. Összességében kellemes vasárnap elé nézünk, pont olyan időnek ígérkezik, amihez jól passzol egy családi program, egy kis séta, egy teraszos kávé, vagy az én személyes kedvencem a semmittevés árnyékban, lehetőleg valami hideggel a kezünkben. Élvezitek a vasárnapot, mi pedig itt a rádióban gondoskodunk a jó hangulatról és természetesen a jó zenékről is.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-éig. Továbbá lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-áig, 12 óráig. A mai naptól ismét megnyitják a gyalogosoknak a Lánchidat. A BKK járatokat illetőleg 22-én és 23-án vasárnap a szokásos hétvégi menetrend lesz érvényben. A 16-os autóbusz nem közlekedik augusztus 25-eddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os autóbusz szerdáig, majd augusztus 24-én és 25-én nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között, augusztus 20-tól 23-ig nem jár a Bécsi Kapu tér és a Dísztér között. Augusztus 22-én a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és Petőfi híd, Budai híd fő megállót, az Infopark Budapart felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egy irányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánok!

Ha már gyerekekkel kezdtem ezt a napot, akkor úgy gondoltam, hogy gyerekekkel is és gyerekes témával fogom folytatni. A legtöbb gyerek életében vannak időszakok, amikor elutasítják, vagy elutasítanak bizonyos ételeket, vagy éppen ragaszkodnak néhány kedvenchez. Ez általában természetes fejlődési szakasz, amelyet idővel kinőnek. Viszont sok szülő számára a frusztráló helyzet, amikor a gyermeke visszautasítja a zöldségeket, az egészséges főtt ételeket, vagy akár a gyümölcsöket, a háttérben azonban nem feltétlenül finnyásság, vagy a családban látott étkezési minták állnak. Nézzük, hogy mi állhat a válogatosság mögött. Ha otthon alapvetően egészséges étkezési szokások uralkodnak, akkor ez jelenti a normát a gyermek számára is, a válogatosság mögött pedig akár genetikai okok is meghúzódhatnak. Egy friss kutatás éppen ezt a kérdést vizsgálta, és arra kereste a választ, hogy milyen tényezők állhatnak a gyermekkori válogatós étkezés hátterében. A legtöbb gyerek életében vannak időszakok, amikor elutasít bizonyos ételeket, vagy ragaszkodik néhány kedvenchez, ez általában természetes fejlődési szakasz, amelyet idővel kinőnek. Vannak azonban gyerekek és felnőttek is, akiknél az étel idegenkedés jóval súlyosabb. Már egy étel látványa vagy illata is rosszul létet válthat ki náluk, étrendjük pedig annyira korlátozott lehet, hogy az a fejlődésüket és táplálkozásukat is veszélyezteti. Számukra az új ételek kipróbálása nem egyszerű dac vagy válogatosság kérdése. Ezt támasztja alá egy kutatás is, amely több mint 35 ezer gyermeket vizsgál. Az eredmények szerint az elkerülő vagy korlátozó étkezési viselkedésnek jelentős genetikai háttere lehet. A gyerekek mintegy 6%-ánál tartós étkezési korlátozottság figyelhető meg, további 6%-nál pedig már növekedési vagy tápanyag hiányos problémák is jelentkeznek. Figyeljetek, nagyon érdekes, mert a kutatók egy olyan gént is azonosítottak, amely kapcsolatban állhat a válogatós étkezéssel és a szagok feldolgozásával. Ez segíthet megmagyarázni, hogy egyes gyerekek miért reagálnak rendkívül érzékenyen bizonyos ételekre. Mivel az étellel először látás, szaglás és tapintás útján találkozunk, az idegrendszer már az első falat előtt elutasító reakciót adhat. Soha nem felejtem el a saját kislányomat, még mindig itt van előttem, amikor a hozzátáplálásnál tartottunk, akkor az első étel, szilárd étel, az minden babánál a bevezetés, az alma, és az almának először adtam neki a levét, aztán utána nyilván a pépesebb verzióját, tehát mindenféle öklendezést leművelt, de aztán utána hozzászokott és szerette az almát, úgyhogy érdemes volt próbálkozni, a mai napig is nagyon szereti a gyümölcsöket, és hál' Istennek nálunk az étkezéssel nincsen probléma. A szakemberek három fő típust különböztetnek meg. Az érzékszervi alapú, nehézségekkel küzdő gyerekek számára egyes ételek látványa vagy szaga vagy állaga okoz erős kellemetlenséget. A motorikus eredetű problémáknál a rágás, a nyelés az jelenti a kihívást, ezért gyakran kerülik a nehezebben fogyasztható ételeket. Ezért szokták egyébként a gyerekek elutasítani többségében a húst, mert azt úgy nagyon kell rágni, azon dolgozni kell, ezért is szeretik szerintem jobban azokat a húsokat, vagy azt a fajta hústípust, ami könnyebben rágható, például a csirkemell az ilyen. Az étvágy alapú blokkok esetében pedig az éhségérzet működése tér el a megszokottól, vagy az evéshez kapcsolódó szorongás áll a háttérben. A szakértők szerint a nyomás gyakorlás ritkán vezet eredményre, szóval ne erőltessük és ne húzzuk a gyereket azzal, hogy csak egy falatot kóstolj meg típusú próbálkozásokkal, mert ez nagyon sokszor fokozzák a stresszt, ami még nehezebbé teszi az evést. Sokkal hatékonyabb a fokozatos megközelítés, amelyben a gyermek először csak megismerkedik az étellel, megnézi, megszagolja vagy megérinti azt. Az érzékszervi nehézségekkel küzdő gyerekeket érdemes bevonni a főzésbe, az ételkészítésbe,
a motorikus problémáknál pedig a rágási készségek fejlesztése és a textúrák fokozatos bevezetése segíthet. Az étvágy alapú korlátozások esetében fontos megtalálni azt a napszakot, amikor a gyermek a legnyitottabb az evésre. A legfontosabb üzenet, hogy a súlyos étkezési nehézségek mögött gyakran biológiai és idegrendszeri okok állnak, vagy állhatnak. Ezek a gyerekek nem egyszerűen válogatósak. Megértésre, türelemre és megfelelő támogatásra van szükségük.

Mindenkinek szép vasárnap délelőttöt kívánok itt a Rádió Dikken, az FM 100.3 frekvenciáján. Vasárnap van, és hogyha valami, ami ehhez a naphoz igazán hozzátartozik, az bizony a családi ebéd. A leves illata, a terített asztal, valaki már megkérdezi, mikor eszünk, miközben a másik még pizsomában közli, hogy ő egyáltalán nem éhes. Aztán perce, 10 perc múlva ő is szedi a legnagyobb adagot. De a közös étkezés valójában sokkal többről szól, mint arról, hogy mi kerül a tányérra. A családi étkezésekkel foglalkozó kutatások szerint a rendszeresen együtt töltött étkezések összefüggésben állnak a családi kapcsolatok erősödésével és a gyerekek jobb lelki közérzetével. És ebben nincs semmi varázslat, egyszerűen ez az egyik olyan pillanat a napban, amikor jó esetben mindenki leül ugyanahoz az asztalhoz. Ilyenkor beszélgetünk

0: biztonságot adó családi rituálé lehet. A gyerek számára fontosak az ismétlődő, kiszámítható dolgok, hogy vasárnap együtt ebédelünk, hogy van egy kedvenc családi fogásunk, vagy hogy a nagyi húsleveséről mindenki pontosan ugyanazt állítja, ilyet rajta kívül senki nem tud főzni, és valószínűleg tényleg nem. Persze ehhez nem kell tökéletesen megterített asztal, háromfogásos ebéd és vasalt szalvéta, egy közös reggeli, egy pizza, vagy akár egy egyszerű szendvics mellett is kialakulhat az a 20-30 perc, amikor valóban egymásra figyelünk. És talán ez benne a legfontosabb. Nem az számít igazán, mi van az asztalon, hanem hogy kik ülnek körülötte. Úgyhogy ha ma összegyűlik a család, élvezzük egy kicsit ezt az egyszerű vasárnapi pillanatot, beszélgessünk, nevessünk, együnk valami finomat, és lehetőleg a telefont is hagyjuk pihenni. Bár egy gyors fotó a vasárnapi sütiről még talán belefér, elvégre bizonyíték nélkül kihinni el, milyen jól sikerült. Kellemes vasárnapot és jó étvágyat kívánok mindenkinek! Én pedig folytatom egy kis zenével, és hamarosan átadom a stafétát Patai Annának. Maradjatok itt a Rádió Dikken, sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrá cigány a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Rólunk neked. Rádiódik. Zsigatek, zsiga, zsigatek, zsiga, zsigatek, zsiga, zsiga.

0: nekem az anyám, de csinálod, de szinte hallom, tarik ki lamagom, te siga, jaj, te siga, siga, siga, te siga, de hallom, tarik ki lamagom, te siga, jaj, te siga, siga, siga, te siga, siga.
1: Húzd rá cigányt! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

A nagy utcát járta, én valamit megláttam. Rozmarin, rozmarin a kezén, hazamentem a sírt.

0: segítsed, drágám, vagy én elmutatom, kis beteg vagyok, hogyha nem igaz, hát sejt baj, hát tudom, én sem.
1: Rádió Dík, Kerasz Ivója,
2: romákról, nem csak romáknak.

pattogatott kukorica, itza, itza, haj. Ha megcsókol a galambom, nincs már semmi baj. Félre tőlem bánat, várom a babámat. Pattogatott kukorica, itza, itza, haj. Félre tőlem bánat, várom a babámat. Pattogatott kukorica, itza, itza, haj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Agyon csókol a galambom, jaj Istenem, jaj. Ha csokoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Ha csokoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Ha csokoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Ha csokoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj.

hogy a legénynek más lett már a babája. Balog őrzse keszke,

0: Gyurácigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Csak azért iszom én, ráj, mert oda vagyok én, te miattad. Csak azért iszom én, mert a szíved kicsikén másnak.

siként te miattad. Csak azért mulatok, mert akkor nem gondolok a világra. Csak azért vigadok, én sírva azért borulok a cigányra. Elhervasztott engem ez a forró nyár, nem leszek én józan asszony többé már. Csak azért viszont én hidd el nékem kicsiként te miattad. Elhervasztott engem ez a forró nyár, nem leszek én józan asszony többé már. Csak azért viszont én hidd el nékem kicsiként te miattad.

szüleink egymásra, nehogy hova kis bíró kidobolja, és a násznép ezt tanultát tavalyja. Gyere velem a tászlombos falomba, átvisznek a két levő karomba, nehogy hova kis bíró kidobolja, és a násznép ezt tanultát tavalyja, hogy gyere velem a tászlombos falomba.

házunk és falunkba, hogy felébredsz a kétől előbb a romba. Én meg csak úgy juhászkodja módjára, vigyázok a kicsi babám álmára. Úgy érünk el a házunk és falunkba, hogy átvisznek a kétől előbb a romba. Ez a legény most

mondani.

országúton gyalogtak a cigányok. Sátoromnak a ponyvája beázott, gyere micsit akar, be ne bámulj a tükörbe, mint ér, ha te szét vagy, évek elázok.

0: da mo ay tu la ti na da da ti da da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ez a Húsdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: volt a Húsdrát cigány.
1: A következő szombaton délben ismét jelentkezünk.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Ma összességében kevés felhőre, de sok napsütésre van kilátás. A nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Egyébként pedig délután 25 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: Pestvár megyében Tahitót falu belterületén csomópontot építenek a Táncsis Mihály út és a Zsák utca kereszteződésénél, ezért a 11-es kilométernél útszűkület mellett lehet elhaladni. Taksony határában a vezető összekötő utat, ami Szent Imre út, lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalommá építik át, kerülni a Várságyi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Ezen kívül pedig Pestvár megyében monoron lezárták a Kossuth Lajos utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között, kerülni a településen keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek, sziasztok! Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy szuperül telt a hét, és akár az egész hétvége. Én azért vagyok itt veletek, hogy jó zenéket hozzak, friss információkat. Egy óra múlt egyébként pár perccel, és azonnal jön T-Boss, Ginoka, GVM veszélyes fajta című dala. Kökény Dani, K. Kevin és a Gondolszerán feldolgozás is megszólal nálunk, amit egyébként én első perctől kezdve nagyon szeretek. Horváth Tamás, Pixa közöse, a Babám is pörög nálunk, aztán jön még például Gáspár Laci régi klasszikusa, Hagyd meg nekem a dalt, ami szerintem egy igazi örökzöld. Emilio Tájtalan dala is abszolút ide tartozik. mindig örömmel hallgatom, de ezen kívül az órában jó kis csiklacinótákra számíthattok még, illetve lesz még Herceg, Opic, Barbie nóta is, de hát nem sorolom végig, mert az a legjobb, hogyha velem tartotok, ezért nagyon hálás is vagyok. Szóval indul az óra!
5: Hölgyeim és

0: Jenny. Burai.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és arra gondoltam, megnézhetnénk, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Gyakorlatilag nagyon könnyen változik az idő, pikpakkel kezd fújni a szél, beborulni az idő, de hát én azt gondolom, hogy most már azért lassan ennek itt van az ideje. Remélem, hogy azért mindenkit ki tudta élvezni azt az igazi forró nyári időszakot vízpart mellett, most pedig már lassacskán jönnek a kicsit változékonyabb idők is. Na de nem húzom tovább az időt, jöjjenek a közlekedési és az időjárással kapcsolatos friss hírek.
1: Időjárás.
2: Ma összességében kevés felhőre, de sok napsütésre van kilátás. A nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Egyébként pedig délután 25 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Pest vármegyében Tahitót falu belterületén csomópontot építenek a Táncsis Mihály út és a Zsák utca kereszteződésénél, ezért a 11-es kilométernél útszűkület mellett lehet elhaladni. Taksony határában a vezető összekötő utat, ami Szent Imre út, lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalommá építik át, kerülni a Várságyi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Ezen kívül pedig Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth Lajos utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között, kerülni a településen keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést!

Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Pont három rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patay Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Le is kell zárnom az órát, ami nekem mindig nagyon meglepő, tényleg nagyon gyorsan elmegy az óra. Ilyenkor egy kicsit szomorú is vagyok, de mindig az jut eszembe, hogy a következő óránál is együtt leszünk, és közösen hallgatunk meg jó kis dalokat itt a rádiódikán, úgyhogy ez mindig mosolyt csal az arcomra. Remélem, hogy nektek is. Tehát a következő órában találkozunk egymással.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva, hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni.
1: 100.3 Rádió DJ. Zsali
2: Vója.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd-Pesti híd főjénél a kiszáradt folyómeder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma összességében kevés felhőre, de sok napsütésre van kilátás. A nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Egyébként pedig délután 25 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Pestvár megyében Tahitót falu belterületén csomópontot építenek a Táncsis Mihály út és a Zsák utca kereszteződésénél, ezért a 11-es kilométernél útszűkület mellett lehet elhaladni. Taksony határában a vezető összekötő utat, ami Szent Imre út, lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalommá építik át, kerülni a Vársányi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Ezen kívül pedig Pestvár megyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között, kerülni a településen keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Sziasztok, drága Rádió Dikesek, Patai Anna vagyok, és minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig itt vagyok veletek, hozom a friss információkat, közlekedési infókat, időjárással kapcsolatos friss információkat, a jó dalokról nem is beszélve, ezt az órát is elindítjuk közösen 2 óra múlt pár perccel. Csík Laci, Mr. Andreas, Nem lájkolom dalával indítunk, jön Mustafától a Csókosszájú, Sárközi Roland, Rossz éned is itt van már nálunk, illetve pedig az Ábrahám Matkovics Múlt jelen jövő című dala is megérkezett már régesség. Na de, Romantik Herceg Góri és a Vágyom rád is itt lesz a ebben az órában, drága Völgyi Zsuzsi kolléganőm énekelni fog, úgyhogy ezt a dalt is nagyon-nagyon szeretem. Aztán pedig jön még Tibosz, Szandi Tiltott, Szerelem, Emilio, Egyetlen pillantás, de Kökény Attila is megszólal nálunk, a Valentin című dala. Én azt gondolom, hogy ezek a dalok nagyon jók, és tényleg minden helyzetben mosolyt tud csalni az ember arcára. Az, hogy meghallja akár a kedvenc előadója kedvenc zenéjét. Köszönöm, hogy itt vagy velem. Azonnal indítom az órát, tartsatok velem.
4: Sehova se visz ez a vonat, én még bennem az a tudat,

0: Azt pont három rádiódik romákról, nem csak romáknak. Nagyon-nagyon szép napot nektek, sziasztok! Közlekedési információk jönnek, és szeretnélek benneteket arra kérni, hogyha valamit nem mondtam be, és valami újat tapasztaltok, frisset láttok a közlekedés közben, akkor kérlek titeket, hogy 0630-30-30-100-as telefonszámra bátran írjátok meg nekem. Én mindig igyekszem a friss információkat megosztani veletek, úgyhogy számítok rátok, előre is köszönöm. Jöjjenek tehát a friss hírek!
1: Közlekedési hírek.
0: Pest vármegyében Tahitót falu belterületén csomópontot építenek a Táncsis Mihály út és a Zsák utca kereszteződésénél, ezért a 11-es kilométernél útszűkület mellett lehet elhaladni. Taksony határában a vezető összekötő utat, ami Szent Imre út, lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalommá építik át, kerülni a Várságyi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Ezen kívül pedig Pestvár megyében monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között, kerülni a településen keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Ma összességében kevés felhőre, de sok napsütésre van kilátás. A nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. Egyébként pedig délután 25 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Rádió Dix. Hallod a hangunk!
2: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál, könnyen dacolt

Batai Anna vagyok, és megint csak elérkeztünk egy óra végéhez, ami számomra egészen elképesztő, mert hogy tényleg olyan gyorsan repül az idő, hogy észre se veszem, hogy úristen, már itt tartunk, hogy igen, le kell zárni az órát, úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmet ebben az órában, és akkor a következő órában találkozunk egymással. Tartsatok velem!

0: nem csak romáknak.
1: Mindig van egy pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz. Beáll.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma összességében kevés felhőre, de sok napsütésre van kilátás. A nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Egyébként pedig délután 25 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Pestvár megyében Tahitót falu belterületén csomópontot építenek a Táncsis Mihály út és a Zsák utca kereszteződésénél, ezért a 11-es kilométernél útszűkület mellett lehet elhaladni. Taksony határában a vezető összekötő utat, ami Szent Imre út, lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalommá építik át, kerülni a Vársányi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Ezen kívül pedig Pestvár megyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között, kerülni a településen keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és hát ma ugye augusztus 23-a van, és nagyon-nagyon szeretném köszönteni a névnaposainkat. Ma Bence névnap van, és képzeljétek el, hogy az én drága kisfiamat és az én férjemet is Bencének hívják, úgyhogy őket is nagyon-nagyon szeretném köszönteni névnapjuk alkalmából itt a 100.3 Rádió Diken is, és minden egyes Rádió Dik hallgatót, akit Bencének hívnak, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig. A Bence név egyébként a latin, hát Vincentius férfi név régi magyar becézéjéből önállósult, és azt jelenti, hogy győztes és győzedelmes, egyébként pedig évtizedek óta az egyik legnépszerűbb fiúnév Magyarországon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos, gyönyörű név, és minden Bence hallgatónkat Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Boldog névnapot nektek, drága rádiódikesek! Kezdjük el az órát, és a következő percekben pörgetem nektek a legeslegjobb dalokat.

0: itt a 100.3 Rádió Diplomákról, nem csak romáknak. Fatai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartasz. Jöjjenek a friss hírek, időjárás, közlekedés, mindenféle hasznos információ itt a 100.3 Rádió Diken, ahogyan megszokhattátok.
1: Időjárás.
0: Ma összességében kevés felhőre, de sok napsütésre van kilátás. A nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. Egyébként pedig délután 25 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Pest vármegyében Tahitót falu belterületén csomópontot építenek a Táncsis Mihály út és a Zsák utca kereszteződésénél, ezért a 11-es kilométernél útszűkület mellett lehet elhaladni. Taksony határában a vezető összekötő utat, ami Szent Imre út, lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalommá építik át, kerülni a Várságyi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Ezen kívül pedig Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth Lajos utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között, kerülni a településen keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést!

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Egy gyors elköszönésre jöttem, mert hogy le kell zárnom az órát, és legközelebb a következő órában találkozunk egymással, ami nem is akármilyen óra, mert hogy roma hírekkel foglalkozunk. A kedvenc órám következik. Remélem, ti is annyira szeretitek azt az órát, mint én. Számítok rátok akkor is, úgyhogy tartsatok velem a következő órában is.
1: Rompodrom
2: 100.3 rádiódik.
1: Utazz a Dick Rádióval.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamas egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamas terror szervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma összességében kevés felhőre, de sok napsütésre van kilátás. A nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Egyébként pedig délután 25 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Pestvár megyében Tahitót falu belterületén csomópontot építenek a Táncsis Mihály út és a Zsák utca kereszteződésénél, ezért a 11-es kilométernél útszűkület mellett lehet elhaladni. Taksony határában a vezető összekötő utat, ami Szent Imre út, lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalommá építik át, kerülni a Várságyi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Ezen kívül pedig Pestvár megyében Monoron lezárták a Kossuth Lajos utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között, kerülni a településen keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és 4 óra múlt pár perccel is ez az óra kifejezetten a roma hírekről szól, ahogyan azt megszokhattátok. Mielőtt azonban indítanám a roma híreket, jön például Báró Viszlát című dala, GVM gyönyörű hercegné, ha újra itt lennél Kevin Cintiától, Kökény Attila szép volt, Olá Gergő Hűséggel szeretlek, Notár Méri Pixa Átszalári 2, szóval mielőtt még ráfordulnánk a roma hírekre, bulizunk egy nagyot, úgyhogy érdemes lesz fülelni, feltekerni a hangerőt, aztán pedig az óra közepe felé kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Szerintem ez egy nagyon nagy áldás, úgyhogy én el is kezdem az órát, érezzétek jól magatokat!

0: 3 rádiódiplomákról nem csak romáknak, ahogy ígértem nektek, azonnal roma hírekkel foglalkozunk, érdemes lesz fülelni.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Margó, a roma kultúra, gasztronómia és családi hagyományok képviselője. Bódi Margó a magyarországi roma közélet és szórakoztató kultúra ismert alakja, akinek neve elsősorban a zenével, a családi értékekkel, a gasztronómiával és a hagyományokkal kapcsolódott össze. Férje, Bódi Guszti mellett hosszú évek óta jelen van a magyar médiában, miközben saját személyisége és munkássága révén is sokak számára vált ismerté. A közönség számára nem csak énekesként és média szereplőként, hanem olyan asszonyként is ismert, aki fontosnak tartja a családot, a hagyományok ápolását és a roma kultúra továbbadását. Bódi Margó életében a család mindig meghatározó szerepet töltött be. A roma kultúrában a családi összetartásnak, az idősebbek tiszteletének és a közösség erejének különösen fontos szerepe van, és ezek az értékek Margó nyilvános szerepléseiben is gyakran jelennek meg. A család számára nem csupán a rokoni kapcsolatokat jelenti, hanem egy olyan közösséget is, amelyben az emberek számíthatnak egymásra, együtt ünnepelhetnek, segítik egymást, és továbbadják a következő generációnak mindazt, amit elődeiktől tanultak. Bódi Margó egyik legismertebb területe a gasztronómia. A főzéshez nem pusztán hétköznapi feladatként viszonyul, hanem a családi és kulturális hagyományok egyik fontos részének tekinti. A roma konyha sokszínűsége szorosan összefügg a családi élettel és az ünnepekkel. Az ételek elkészítése gyakran közösségi esemény, amely során a receptek és praktikák anyáról lányra, illetve egyik generációról a másikra öröklődnek. Margó a gasztronómián keresztül olyan ételeket és főzési szokásokat ismertetett meg a közönséggel, amelyek a roma családok mindennapjaiban vagy ünnepi alkalmain fontosak lehetnek. A hagyományos tartalmas ételek mellett a vendéglátás is kiemelt szerepet kap. A közös étkezés, a családi összetartozás egyik kifejezési formája, hiszen az asztal körül együtt töltött idő lehetőséget ad a beszélgetésre, az emlékek felidézésére és az ünneplésre. Bódi Margó és férje Bódi Guszti együtt is meghatározó szereplői a magyarországi roma zenei életnek. A Bódi család neve évtizedek óta összekapcsolódik a roma mulatós zenével, melynek sajátos hangulata és közönsége alakult ki. Margó jelenléte ebben a közegben azért is fontos, mert a roma nők szerepét is láthatóvá teszi a zenei és kulturális életben. Nem kizárólag a háttérben álló családtagként, hanem önálló személyiségként és előadóként is megjelent a nyilvánosság előtt. A zene mellett a televíziós és média megjelenések is hozzájárultak ahhoz, hogy Bódi Margó személyisége szélesebb közönséghez juthasson el. Szerepléseiben gyakran közvetlen, családias hangot üt meg, ami közelebb hozza őt a nézőkhöz. A közönség nem csak a színpadi oldalát ismerhette meg, hanem betekintést kaphatott a családi életébe, a főzésbe és az ünnepekbe, és a mindennapi hagyományaiba is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szent Andrássy Istvánra emlékeznek a Kossuth klubban. Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészre emlékeznek augusztus 26-án a Józsefvárosi Kossuth klubban. A helyszín a roma kulturális élet számára sem ismeretlen. Korábban roma értelmiségi programoknak is otthont adott. A Szent Andrássyról elnevezett galéria eközben bizonytalan helyzetbe került, miután megszűnt korábbi finanszírozási háttere. Szent Andrássy István születésnapján augusztus 26-án 18 órától rendez emlékestet a róla elnevezett Roma Művészeti Galéria a Múzeum utca 7 alatti Kossuth klubban. A helyszínválasztásnak különös történeti jelentőséget ad, hogy a Kossuth klub korábban a roma kulturális és értelmiségi életnek is otthont adott, itt működött a Péli Tamás Roma Értelmiségi Klub, valamint a Roma Értelmiségi Klub és Szabad Egyetem is. Így az emlékest egy régi találkozóhelyre viszi vissza a roma kultúrát. A Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria azért nem a saját, Irányi utcai székhelye rendezi meg névadójának emlékestjét. A galéria hivatalosan nem szűnt meg, saját közlése szerint új helyszínen folytatná működését. 1957-ben Budapesten született Szent Andrássy István, a magyarországi roma képzőművészet egyik meghatározó alakja volt. Mestere Péli Tamás volt, festészetében a roma hagyomány és hitvilág mellett bibliai történetek és irodalmi élmények is fontos szerepet kaptak. 2012-ben Kossuth díjjal ismerték el munkásságát, 2020-ban 62 éves korában hunyt el. Az emlékesten Pap Róbert, a Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria igazgatója, Kunhegyesi Ferenc, művészeti vezető és Szent Andrássy Szerafina, a festő lánya mond majd köszöntőt.

0: Ködik Tony Pusztai gitárművész, nyári Oszkár Jászai Mari díjas színművész és a CISZ Gypsy Soloist. A műsorvezető Daróczi Tímea és Novodimszki Éva lesz. Az esten harmadik alkalommal adják át a Roma kulturális nagyköveti megbízó leveleket is. Szent Andrássy István emlékest, tehát 2026. augusztus 26-án szerdán 18 órakor lesz a Kossuth Klubban, a Múzeum utca 7 szám alatt. Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik jelentős és különleges alakja volt. Festészetében a roma kultúra, történelem, hagyományok és az emberi sorsok egyaránt fontos szerepet kaptak. Művészetével nem csak saját érzéseit és gondolatait fejezte ki, hanem a roma közösség értékeit és kulturális örökségét is megmutatta a többségi társadalom számára. Alkotásaira erőteljes színek, különleges formavilág és szimbolikus ábrázolás jellemző. Gyakran jelennek meg képein roma emberek, női alakok, vallási motívumok és a közösségi emlékezethez kapcsolódó témák is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: megszakadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tool Junior és Big Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos.

100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és le is zárom ezt az órát. Viszont úgy döntöttem, hogy a következő órát is roma hírekkel szeretném tölteni. Tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és az, hogy mi kiállhatunk emellett is, hallgathatunk roma híreket, miközben jó kis zenékre bulizunk, szerintem ez egy csodálatos dolog, úgyhogy ezt ki kell használni. Kérem szépen, a következő órában találkozunk egymással.

0: mondatok.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd-Pesti híd főjénél a kiszáradt folyómeder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Ma összességében kevés felhőre, de sok napsütésre van kilátás. A nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Egyébként pedig délután 25 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: Pestvár megyében Tahitót falu belterületén csomópontot építenek a Táncsis Mihály út és a Zsák utca kereszteződésénél, ezért a 11-es kilométernél útszűkület mellett lehet elhaladni. Taksony határában a vezető összekötő utat, ami Szent Imre út, lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalommá építik át, kerülni a Vársányi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Ezen kívül pedig Pestvár megyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között, kerülni a településen keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Hatalmas mosolyjal az arcomon vártalak benneteket, mert ebben az órában is roma hírekkel szeretnék foglalkozni. Viszont mielőtt pörögnének a roma hírek, előtte jönnek a jó kis dalok. Emilio, Mário, Kalandra vágytam, Beszkár Trió, 2022-es remékszer is itt van nálunk. Mustafa dala, Csíklacika dalok, Fú, Ábrahám, Mr. Andreas, Hen, Karamell is jön. Hát én egyébként nagyon-nagyon szeretem Molnár Ferenc Karamell hangját. Gyakorlatilag az összes koncertjén ott voltam, képzeljétek el. Én nagyon szeretem a minőségi élőzenét, és ha lehet, és megtehetem, akkor tényleg igyekszem mindenféle koncertre elmenni, és jól érezni magamat, hiszen egyébként egy előadónak ez nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, úgyhogy tényleg szuper előadók, szuper dalok vannak itt nálunk a 100.3 Rádiódiken, kövessetek bennünket a Dick Media oldalán is, és mindeközben ebben az órában roma híreket fogunk közösen meghallgatni a jó kis zenék után.

0: Ezt újra próbálnám.
1: 100.3 rádiódikromákról, nem csak romáknak. Gyönyörű napot, sziasztok! Patai Anna vagyok, és remélem, hogy jól vagytok, és minden szuper veletek. Na hát ígérgettem nektek, hogy roma hírekkel foglalkozunk, ez fog most következni. Idáig a jó kis zenéket hallgattuk, most roma hírezünk, aztán pedig folytatjuk tovább a jó kis zenék pörgetését. Itt a Rádiódiken, ahogyan azt megszokhattátok. Jöjjenek a hírek!
2: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Telt ház és valódi találkozások. Otthon teremtett a Roma udvar a művészetek völgyében. Második alkalommal nyitotta meg kapuit a Roma udvar a művészetek völgyében, és idén már több programja is telt házzal zajlott. Kékesi Alexandra Mandarinnal, az udvar fővezetőjével arról beszélgetett, hogy hogyan kapcsolja össze a roma kultúrát, a szórakozást és az ismeretterjesztést, valamint miként vált Vigánt Petendi helyszín a fesztiválozók és a roma alkotók találkozó helyévé. Idén lett 35 éves a Kapolcs, Vigánt Petend, Talián Dörögd háromszögben minden évben megrendezett Művészetek Völgye Fesztivál, azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy immár 2 éve egy új udvar ékesíti a fesztivál diverzitását, a roma udvar. A Vigánt Petend és Kapolcs közti Kapocs. Tavaly volt először roma udvar, számomra kicsit kísérleti projektként. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól hozzá a közönség. Vigánt Petenden vagyunk, ami a három faluból talán a legkevesebb udvart tartalmazó település, és itt vagyunk a falu szélén a művelődési háznak az udvarán. Kezdte mesélni az udvar történetét Kékesi Alexandra Mandarin, aki mindkét évben az udvar főszervezője volt. A helyszín Vigánt Petend többek közt azért is fontos, mert a fesztivál központjának egyértelműen Kapolcs számít. A legtöbb udvarral, szállással és természetesen emberrel. Ahhoz, hogy valaki a másik településre eljusson, fel kell szálljon a 10-20 percenként járó úgynevezett csiga buszra, amely a fesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekedik a három falu között. Bár a közlekedés biztosított, mégis akad nem egy olyan fesztiválozó, aki az itt töltött ideje alatt nem jut el Petendre, ezáltal a roma udvar dolga se egyszerű, gondolnánk. Idén 2 is volt telt házunk. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, a másik pedig Beck Zolinak az előadása a roma képzőművészetről. Volt olyan programunk, amin több mint 200 ember volt, és volt olyan napunk, amikor 300 fölött volt a látogatószám. Számolt be tapasztalatairól Mandarin, aki az év udvargazdája elismerést is megszerezte, de azt mondta, hogy ezt nem egyedül érte el. Ez nem rólam szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy milyen szuper szakemberek, cigány szakemberek érkeztek hozzánk. Utána mindenkinek megköszöntem, hogy emelték az udvar fényét, mondta. Cigánydiszkó, vagyis roma sajtóközpont. Mandarin erősen kiemelte, hogy a roma udvar célja nem csak a szórakoztatás, hanem az edukálás is. Elmondása szerint a magyarországi romák között rengeteg nagyon híres és szakmájában elismert zenész és táncos van, így nem volt kérdés, hogy hoznak ilyen programokat is, de elengedhetetlennek tartják az edukációt, az átlátást és a pozitív sztereotípiákon túlra is. A Solena Romani divat bemutatója is megvolt, ennek eredményeképp a zenés programokon túl megfordult az udvarban, színházi előadás Horváth Kristóf, Cigyar Magány című előadása, dráma pedagógia, amellyel Vég Zoltán megmutatta, milyen egy cigány bőrébe bújni, művészetterápia, antropológiai előadás, cigánytánc oktatás, erdélyi és magyarországi egyaránt.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigány zene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigány zenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelminek fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 100.3 rádió dik.
0: Schönen Romale.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Na hát nagyon szép napot nektek, sziasztok! Én Patai Anna vagyok, és búcsúszkodni jöttem. Minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig tarthattok velem itt a 100.3 rádiódiken, és hát az az igazság, hogy most elrepült az utolsó óránk is közösen, úgyhogy legközelebb jövő hét szombaton találkozunk egymással. Minden hétvégén, szombaton, vasárnap 13 órától 18 óráig nagyon hálás vagyok, hogy velem tartotok. Ezen kívül addig is kövessetek bennünket a Dick Media felületeinken, TikTokon, Instagramon, Facebookon, mindenhol Dick Media néven vagyunk fent. Friss tartalmakkal várunk benneteket egyébként, ez nagyon-nagyon fontos, és köszönöm a figyelmet a mai napon is. Legyen szép napotok továbbra is, és hallgassátok a Rádió Dicket. Sziasztok!
1: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, augusztus 23-a, vasárnap van és 18 óra múlt, én pedig Kökény Anna vagyok, a következő két órában remek zenékkel és az elmúlt hét izgalmas beszélgetéseivel várom önöket. Augusztus 20-án Baranyi Roland vendége a Regenerációban, Plutó Nándi volt. Érdekes, izgalmas beszélgetésüket érdemes azoknak is meghallgatni, akik esetleg a tűzijáték miatt lemaradtak róla.
5: Ugye miközben bennünket hallgatnak, Budapest belvárosában még javában tart a Szent István napjának ünnepe. A Bazilikától este 7 órakor indult el a hagyományos Szent Jobb körmenet, a város több pontján pedig koncertek és szabadtéri programok zajlanak. 9 órakor kezdődik a félórás ünnepi audiovizuális show, fényfestés, drónok és zene költözik a Duna fölé, majd 21 óra 20 perckor indul az idei 10 perces tűzijáték a Margit híd és a Lánc híd közötti Duna szakaszon. Ennek fénypontjaként felkértem Plutó Nándit, hogy beszélgessünk a tűzijátékról. Szia, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
6: Én is köszöntelek, drága Rolikám, köszönöm a meghívást, és a kedves rádióhallgatókat nagyon-nagyon sok-sok szeretettel köszöntöm.
5: Na, hát úgy kapcsolódunk a tűzijátékhoz, hogy ugye a tűzijáték Kínából ered, ha jól tudom, te rengeteg dolgot tudsz Kínáról.
6: Igen.
5: Kicsit innen leghátrébről indítjuk a dolgot.
6: Okay.
5: Mikor kezdett el téged érdekelni ez a dolog? Mi az, ami megfogott ebbe a kultúrába?
6: Hát először is nagyon gazdag kultúráról beszélünk. Tehát a rakétát is ők találták ki, és akkor ezáltal ugye megszületett náluk a tűzijáték, és ugye a puskapor. Tehát azt is ők találták ki, és akkor ugye ők megalkották, tehát volt egy kínai tudós, aki megalkotta a tűzijátékot, tehát a kínai császárnak a tiszteletére, és onnan elterjedt az egész világban, tehát ez a szokás.
5: Azt a mindenit.
6: És ez Kínából ered, és ugye ami nagyon-nagyon sok dolog köthető Kínához, például az ünnepek. Tehát rengeteg ünnepet vettek át. Például úgy, mint most ez az augusztus 20-a is, ez létezik a kínaiaknál is. Csak ottan ugye ez a...
5: ott tehát a nagy nemzeti ünnep.
6: Így van, ez a nagy sárkány ünnepe, és akkor kísértetiesen hasonlít, mert akkor is ők is fölövik a este a tűzi játékokkal. Tehát ez, hogy mondjam, ott ez már egy kicsit előrébb haladott állapotban van, ugye, mert körülbelül 10-12 ezer évről beszélünk.
5: Igen.
6: Hát tehát ennyi a kínai kultúra.
5: Ő találmányuk.
6: Így van, így van.
5: Előre haladottabbak benne.
6: Hát sokkal.
5: Ugye, te nagy világjáró vagy, lehet rád mondani.
6: Hát igen.
5: Hány országban láttál te már tűzi játékot?
6: Hát, hogyha most az országokat kezdeném felsorolni, akkor mondanám például Beirut, Izrael, Románia, Amerika, Kanada, Skócia, Írország, akkor francia, spanyol, olasz, német, a bécsiek, tehát végig láttam.
5: De kifejezetten emlékszel ünnepekre is ezekbe az országokba, hogy persze, hogy nézett ki, szilveszter, valamilyen ország ünnep.
6: Természetesen.
5: Melyek azok az országok, amik eszedbe jutnak, hogy ünnepeken megjegyezted, hogy milyen nyüzsgés van, akár milyen események, milyen dolgok vannak ünnepekkor?
6: Hát amiket most felsoroltam, például ezek ugye mind a nagy nemzeti ünnepekhez kapcsolódnak önállók is, ugye ezeknél az országoknál a tűzi játéknak a szerepe, és plusz a születésnapokhoz. Tehát aha, bárkinek van születésnapja, tehát ezekben az országokban, de most már itt is kezd elterjedni, hogy ugye föllövik tehát ezeket a rakétákat, mert ugye ezek kis mini rakéták, ugye, tehát ez a tűzi játék, és akkor itt is már kezdik úgy ünnepelni, mint kint. De a nagy részét, tehát ezeknek az országoknak, ahol én jártam és felsoroltam, ezek mind az ő nagy nemzeti ünnepükhöz tartozik. Hát épp ugyanúgy, mint most augusztus 20-a.
5: Melyik az az ország, amiről kifejezetten tudnál mesélni, hogy ünnepekkor mi zajlik, vagy melyik az az ország, ami mindegyik igazán megfogott téged?
6: Mindegyik ilyen megfogott, mert ugye mindegyiknek van egy saját varázsa. És akkor ezáltal ugye, na most ez a varázs, ez nem csak a tűzijátéktól ered, hanem maga a városnak a kiépítésétől, vagy az országnak a struktúrájától. Tehát van egy olyan kiépítés, hogy úgy, mint hogy most itt is majd ugye fellövik a tűzijátékot a parlamentnél, na most ezeknél az országoknál is ugye megvan ez a varázs. És akkor tehát maga az utcaképítések fogtak meg. Tehát gyönyörű és csodálatosak. És nem lehet mondani azt, hogy most ez szebb vagy az jobb, hanem mindegyiknek megvan a maga varázsa, a maga stílusa. Szóval Izraelben és Beirutban nagyon kemény volt a tűzijáték, mert hogy ott, hogy az ember elkezd tűzijátékozni, akkor egy-kettő azt hiszik, hogy háború fog lenni. Ugye, mert ugye ezek háborús nemzetek.
5: Igen.
6: Tehát ez az igazság. Tehát nem lehet ettől eltérni, nem a béke nagykövetei sajnos. De ha itten elkezdenek tűzijátékozni, akkor ott annak lehet, hogy egy komoly következménye lesz.
5: Mikor jártál Izraelben?
6: Oh my god! Nagyon-nagyon-nagyon régen. Nagyon régen. Azt mondja, hát olyan...
5: De már felnőtt
6: 2000-ben, persze, 2000-ben. Igen.
5: 2000.
6: Igen, 26 éve.
5: Így mi volt a benyomásod róla? Mi volt a mesélj nekünk erről? Nagyon kíváncsi vagyok Izraelre.
6: Először is nagyon gazdag. Tehát vallásokban nagyon gazdag.
5: Aha.
6: Tehát rengeteg monoteista vallás rakta ott le az alapjait. És ugye tehát ezek az ábrámi vallások. Tehát Ábrám volt először, és utána lett Ábrám. És ugye ott jelen van az iszlám, a zsidóság, ugye tehát a judaizmus, és a maga a kereszténység, de a kereszténységnek több válfaja képviseli ott magát, de a judaizmusnak is több válfaja, és az iszlámnak is több válfaja képviselteti magát. De viszont ebből a háromból lehet, hogy most a kedves rádióhallgatók hitetlenek lesznek, amit mondok, nem fogják elhinni. 5670 vallás van most jelen pillanatban Izraelben.
5: Azt a mindenit.
6: Ami képviselteti magát. A világszerte.
5: Uh-huh.
6: Szóval most is meg lehet találni a mormon egyházat, meg lehet találni a keresztény egyházakat, a Jehova egyházat. Iszlámnál ez ugyanígy működik. A sintoizmustól kezdve azok, az is egy nagyon kicsi részét a sintoizmusnak, ami meg a japánokhoz köthető, meg a ősi kínaiakhoz.
5: Jártál egyébként történelmi helyeken?
6: Jártam, de meg kell mondjam, és megmondom őszintén, és nem fogok hazudni, mert nem szokásom. Ezek a történelmi helyek nem valós történelmi helyek. Uh-huh. Ezeket csak kitalálták Izraelbe, és olyan sok ember, aki azt hiszi, hogy na most itt feküdt Jézus, na most ez itt történt, a Golgota, tehát a Golgota az a koponyahegy, azt jelenti. Na most ez itt zajlott, nem. Semmi nem ott zajlódott le, ahol van, hanem azért nem ott zajlódott le, mert kb. 10-15 méter magasabban fekszik most Izraelnek a városi kiépítése, mint ami körülbelül 2000 évvel ezelőtt volt.
5: Aha.
6: Sőt, a római utak is így vannak.
5: Tehát ezek ilyen mekre utólag lehet meg.
6: Persze, hát építették rá. Hát ugye folyamatosan. Hát most jól megnézem ezt a, tehát maga Magyarországnak a kiépítés, a mostani kiépítését, hát bizony vannak olyan helyek, sőt itt Budapesten is, amik kb. 5-6 méterre, meg 10 méterre is lejjebb vannak az eredeti utak, az eredeti házak. De ez így van ott kint Izraelben is. Tehát ez, de viszont nagyon nagy biznisz van ebből, ugye turisztikai látványosság. Szóval ezt ugye ezt már nem szabad fölróni azoknak a hívőknek, akiknek ugye erről nincsen tudomásuk, mert ugye hát...
5: Vagy fontos számukra
6: ez. Így van, ez nekik fontos lélek kérdés. Hát akkor ám legyen, lelke rajta, ahogy a mondás mondja.
5: Van még valamilyen fontos benyomásod Izrael? Mennyi időt töltöttél ott?
6: Izraelben 6 hónapot.
5: 6 hónap azért sok idő?
6: Sok.
5: Milyen céllal voltál ott?
6: Hát mint zenész.
5: Aha.
6: Mint zenész, volt ott egy magyar csárda. A Sharon Judit úgy hívták, a főnök asszonyt. Ő is zsidó volt, és akkor, hát persze, természetes, és akkor ott muzsikáltam.
5: Aha. És hogyan állnak a, milyen fajta zenét szeretnek Izraelben?
6: Mindent.
5: Mindenevők?
6: Mindenevők. És nagyon, hogy mondjam, nagyon demokratikus ország, amik azt nézem az embereket. Békések. Én megmondom őszintén, az igazi zsidó ember nem háborús nemzet.
5: Aha.
6: Szóval nem. Ők a békét szeretik, demokratikus ország. Most is a mai napig rengeteg olyan palesztinnak adnak lehetőséget ott élni. Üzletük van. Szóval bárkit befogadnak. Tehát szeretettel. Az aztán ugye van, nekik is az a fanatizmus, tehát egy olyan fanatikus részük, aki csak is a saját júdai vallásokat helyezik előtérbe. Tehát ők se bántanak senkit lényeg.
5: Beszélgettél ott ilyen fanatikus ortodox emberekkel?
6: Hogyne.
5: És jól kijöttetek
6: egyébként? De viszont én nem mondtam, hogy most én ugye, tehát nekem ugye a családom valamikor ugye kilépett a zsidó vallásba, mert ugye jött a háborúk, és ugye valahogy életbe kellett maradjunk, de nem mondtam, hogy keresztény vagyok. Azt, hogy megkeresztelkedtem, mint katolikus, ugye, de hát ez már nem az én hibám volt.
5: Szimpatikus emberek ők az nagyon. Ortodox keresztények?
6: Nagyon. Uh-huh. Kint az ortodox keresztények is, és az
5: vagy
6: ortodox zsidók. Sőt, az iszlámok is nagyon szimpatikus, nagyon kedves emberek. Ez annyira nagy hazugság, hogy fanatikus, le vannak kordva mindenek, nem igaz.
5: Találkoztál kint iszlám emberek?
6: Hát át is mentem Palesztinába.
5: Azt a mindenit.
6: És semmi baj nem volt. Tehát nagyon szívélyesen, kedvesen fogadják a... Tehát úgy mondom, tehát Auslander, tehát az idegeneket, a kívülállókat, nincs a semmi baj. Ugye sajnos ugye rátett a pecsétjét ugye a vallási háború, ugye akkor a területfoglalás. Azt hiszem 1948-on, amikor megalakult Izrael állam, akkor felajánlották azt hiszem Josip Ben Gurionnak, hogy Palesztinát is foglalja el. Ő azt mondta, nekünk nem kell. És ugye most abból lett ugye Palesztina, amit ugye nem foglaltak el. Tehát amúgy meg, ha jól megnézem a történelem során, hát Palesztina is annó még a régi Nagy Izraelhez tartozott. Mert ugye azon az oldalon is ugye, tehát le van írva a Bibliában, hát ott is rengeteg olyan város van, ami most ugye a palesztin oldalra esett, de ami ugye ott van a Bibliában, és akkor ugye az még az izraeli oldalra volt akkor. Tehát ugye most Izrael nem ilyen kicsi volt, mint most. Hát az óriási volt. Óriási. De ugye nem kellett nekik, és akkor innentől kezdve az jött, hogy neki csak ennyi elég volt, és utána elszabadult a pokol. Tehát ugye ez már vallás. Mm. Tehát épp ezért mondom, hogyha Izraelbe, most ugye nekik is ugye van nagy nemzetünnep, megindulnának a tűzjáték, vagy például most Palasztinában, ott most nincs is, akkor azt hiszem, ott egy-kettő puskaropogások lennének. Hát ez, de hát
7: valószínűleg mit vár az ember? Is tartják a tűzjátékot.
6: Hát de mit vár az ember, egy háborús nemzet, mert azonnal készenlét van.
7: Neked beleesett, emlékszel még arra ízlelve mondjuk a szilveszter?
6: Hogyne.
7: Mert például augusztus 20-a, ugye mindenkinek van nagy nemzeti ünnepe más időpontokon, általában más időpontokon az évben. Szilveszterkor viszont talán minden nem tartják a szilvesztert. Nem, mert náluk zsidó új év van.
6: Így van, náluk zsidó új év van, azért nem tartják a szilvesztert, nem azért, mert a keresztényekre haragszanak, hanem azért, mert szilveszter pápa volt az, aki leöletett egy éjszaka 3 millió zsidót. Uh-huh. Akkoriban. És ugye ezért haragszanak a szilveszter pápára.
7: Aha.
6: És akkor ezért nem is szerepelhet ez a név, hogy valaki azt, hogy most például nagyon érdekes számomra, hogy a egyetlen zsidó sem ad a gyermekének, például ha fiú gyereke van, hogy Ádám. Tehát Ádám. Ez nincs. Nem adják, ez természetes.
7: Hogy szilveszter.
6: Szilveszter sem, meg azt, hogy nem adjuk a nagy háborús bűnös nevét, mert ezt nem
7: igen,
6: szeretjük.
7: Tehát Szilvesztert se adnak.
6: Nem, semmi.
7: Tehát a Szilveszter Stallone-t se szereti.
6: Azt, mint színész és aktor szeretik, persze természetesen, de viszont hogy a nevével hogy van? Sly, inkább így. Ők így hívják a Sly.
7: De egyébként ott is ugyanúgy megvan tartva, csak nem december 31-én ugyanúgy persze, megvan persze. Tartva az új év.
6: Hogyne, hogyne.
7: Tudod, hogy náluk mikor van?
6: Hú. Szégyeni, de szégyenod a zsidó létemre, már nem tudom.
7: Aha.
6: Inkább nyomozzuk ki.
7: Nyomozzuk
6: vagy
7: ki.
6: Pedig a kedves hallgatók
7: jó,
6: nyomozzák
7: akkor,
6: ki.
7: Ameddig kinyomozzuk, akkor mesélj nekünk arról, hogy te beleestél-e abba a fél évbe, abba, amikor ott volt az új év, vagy pont nem voltál.
6: De beleestem.
7: Beleestél?
6: Hajjaj.
7: Mesélj nekünk arról, mi zajlott ott, ameddig utána keresett.
6: Hát ugyanúgy, most ott van két fajta zsidóság létezik. A neológ, akik ugye nem tartanak semmit, vagy csak épp a főünnepeket, mint a katolikusok, ugye, hogy megtartják a karácsony, szilvesztert, vagy mit tudom én mit. És akkor ugye vannak a hívő része, akik meg ugye megtartanak mindent, a Hanukától kezdve mindent. De én azt mondom neked, mivel hogy mi tudjuk, hogy mikor van a zsidó új év, akkor ezért a kedves rádióhallgatók nyomozzák ki. Hagyd legyen ez egy kicsit találos.
7: Nyomozzák ki, annyit segítek nekik, hogy
6: na.
7: Most lesz majd, nem soká.
6: Így van.
7: Nem soká most lesz a zsidó új év. Beszéljünk más országokról.
6: Na.
7: Mert én tűzi játékot Kanadába láttam. Egyedül
6: igen,
7: Magyarországon
6: tudom, hát kint értetett.
7: Kívül.
6: Így van.
7: Igen. Mik az élményeid az ottani ünnepi hangulatról?
6: Hú.
7: Hasonló. Mennyire tudsz különbséget tenni Európához képest? Mi a benyomásod erről?
6: Hát annyi tudok, tehát annyi a különbség, hogy ottan sokkal, hogy mondjam, sokkal nagyobb keletje van ennek a tűzijátéknak.
7: Uh-huh.
6: Sokkal nagyobb keletje van, de viszont mind a rajongás, tehát mind az emberek, hogy rajonganak ez a tűzijátéké, vagy bármelyik európai ország, nem lett különbséget, mert egyformán rajonganak. Hát ugye ez olyan szép tényleg, amikor föllövik, és akkor különböző alakzatokat lőnek. Például láttad, hát Kanadában föllövik, és akkor ott többfajta alakzatokat is tudnak kilőni.
7: Igen, igen.
6: És akkor ott látod az ége, mit tudod, hogy meglátod Arnold Schwarzeneggert. Mert képesek megcsinálni. És hát hogy mondjam, Torontóban is más volt, Montrealban is más. Uh-huh. Mit tudom én, ott minden város csinál magának egy külön tűzijátékot. Tehát a főváros Ottawa, és ez nagyon érdekes, az nem nagyon csinálja.
7: Aha.
6: Ottawa, aha. Ne? És milyen aha. Érdekes. És pedig az a főváros.
7: Igen, egyébként ott Kanadában Ottawa a főváros, de nem az, hogy mondjam, nem az a legközponti turista hely sem, ha jól tudom,
6: így
7: stb.
6: Most épp ugyanez van Torontóban.
7: Mert ugye Budapest az minden, tehát
6: így
7: a legnagyobb
6: van.
7: Város, a legnép,
6: így
7: a legközpontibb, igen.
6: Na most ugye, ha azt nézed, drága Rolikám, Torontó nem főváros, csak egy mellékváros, olyan, mint ugye Budapestnek Debrecen.
7: Igen.
6: Vagy Szeged, vagy Miskolc,
7: igen.
6: Vagy Kecskemét.
7: Megyeszékhely.
6: Így van. Na most. Toronto ugyanannyi nagy, tehát Amerikában New York. New York sem a főváros, tehát sokan azt hiszik New York. Nem. Ott sem az a főváros. Washington a főváros.
7: Igen.
6: Na most érdekes, Washington is le van csendesedve, le van tisztulva, épp úgy, mint Ottawa. Tehát nem nagyon fognak ottan tűzi játékozni. Megcsinálnak egy kicsit, épp hogy, de nem úgy, mint Toronto, vagy ugye Ikervárosa, New York, mert ugye úgy lett felépítve Toronto is, hogy az a New Yorknak a tükörképe legyen.
7: Aha.
6: El se lehet tévedni New Yorkba, ha Torontóba ismerős vagy.
7: Igen, ugyanúgy.
6: Vagy ha Torontóba ismered a járást, ugye a belvárostól kezdve, tehát tehát az Eaton Centerig, és akkor ugye elmész, hogy a New York Times Square. El se tudsz tévedni, mert dettó ugyanaz. Hát a tükörképe.
7: Jó, viszont te jártál az Egyesült Államokban, meg Kanadában is.
6: Igen, hát éltem ezeken a helyeken.
7: És az Egyesült Államokban mennyit voltál, mi róla a benyomásod?
6: Hát Egyesült Államokban másfél évet húztam le.
7: És szép idő.
6: Másfél évet húztam le, de azt egybe, és utána ilyen kisebb-nagyobb megszakításokkal jártam át jazzklubokba muzsikálni. Akkor ilyen különböző rendezvényekre. Nekem ott is van kint hangszerem. Van két bohák cimbalmom. Montrealban is van egy, hát ugye meg otthon Mississaugán, Toronto mellett élek, és ott is van hangszerem. Szóval, hogy mondjam, nekem azért volt sikeres átmennem, mert nem kellett hangszert vigyek, és mind a mai napig a amerikai zenei szakszervezetnek én fizetem a jogdíjat. Tehát nem is a jogdíjat, hanem a tagdíjat.
7: Aha.
6: Mert annélkül ott nem is muzsikálhatsz. Nem is engednek.
7: Tehát a díj nélkül?
6: Igen. Ha te nem fizeted a szakszervezeti díjat, nem is muzsikálhatsz. Részt nem vehetsz semmibe. De mondjuk nem sok, mert nem kerül sokba, de...
7: Aha. Utoljára az IPMAN-ba hallottam ilyet, mikor be kellett fizetni, hogy valaki konfut oktatáson.
6: Igen.
7: Melyik városokba jártál Amerikában?
6: Hú, hát ugye most ez ugye mindenki azt mondja, hogy jaj, na már kezdi, hogy na most ugyan hol lehetett New York? Igen, New Yorkba is voltam.
7: Aha.
6: Voltam Chicagóba is. Voltam Detroitba is. Szóval...
7: Azt mondják New Yorkról, hogy ott akkora nyüzsgés van, annyi ember.
6: Őrület.
7: És mindenki annyira törtett, hogy ott nagyon. Mindennek, hogy mondják, minden mindennek pénzszaga van, mindenki gazdagságot akar, mindenki hajt.
6: Minden másodperc pénz. Most ez azért van most, jelen pillanat, mert irdatlan drága lett New York, ugyanom, mint Kanada, tehát Toronto. Egyforma árakkal mennek jóformán, de New York azért mégis drágább. Holott régen fillérekbe került minden. Most egy albérlet New Yorkba 3500-4000 dollár. De hát ez a junior bachelorokról beszélünk még csak, az, és akkor nem is a két bedroomosokról. Tehát az, hogy van két hálószoba, egy nagy living room, ugye fürdőszoba, ugye, tehát ami ezzel jár, a balkon itt az erkély, ugye van konyha, ez van mindjárt 4500 dollár New Yorkban. 3500-4000. De Torontóban ugyanez van, nem hazudok. Ha utána lehet nézni. És már nem úgy van az, hogy most te elmész, most ebbe a kerületbe elmegyek Harlembe, vagy elmegyek a Torontóba az Eglinton Streetre, és akkor, na most itt olcsóbb, nem lesz olcsóbb. A Butters nem lesz olcsóbb, tehát a Brooklynban megint nem lesz olcsóbb. Egy most már az ár. Egyforma drágaság van.
7: Hát kedves hallgatók, írjátok meg nekünk SMS-ben 06303030-100-as telefonszámat, tudod, hogy mi így körbejárjuk a világot, ne feledjük el, hogy a tüzijáték az igazi téma. Írjátok meg, hogyha úton vagytok, vagy éppen autóban ültök valahol, várjátok, hogy megjelenjenek az első fényjátékok, tüzijátékok, akkor honnan érdemes nézni, ti hol vagytok, tehát 06303030-100-as telefonszám, és hogyha egy jó helyet mondtok, akkor beolvassuk, és a többi hallgatót is oda küldjük, hogy induljanak el azonnal. Na, de folytassuk, ugye beszéltünk itt déli országokról is Európában. Nemrég voltam egy déli országban, Olaszországban, annak is a déli részén. Neked milyen benyomásod volt ezekről a déli országokról? Olaszország, Spanyolország?
6: Spanyolországnak én azon a részén voltam, amit úgy hívnak, hogy Madrid.
7: Aha.
6: Nagyon jó benyomásom arról, hál' Istennek. Annyira jól éreztem magamat, hogy megmondom őszintén, el is feledkeztem róla, hogy mi vagyok. Tehát, hogy honnan származom. Olaszországnak, Amazon a részén, a te voltál, drága Rolikám, én nem voltam. Én Milánón voltam. Milánó, Bergamo, Kaló, úgy hívják azt a kis valót. Egyébként ott lakik Erosz Ramazotti, napi szinte láttam, találkoztam vele, ja. És ott a Kalóba, tehát ott ezben a kis olasz faluban lakik, ott van neki nagy kastélya, és ahogy a étteremből kijöttem, ott volt a templom, és milyen érdekes templom mellett egy kocsma. Emlékszem mind a mai napig a tulajnak a nevére, Valérió, és akkor mondta nekem a Valérió, ott olaszul azt, figyelj csak ide, azt mondja, látod, ki ül ott? Néztem, ilyen, mondom, az Eroszra, ő az Eroszra, az ott, azt mondja, persze. És akkor meginvitált az asztalához, de tényleg nagyon közvetlen, nagyon úriember, és úgy lehet vele a zenéről beszélgetni, hogy elszáll az ember, tehát nagyon értelmes muzsikus ember.
8: Aha.
6: És ő ott lakott, akkor mondom, átmentem Bergamóba, onnan Milánó. Milánó az, hogy mondjam, észak-olaszok, és nem kultiválják az auszlandereket, tehát az idegeneket. Ha megszólalsz, olaszul a szeretik, sőt, de ha nem, angolul szólalsz meg, vagy franciául, akkor elég ferdeszemmel néznek rád.
8: Igen, én is ezt észrevettem, mert amikor el akartunk igazodni Olaszországban, és megkérdeztük valakitől, hogy beszélnek angolok, mindig mondták, hogy no. Hogy pedig muszáj volt mondjuk egy 10 fős társaságból, biztos, hogy valaki beszélt másolt angolul, de tényleg így a turistákkal valamennyire kizáróak.
6: Perpiacsére, és akkor hogy azt szeretném tudni, hogy hol van Perpiacsére, és akkor ők már tudják, hogy te mit akarsz, és akkor eligazítanak, de azt kell megtanulni itt az ember, tehát itt a, főleg a magyar embereknek, ugye Whitefüllel az olasz az olasz. De ahol te voltál, vagy a milánói olaszok, ahol én, olyan nyelvi eltérések vannak, hogy az őrület. Sokszor ők alig értik meg egymást.
8: Komolyan?
6: Esküszöm, rettenetes sok az eltérés. Például a szicíliai olasz már nem is tud beszélni például a római olaszszal.
8: Aha.
6: Nagyon nehezen beszél. Ez is olasz, az is olasz.
8: Aha.
6: De már nem tudnak
8: kommunikálni. Nem úgy, mint a british angol, meg az amerikai, hanem még jobban.
6: Még jobban. Aha. Mert a british angolnál, meg az amerikai angolnál azért valami nyelvi találkozások vannak.
8: Igen, inkább ott az akcentus kiejtés.
6: Igen. Ám, szóval például azt mondja, a British English azt mondja, hogy lift, ugyanúgy mondja. Például az amerikai, vagy a kanadai, vagy az ausztrál angol, ők, ja, elevator. Igen. És akkor, de azt már nem ismerem mondani, azt, hogy paternoster. Kézben akkor összeomlanak. Nem, mert akkor azt, hogy valamit latin.
8: Az nem az, aminek nincsen ajtaja?
6: Persze.
8: Te abba bemertél szállni?
6: Hogy, de gyereknek ugráltam benne.
8: Ne viccelj.
6: Esküszöm. Édesapám ment a Isten nyugtassa drága apámat, még itt volt az öt kerületben, a Vörösmart utcában hogy hívták ezt? Már nem tudom, de onnan közvetítették ki külföldre a zenészeket.
8: Aha.
6: De már mindjárt eszembe jut, hogy hívták.
8: Valamilyen hivatal.
6: Igen. És akkor ott volt Páternoszter, és azt mondtam, hogy kibeugráltam apám, azt mondta, hol vagy? Azt hitt, hogy kész, vége.
8: Én attól féltem mindig, tudod, hanem hogyha tudod, amikor mondjuk felfelé mentél,
6: igen.
8: Hogyha az utolsó emeleten nem szállsz ki, akkor mi van, tudod?
6: Megfordul.
8: Ja, én azt hittem, hogy beszív, tudod?
6: Nem, megfordul.
8: Gyereknek féltem.
6: De hát onnan ki is
8: kezd. Meg kórházakban volt sokszor.
6: Így van. Még a régi Péterfibe is volt, ezt képzeld el. A Péterfibe.
8: Hogy így összehasonlítottuk az országokat, ugye beszéltünk New Yorkról, utána Olaszországról, stb. Azért azt el kell mondani, hogy ezeknek az országoknak nagyon más az élethez való hozzáállásuk és a tempójuk.
6: Nagyon.
8: Például az olaszoknak és a New Yorki ember, hát az összehasonlíthatatlan szerintem. Számodra melyik országnak a tempója, az életvitele, a kultúrája, a szimpatikusabb, melyiket éreznéd jobban magadénak, mondjuk, hogyha valahol ott kéne töltened egy évet?
6: Franciaország.
8: Franciaország? Na akkor mesélj nekünk.
6: Nagyon jó. Valami annyira, hogy mondjam, én az előbb mondtam, hogy nagyon jól éreztem magam Spanyolországban. Annyira, de Franciaország az valahogy más. Az tényleg a muzsika, a szerelem, az étkezés, a boldogság, a nyugalom szigete, és ott sem rohan senki.
8: Ott milyen sem érdekes? Rohan senki?
6: Nem. Például most én Lyonban voltam, és nem rohannak az emberek. Ott is tényleg délig nyitva vannak, sziasztáznak, oké, nyitok, 3-kor, 6-kor, kész, zárnak, viszlát. Nem törődnek semmivel, nem rohannak, épp úgy, mint a spanyolok, az olaszok sem rohannak, és milyen érdekes, és mégis jó el van mindenki.
8: Aha.
6: De Franciaország az, de talán azért, mert úgy a zene. Uh-huh. Mert nekem ugye a francia zene az nagyon közel áll a lelkemhez, nem tudom miért, de nagyon.
8: Milyen fajta francia zene? A régi?
6: A régi, a régi, aha, a régi, a régi.
8: Ki az, akit beraksz így a...
6: Aznavúr, Edith Piaf.
8: Edith Piaf.
6: És mi lehetne sorolni? Uh-huh. Millió egy van. Én ezeket szerettem, én nem... Hogy mondjam... Én most, ami most zajlik, ez, sajnos ez a zenei ízléstelenség a világban, én csak azt mondom, amit Johann Sebastian Bach mondott. Azt van a zene, és a többi az csak zaj.
8: Aha.
6: És igaz. Fáj a fülem. Fáj a lelkem. Ezért nem is járok sehova este. Tehát én elmegyek muzsikálni, ha behívnak, elhívnak, szíves örömest eleget teszek. És akkor utána én kijövök, én hazamegyek, tehát a kis lakásomba, és akkor ha jól érzem magamat, én csak ilyeneket rakok be. Julio Iglesias, azt nagyon szeretem. Mm. Szóval, ja, Mirel Mathieu, na őt akartam még mondani Edith Piaf után, bocsánat. Szóval ezeket valami rettenetesen nagyon kultiválom. A régi olasz zenéket is például. Azok még voltak zenék, ezek még zenék voltak, de most már hagyjuk.
8: És oda Franciaországba is szintén zenélni mentél?
6: Igen, igen, igen.
8: Mikor
6: igen.
8: volt ez?
6: Hú, az pont Izrael után volt, 2002-2003, igen.
8: Uh-huh. És ők hogy fogadták ezt a fajta zenét, amit te játszol?
6: Hát, én eleve...
8: Ezt a fajta műfajt.
6: Én egyedül mentem ki szólóba.
8: Aha.
6: Úgy, mint hogy Olaszországban is egyedül voltam, abban az étteremben. Ez is egy ilyen olaszos, magyaros étterem volt. Na mindegy, ez tipikal ilyen magyaros étterem volt, és megmondom őszintén, nem magyar zenét játszottam, hanem nemzetközit. Tehát ebben felcsendültek ugye a francia örökzöldek, a olaszok, a spanyolok, a francia örökzöldek, tehát a minden, ami csak létezik. Mm. Angolok, tehát a Beatlist-ra nagyon sokat, és most ide francia, oda francia, de rengeteget kérik a Beatlist.
8: Aha.
6: Most például, abán akkor kérték a George Michael-től azt, hogy el tud játszani ezt, vagy azt, mondom, persze, természetes. És el kell. És minden nap meg kellett tanulni valamit.
8: Aha.
6: Mert muszáj. Ezért vagyok muzsikus, mert ugye meg kell tanuljam. Na most ugye az itteni fajta muzsika, ami van, ugye én ezt a gyerekkoromban én ezt magamba szívtam, de hát most az embernek sajnos, például nekem úgy adtak a sorsa, nincs alkalma minden nap a nagy keringőket muzsikálni, a nagy zeneszerzőknek a keringit, vagy operetteket esetleg, amit imádok, uh-huh. meg a nagy keringőket is, meg ugye vannak ezek a ez a hegedű cimbalom szóló, tudod?
8: Uh-huh.
6: Ugye hát a cimbalom az úgy a zongorát helyettesíti, Thais meditációtól kezdve, vagy a Toselli szerenád, ugye hát ezt mostanában volt alkalma muzsikálni egy nagyon kiváló primással, a Lugosi Tibivel, aztán Lugosi Tiborral, ha szabad ezt mondanom, és most ővele tudtam ezeket, tényleg akkor a Csajkovszki virágkeringőtől kezdve, ő még a régiből van, tehát ő még mindent tud.
8: Uh-huh.
6: Sőt, a zenekar is egy perfect. Na, így jó esett. De megmondom őszintén, nagyon kapaszkodnom kellett, mert ugye nagyon régen nem játszottam ezeket a dolgokat, de ez is olyan, mint a filmszallag, mint akkor befűzik, és már megy.
8: Hmm.
6: Na most visszatérve, ezek a déli országoknál is, ugye a tűzi játékot, na mit gondolsz, kivitt el? Na?
8: A tűzi
6: játékot? Kínából, igen.
8: Nem tudom.
6: Hát azon elájultok. Marco Polo.
8: Komolyan?
6: Igen. Marco Polo vitt el. És koronán átvette, tehát a Kolumbuszéktől kezdve mindenki. Mert Marco Polo hamarabb volt, mint Kolumbusz. Tehát ez hazugság, meg Amerikó Vespucci-tól is hamarabb volt. Mert ő volt az az egy, aki elment, és az ő családja elmentek, és teljesen felhajoztak Kínáig. De közben végigmentek a Sejem útvonalon is, ugye, ami tehát átszeli a Nagy-Arábiát végig. Tehát végig megy Arab sivatagon át, végig ível akkor a Boszporusz, ugye akkor jön a törökök, ugye a Boszporusz, tehát az a rész, akkor felmentek Kazária, és utána, és majd csak egyszer valamikor 6-7 év múlva megérkeztek Kínába. És akkor Marco Polo ott élt 10-15 évet. Sőt, többet. És fölvette a kínai nyelvet, és ő volt az első, aki az olasz és a kínai szótárat megalkotta. És neki lehet, ahogy ők jöttek vissza haza, az ő térképinek lehet köszönni a mai térképeket. Tehát az volt az ős atya. Tehát a térképek közt Marco Polo, aki megalkotta ezt.
8: Azt a mindenit. Hát kedves hallgatók, remélem jól figyeltetek. Remélem, hogy nektek nem kell ekkora utat bejárni ahhoz, hogy jó helyről nézhessétek a tűzijátékot. Nem fél óra, és el fog kezdődni az első fényjáték. Írjátok meg nekünk 06303030 SMS szám, hogy ti honnan nézitek, és hogyha nagyon sietünk, akkor még odaérünk a végére. Igazándi, akkor megyünk oda. Viszont most tartunk egy nagyon rövid szünetet. Ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza. Maradjatok velünk.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, mit Tony mondtál, hát mire föl Tony? Tony, ez az a Rocksmith Tony, még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, tedd le a mikrofon, mondtam már? Nem? Akkor most szólok, soha ne vedd, soha ne beszélj vele.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV beszámolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a Paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Digg hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Digg, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Diggben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diglóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Digg.
3: Üdvözlöm a Rádió Digg hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 23-a vasárnap van, és 19 óra múlt. És remek zenékkel várom önöket ebben az órában is, illetve az elmúlt hét érdekes beszélgetésével. A Roma Szalomban kedden este születésnapost köszönthettem.
0: 100.3 Rádió Digg.
3: Nos, holnap egy nagyon kedves barátomnak van a születésnapja, aki egyébként prímás, de nagyon sokat volt már kamera előtt, nagyon sok forgatáson vett részt az életében. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Horváth Jenőt itt a Roma Szalomban.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos születésnapi köszöntést, nagyon jól esik.
3: Drága a Jenő, ilyen ciszhetlek, ugye? Persze. Te mit szeretsz egyébként jobban? A Jenőznek, Jenciznek, mi szokott?
4: A Jencit szeretem, ugye? Az, nem tudom, valahogy közvetlenebb, meg a Jenő az valahogy ilyen komolyabban a Jenő.
3: Hát drága Jencikém, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked, Isten éltesen, és remélem kellemes lesz a holnapi napon.
4: Nagyon szépen köszönöm, igen, a drága családommal fogom tölteni.
3: Fontosak neked a szülinapok, vagy inkább úgy vagy vele, hogy már átestél az, amikor a számok zavarnak, hogy egyre idős. Te még hol tartasz?
4: Igen, most kezdek így gondolkodni, hogy már elég zavarónak találom ezt, mert ugye hát megy az idő természetesen, és hát én nagyon mindig gyerekkoromban is nagyon-nagyon vártam ugye a születésnapokat, de ahogy telik múlik az idő, én úgy gondolom, hogy mindig máshogy éli meg az ember a születésnapjait, és más miatt várja, ugye gyerekként a sok ajándék, meg az ilyen dolgok. Most már azért nem ez a fontos, hanem az, hogy tényleg megy az idő, és a szüleimmel együtt lehetek, a családommal együtt lehetek, és nekem ez mindennél fontosabb.
3: Hogy van a családod? Hogy vannak szüleid?
4: Nagyon szépen köszönöm kérdésed, jól vannak, hála Istennek. Egészségesek, dolgoznak, drága édesapám muzsikál még aktívan, úgyhogy nekem ez a legeslegnagyobb ajándék, hogy a szüleim vannak, egészségesek, és támogatnak engem és a kis családomat a fiammal és a feleségemmel együtt.
5: Csodálatos szakács az édesanyád, ha jól tudom.
4: Így van. Nagyon komoly szakember, egy neves cukrászdában dolgozik már lassan harmadik éve, úgyhogy igen, ő az édesanyám részéről is mindenki zenész. A felmenőktől az édes testvérekig neki mindenki zenész volt. Ő ezt a szakmát választotta, és hát nagyon jó szakember lett, és elismerik az ő munkásságát a komoly séfek is.
5: Egészen meglepődtem, hogy milyen nagyot nőtt a fiad, a nagyon szép fiad, mert gyönyörű szép, és én annyira örülök neki, hogy még mindig ilyen jó hosszú göndör haja van. Nekem úgy fájt, amikor a fiam először mondta, hogy levágatja a haját, tudod, amikor már kamaszodott. Hát én remélem sokáig így lesz még. Ő hogy áll a hangszerrel?
4: Igen, a drága pici fiamra nagyon-nagyon büszke vagyok. Ő már 10 éves, megy az idő, és igen, hát a haj-haj koronája, levágattuk tavaly.
5: Tényleg?
4: Neki teljes rövidre, képzeld el. Igen, mert mondta, hogy apa, hát nagyon hosszú a hajam már suliba, ugye nézték, igen, hogy hát ő nem kislány, de hát mondtam, hogy ez persze, hogy nem vagy kislány, de hát neked ez a különlegességed, levágtuk, aztán visszanövesztettük úgy, mert ő is mondta, hogy na azért szerintem ez jobban áll. Ő is mondta magára a hosszabb haj.
5: Igen, úgy, ritka.
4: Úgyhogy igen, visszanőttnek, és ugyanolyan göndör, hála Istennek. A hangszerrel pedig, hála Istennek, nagyon-nagyon jól áll, mert képzeld el, hogy nagybőgőzik, nagybőgő tanul. Igen, és ezt ő választotta.
5: Bátor döntés 10 évesen.
4: Igen, igen. És mondtam neki, hogy hát vigye ide, fiam, ha szeretnéd csinálni, akkor én támogatni foglak, de ez sem könnyű hangszer. Ugye?
5: Nem ám.
4: Megtetszett neki a bőgő, mert az unokaöcsém, a Martin, ő bőgőzik, és ugye majdnem minden nap találkoznak, lássa őt, hogy az öcsém gyakorol, és nagyon megtetszett maga a hangszer neki, meg a hang, és mondta, hogy apa, én bőgő szeretnék lenni, mondom, oké. Okay. És beirattam a Tóth Aladár zeneiskolába már.
5: Igen.
4: Így van, már tavaly szeptemberben elkezdte a tanulmányait, és hála Istennek nagyon-nagyon-nagyon tehetséges, szereti a hangszerét, gyakorol, úgyhogy ha kitartó lesz, és ezt a nehéz utat végigcsinálja, akkor szerintem lesz jövője.
5: És milyen hangszerhez tud már hozzáférni? Én nem, tényleg a bőgőm, én csak elég ciki, de csak a teljes méretű bőgőt ismerem.
4: Van kis bőgő, van okay. Negyedes feles bőgő, ugyanúgy, mint a hegedűkben, neki már a feles bőgő kell, mert hála Istennek nagy növésű. Igen, és van, be tudtunk neki szerezni, édesapám szerzett neki egy nagyon-nagyon jó hangú feles bőgőt, és ugye még a természetesen a cucát azt nem húzzuk ki, de pont jó neki is, úgyhogy már a hangukat nagyon szépen meg tudja fogni, skálázgat, most már
5: izgalmas.
4: A alap dolgoknál tartunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt a nehéz utat végig fogja járni.
5: Biztos vagyok benne, mert a gyerekeknek az a legjobb, ha ők választanak. Én azt gondolom. Ez nagyon nagy dolog, mert azért nagyon sok gyerek már nem akarja az én zenét választani, de én most nagyon boldog vagyok.
4: Igen, hogy... igen, én is azon a gondolkodás alapon vagyok, hogy amit szeret, ne csinálni. Ha ő azt mondta volna, hogy most mondok egy példát, egy buszsofőr szerette lenni, akkor abban sem gátolom meg, mert szerintem amit már így gyerekkorban valaki szeret csinálni, meg van valamilyen elképzelése, az felnőtt korára biztos, hogy úgy fogja végezni, hogy örömmel megy be dolgozni, vagy örömmel megy be muzsikálni, és ha nem lett volna zenész, természetesen az sem zavart volna. Az a lényeg, hogy amit csinál, azt nagyon szeresse, és tiszta szívből csinálja, mert akkor lesz a legnagyobb szakember, bármilyen munkaágazatról legyen szó.
5: Hát így, hogy a Tóth Aladárban jár, gondolom azért klasszikus vonalon fog végig tanulni, te meg majd tanígatod meg a család őt a muzsikára, hogy ez hogyan kell.
4: Igen, természetesen klasszikus zene mindennek az alapja, annélkül nem is lehet hangszert, bármi hangszerről legyen szó, az embernek a kezébe venni, természetesen klasszikus zene, de hát... hála Istennek, vagy nem hála Istennek, már nagyon-nagyon kacsingat a Jenci Kaci zene felé,
5: hát
4: ugye?
5: Hát a vér, tudod.
4: nagyon sok mindenkit hallgat, és nagyon jó vére van a cigányzenéhez is, de mondtam, hogy persze kell sok mindent hallgatni, de először mindenképpen a klasszikus zenei alapok legyenek meg, ugye a zeneiskola konzi, és majd lesz időd majd eldönteni, hogy melyik pályára fogsz kerülni, de mindennek az alapja a klasszikus zene, úgyhogy ezt szeretném inkább jobban rá.
5: Hát hogyne, hát kitartást kívánok.
4: Köszönjük szépen.
5: Nektek ehhez, meg nagyon sok sikert. Úri-muri, hogy miért mondom én ezt? Mert hogy tényleg te valahogy az életedben mindig ott vannak a forgatások, igaz? Egy jó ideje.
4: Igen.
5: Mesélj a hallgatóknak, hogy milyen forgatáson voltál, milyen film készült.
4: Hát igen, kamera előtt forogtam az utóbbi pár évben elég sokat, és megmondom neked őszintén, hogy ez a világ is nagyon megtetszett nekem. Nem gondoltam volna soha, hogy bármilyen formában én színészkedjek, vagy így képernyőre kerüljek a hangszerem nélkül, és ugye volt egy sorozat itt a Dick TV-n, és elég nagy sikere volt, szerettek minket, mi nagyon-nagyon-nagyon szerettük ezt csinálni teljes szívünkből, és az volt ennek a szépsége, hogy nem volt forgatókönyv, hanem teljes autodidakta módon kell ezt sztorit eljátszanunk, és tényleg élveztük. És vége lett ennek a sorozatnak, és ennek adódóan olyan kapcsolatokat tudtam szerezni, hogy bekerültem egy olyan közegbe a Nyári Oszkár és a Farkas Misinek a segítségével, hogy kerestek ilyen amatőr színészt, aki tud hegedülni prímást, és ugye a Farkas Misi barátom mondta, hogy tud ilyet, és a Nyári Oszi színész, a Karaván Színháznak a vezetője, ő már hallotta ezt a sorozatot, hogy én voltam benne, meg úgy ismert is engem, de még úgy személyesen nem találkoztunk, és felkeresett engem a Nyári Oszi, hogy lenne egy olyan lehetőség, a Nemzeti Színház keretein belül a Vinyánszky Attila rendez egy filmet, Móricz Zsigmond Úri-muri címmel, és hogy szeretnék, hogy én szerepeljek benne, mint prímás, a Földes úrnak a prímása lennék, és hogy benne lennék. Hát ez egy nagyon nagy dolog volt ez számomra, hogy egy ilyen helyre, ilyen színészekkel játszhatok együtt, és természetesen igent mondtam. És megkezdődtek a próbák, hát rengeteget, több mint 2 hónapot próbáltunk rá a Nemzeti Színházban, és nagyon-nagyon élveztem ezt csinálni. Olyan különleges világ ez az egész, hogy nagyon, tényleg nagyon élveztem, és ilyet, nagyon jó.
5: Hadd kérdezem, mert ezt a színházba, színházi darabként próbáltátok, és fel is vették, hogy ez filmnek készült.
4: Ez filmnek készült, ezt a mozikban fogják októbertől adni. Hát ugye meg voltak ott is a szituációk adva, például mondok egy jelenetet, hogy voltak zenészek, de ők színészek voltak. Az a lényeg, hogy én voltam az egyedüli képzett zenész. Igen. A zenekar közül, aki ugye tudott hangszeren. És még volt mellettem 3 darab színész, aki eljátszott a nagybőgőst, a harmonikás, és én voltam a hegedűs. Ja, bocsánat, 4, mert a Nyári Oszi volt az én brácsosom. Az a filmben, így van.
5: Szuper.
4: Igen, és ugye volt egy olyan jelenet, hogy egy ilyen szekeren kellett menni egy pusztán, egy ilyen nagyon régi szekéren, jelmezt adtak ránk minden, és akkor húzott minket a lovaskocsi, és ugye volt ugye ott már forgatókönyv, meg kellett tanulni ott is a szövegeket, mert volt egy pár szöveg nekünk, és közben muzsikálni kellett, úgyhogy ez elég izgalmas, nagy kihívás volt, és izgalmas volt, de nagyon-nagyon élveztem. 48 forgatásom voltam, 16 órát forgattunk, majdnem minden nap, de ez egy csodálatos világ, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy engem így befogadtak, és hogy így szerepelhettem velük.
5: De figyelj már, és amikor muzsikálni kellett, akkor segítettél a színészeknek, hogy ez hogy
4: van? Igen,
5: segítettem. Meg tud mutatni a mozdulatot, meg a ritmus.
4: Igen, hát ugye nagyon-nagyon komoly, meg nagyon tehetséges színészek voltak, úgyhogy annyira profik, hogy tényleg? A mozdulaton tényleg észre se lehet venni, hogy nem ők játszanak, de viszont a Nyári Oszi, ő egy annyira precíz, pontos, egy olyan tényleg, hogy ritka, hogy mutassak meg, azt mondja, egy pár fogás neki Brácson, hogyha ha esetleg közelít a kamera, hogy nehogy azt higgyék, mert azt mondja, hogy most ez kamu.
5: De
4: mondom,
5: jó.
4: Oszi, hát mondom, persze, de hát most mondom, ez nem úgy van, hogy most az akkordokat neked a forgatás előtt a lakókocsiba, az öltöző a lakókocsiba megmutatom.
5: De nem, baj, akkor is. Szíves,
4: akkor is, és foglalkoztam vele egy-két órát, de csak olyan, tényleg olyan két-három akkorddal.
5: Hogy ne össze-vissza
4: rakja az ujján. Hogy csak mégis lehet se látni, hogy a C-húron megfogja ugye az első ujján, akkor az A-húron a harmadik ujját tegye, és akkor, hogy a vonásnemet, és annyira precíz, és megtanulta.
5: Hát, hogy ne.
4: És megtanulta, és tisztán brácsozott, ugye, és volt ilyen persze, hogy így az Oszival így foglalkoztam, így, hogy meg a vonás nem, hogy minden egyezzen, a fölfele vonó, lefele vonó, és volt ilyen, igen, nagyon izgalmas volt, nagyon jól éreztem magam.
5: Volt olyan színész, akivel találkoztál, és meglepődtél, mert esetleg nagyon tiszteled az Oszin kívül, vagy valami érdekes, különleges, meglepő volt neked a forgatás során?
4: Igen, hát ott ugye a színészek közt én annak idején nem nagyon forogtam, meg én megmondom őszintén, színházban sem jártam, ugye inkább a mozifilmek után érdeklődtem. De természetesen ugye ott volt Rubold Ödön, nagyon híres színész, hát megláttam, és hát azt se tudtam, hogy most hogy köszönjek oda, mert mehetek.
5: Furcsa
4: volt. Igen, úgyhogy meg ugye természetesen a Vinyámszky Attila is, megismerni, ugye hát tényleg ezek csodálatos emberek, de nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés volt.
5: Akkor kifáradtál ebben azért nagyon sokat mondtál. 16 óra, 40...
4: Igen, 48 forgatás volt, ezt tavaly vettük, tavaly májusban vettük föl, hát majdnem, hogy egész nyáron nem voltam otthon, mert Kecskeméten forgattunk nagyon sokat, ott kellett ugye aludni, főpróbák voltak, kamerapróba, hangpróba, minden, és már mi hajnal 5-kor elkezdtük a előkészületeket, és egész este 8-9-10-ig is elhúzódott, úgyhogy a család nélkül nehéz volt, mert hát ugye nem tudtam őket vinni, de tényleg nagyon-nagyon élveztem, és különleges volt
5: számomra. Hát izgatottan várjuk az októbert, akkor főleg ezek után, és egyébként is egy nagyon jó történet az Úrimuri, úgyhogy biztosan élvezni fogjuk, de hogy neked ennek van most utóélete, ennek a színházas, difilmes dinek, és mi is az pontosan?
4: Igen, pont a napokban kaptam egy felkérést Rátóth Izoli barátomtól, ő is játszott az Úrimuriban, ő volt a polgármester, és nagyon jó barátságban kerültünk, forgattunk ugye együtt, volt együtt jelenetünk is, és pár nappal ezelőtt felhívott, hogy lesz egy nagyszabású előadás a Nemzeti Színházban, a Falu Rossza című darab, és zenészt keres, megint csak ugye, a hegedű, mindig visszajön. És hogy a zenei dolgokat azt, hogy elevállalnám, és hogy a darabban szerepelnék-e. Felkért, és én nagyon-nagyon nagy tisztelettel igent mondtam neki. Úgyhogy megint vár rám egy kis kihívás.
5: Ugye
4: ez is, ez ugye, ez egy színdarab lesz, színházban lesz, ugye ez programszerűen fog menni. Azt hiszem, hogy október elejétől majd látható lesz a színházban, és hát most vannak az előkészületek, a szereposztások, az olvasópróbák, úgyhogy már augusztus végétől már megint beköltözöm egy picit a színházba, és csinálom ezt, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki is, hogy rám gondolt, mert nekem, én szeretem ezt a világot. Jó egy kicsit kimozdulni a saját komfortomból, meg feszegetni a határaimat szerettem, ugye, hogy nem csak, hogy primás, letudom a muzsikálás, jó persze ez az életem, de azért ez nekem különleges dolog, hogy megpróbálom megállni a helyem ilyen színházi darabokban is.
5: Hát minden bizonyos sikerül is, hiszen nem hozná akkor egyik munka a másikat. Az októbertől neked akkor kemény lesz, mert ugye újra indulnak ugye ezek a disznóvágása, legybekötött muzsikálásaid, a kastély. Na, mondjuk már el a hallgatóknak, hol van ez?
4: Így van. Ez a kastélyszálló, ez Versegen található, 60 után egy pár kilométerrel. Én október 17-től vagyok ott minden héten, kettőször, háromszor megtalálható. Hát persze, hát a disznótorok azok mennek ugyanúgy, rengeteg foglalás van, és ugye ez egy egész napos program, mi már reggel 8-kor ott vagyunk a testvéreimmel, barátaimmal, a zenekarral, és egész este 10-ig ott nyomjuk a bulit. Ott van disznópörzsölés, ott van kolbász töltőverseny, buli, úgyhogy, és mellette van wellness, medence, úgyhogy ezt is ki lehet használni, úgyhogy az is kezdődik nekem egész április elsőjéig, március végéig.
5: Szoktál hazavinni hurkát, kolbát?
4: Nem.
5: Tényleg? Nem szeretik a gyerek? Gyereked nem szereti meg feleséget?
4: Nem szereti. No, nem szeretik, hogy hát a feleségem vegetáriánus, úgyhogy
5: a disznóvágásra
4: én nem is tudom elvinni őt, persze.
5: És mióta vegetáriánus?
4: Ő kislánykora óta.
5: Ne hülyeskedj.
4: Bizony, ő kislánykora óta nem eszik húst, csak tésztát, gyümölcsöket.
5: És a családjában ezt valakitől látta, vagy ezt ő maga?
4: Ő szerintem örökölte, neki van egy ikertestvére, egy fiú ikertestvére, és ő is vegetáriánus.
5: De érdekes.
4: Ő is vegetáriánus, szerintem ez innen jött.
5: És akkor hogy főz neked húsokat?
4: Azt hála Istennek, azt megcsinálja.
5: Megfőzi,
4: hozzányúl, úgy nincsen úgy undora, csak maga az ízét nem szereti.
5: Ő nem
4: eszi meg. Megcsinál, persze, ezzel nincs, hála Istennek,
5: de
4: probléma.
5: De érdekes. Nem gondoltam volna.
4: Igen, úgyhogy a hamburgeresbe is úgy megyünk be, hogy csak egy hamburger bucit kérünk neki. És hús nélkül természetesen meg.
5: Na hát cigányban még nem sok vegetáriánus. Hallottam, főleg, hogy gyerekkorától.
4: Igen, teljes kislány mondta, mesélte, hogy teljes kislány korától ő nem eszi a húst.
5: Lehet, hogy irigy vagyok rá, mert az nagyon egészséges életforma egyébként, ha az ember
4: Igen, hála Istennek nem is sokszor betegszik meg úgy ő nagyon tényleg egészséges életet él, de azért én sokszor mondom neki, hogy azért meg kéne valamit próbálni, mert azért a vas, meg azért a fehérje azért nem pótolható szerintem a természetes anyagok, ilyen gyógyszerekkel, meg ilyen...
5: Tejet sem iszik?
4: Nem.
5: Azt a mindenit.
4: Nem iszik teljesen.
5: Hát akkor a veséje meg van kímélve, az biztos, tudod? Mert a fehérje az nagyon igénybe veszi.
4: Igen.
5: A vesét, akkor lehet, hogy már ilyenkor nem is szabad erőltetni az ilyen dolgokat. De ez nagyon kedves történet, én nem is sejtettem, hogy ő nem eszik húst.
4: Igen, úgyhogy itt két-három fele van főzve. De jó, mondjuk a fiam, hála Istennek, ő mindent teszik, ő húst hússal, ő mind rámütött, úgyhogy mindent megeszik, csak ugye hát ezzel külön kell főzni. Ha mi most rántott húst kérünk, akkor neki a sajtot viszont megeszi a feleség,
5: na,
4: akkor rántott
5: jó.
4: Sajt, vagy valamilyen rántott zöldség. A tésztafélékkel ugye szeressük a bolonyait, ugye darált hús, akkor ő külön csinál,
5: külön más csinál a tésztára.
4: Úgyhogy ez egy kicsit bonyolult helyzet.
5: Jenci, ha olyan helyzetbe keverednél, hogy valahol muzsikálsz, nem tudsz hazamenni, de tudsz amúgy főzni?
4: Tudok, hála Istennek, majdnem mindent meg tudok csinálni.
5: Komolyan?
4: Édesanyám, meg édesapámtól sokat tanultam, mert édesapám is nagyon tud főzni.
5: Na,
4: például a töltött káposztát, ezt csak az ő apu kezéből eszem meg.
5: Na hát.
4: Olyan nagyon-nagyon tud főzni apu. És az ő példáját követtem meg, hát ugye azért én fiatal korom óta én azért járom a világot, és hát ugye a 100 tagú cigányzenekarral nagyon sokat turnéztam, volt, hogy hónapokig voltunk kint külföldön, és volt úgy, hogy vagy nem értünk be vacsorára az étterembe, ugye lekéstünk, és hát el kellett látni magam, és így valahogy így belecsöppentem, és magamra voltam szorulva, és muszáj volt ugye megcsinálnom az adott körülmények közt, hogy valamit összedobjak magamnak enni, És ez így azért fejlesztette magam, mert szeretek, képzeld el, főzni. Nagyon szeretek, és a feleségem rengeteget dolgozik, és ugye a kisgyerekkel többet vagyok otthon délelőtt én, ugye suliba viszem, előtte megcsinálom neki az ennivalót, és van úgy, hogy nem ér haza a feleségem csak este, és ugye a gyereknek enni kell. És akkor én főzök, igen. Úgyhogy megcsinálok mindent, és hála Istennek a Jencike nagyon-nagyon szereti a főztömet.
5: Jenci jól főz, itt van mellettünk egyébként. Apu jól főz, szereted, ahogy mondta, hogy igen, és bólogat.
4: Igen, de sütni is, bocsánat.
5: Tényleg?
4: Igen.
5: Jó, hát anyu cukrász, hát
4: anyu, igen, anyu azt is bemutatta, úgyhogy ezzel hála Istennek nincsen probléma.
5: Akkor feltalálod magad minden igen, körülmények között. Igen. Szülinapod lett, ilyenkor az ember átgondolja úgy azért valamennyire az életét, vagy ezt az elmúlt évet. Neked milyen terveid, vágyaid vannak? Én biztos vagyok vele, vagy benne, hogy nyilván a legnagyobb terved, hogy felneveld a gyerekedet, jó muzsikus legyen belőle. De magaddal kapcsolatban van olyan vágyad, terved, amit még szeretnél megvalósítani mondjuk a következő 10 évben?
4: Természetesen vannak. Nagyon nagy vágyam az, hogy tényleg egy olyan saját zenekarom legyen, ahol nem csak Magyarországon, de legalább Európában is elismernek, és most épp egy ilyen projekten vagyok. Bár most az időm nem nagyon fogja engedni, hála Istennek, hogy ezzel foglalkozzak, de ez a legnagyobb vágyam, hogy újra a családot összeboronáljam, és hogy tudjam járni a világot velük, és egy olyan zenekart megcsinálni, hogy tényleg a magyar cigányzenét azt öregbítsem több országban, Európán, vagy akár tengeren túlon, és nekem ez a legnagyobb álmom és vágyam, hogy ezt véghez tudjam vinni.
5: És mindig jön egy munka, ami egy kicsit feltart téged.
4: Igen, igen.
5: De aztán egyszer úgyis csak el fog jönni az idő.
4: Bízom benne, hogy így lesz.
5: Hát én tiszta teljes szívemből kívánom, hogy ezek a vágyai teljesüljenek, hogy legyen holnap nagyon kellemes a születésnapod, hogy a kedvenc tortádat süssék, meg hogy húst is kapják.
4: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm, igen, a dobos tortát imádom.
5: Tényleg? De tavaly, képzeld el, pont annak volt az éve, az ország torta, hogy a dobos tortát kellett megvariálni. És volt egy cukrász, őt Balogh Lászlónak hívják, aki elkészítette a stílusgyakorlat nevű tortát, ami ugye dobos alapokon volt, és hát nem semmi. Úgyhogy te nagyon sokat jársz-kelsz a világban, ha bárhol meglátod ezt a tortát, szerintem kóstold meg, mert mi itt sírdogáltunk tavaly, amikor megkóstoltuk, úgyhogy tavaly akkor a te éved volt egyébként. De szerintem anyukád megcsinálja.
4: Meg. Persze.
5: Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzám. Minden jót kívánok, jó egészséget, boldogságot a kis családodnak, és gyere hozzánk máskor is.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örültem, és nagyon szépen köszönöm a születésnapi köszöntést. Sziasztok!

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon

A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd-Pesti hídfőjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.

0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

100.3 Rádiódik.

0: Rádió Di. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: zenéink
1: változatosan.
0: Rádió D.
2: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
3: Hajnal

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, nagyon jó.

0: szerelmünk.
1: A mi rádiónk.
2: A mi hangunk.
1: A mi hangunk.
3: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV beszámolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dík.
7: Hát

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem

zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húsdrácigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húsdrácigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvéd tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti hídfőjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
4: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bár Amerikánban. Köszönöm szépen, Dezső, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
5: Köszönöm a meghívást, Andriskám, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést, mert régóta ismerjük egymást természetesen, főleg édesapáink révén, hiszen apukám és a te apukád, ők nagyon-nagyon jóba voltak, még a Rajkóban, meg a Száztagúban is közeli barátok voltak, úgyhogy mi is ismerjük egymást évtizedek óta, ne is mondjuk még egyelőre, hogy mennyi, de már nagyon vártam ezt a beszélgetést veled. Bemutatlak. Jazz, bárzó. Zongorista. És mondtad, hogy te klasszikust is játszol, tehát hogy beszéljünk például az utóbbi koncertjeidről, ahol aztán tényleg különlegesen állítodott össze a műsort. Mit játszottál? Ez is majd demonstrálja, gondolom, a széles repertoárt, amit szoktál
5: általában. Igen, hát játszani. Törekszem arra, hogy lehetőleg a legmagasabb szinten, ami tőlem telik, tehát hallgatható állapotba hozni azokat a zenéket, stílusokat, számokat, tehát egy olyan repertoárt, amit az emberek szeretnek. Ugye nagyon fontos számomra, hogy elsősorban a közönségnek muzsikálok, ugye nem magamnak, persze én ugyanúgy élvezem, de őket szeretném elsősorban érzelmileg megmozdítani, szórakoztatni. És ugye mindenkinek más a stílusa, mást szeret, más zenét szeret, van, aki a klasszikus felé hajlik, van, aki a jazz felé, van, aki a popzene felé, valaki a slágereket van, aki a valcerokat, most úgy tudom már, mint mondják. És megpróbálok mindenkit kiszolgálni. Tehát, hogyha most volt egy pár nagyobb ilyen szólókoncertem, és ezt most kezdtem el körülbelül egy éve, másfél éve, és nagyon nagy siker volt, hála a jó Istennek. Olyan jól sikerültek. Egyrészt meg voltam lepődve, mert jó, hát nagyjából ismernek azért külföldön is, és, de annyira nem, hogy egy teljes komplett telt házat, sőt, nem volt elég hely. Tehát mikor megérkeztem a helyre, akkor mondták, hogy hát még a mai napon is vissza kellett 30 embert utasítaniuk, mert már nem fértek be. És ez nagyon jó érzés volt. Úgy egyáltalán az emberek érdeklődnek ez iránt. Ugye ők is érzékelik, hogy ez egy széles paletta, és hogy itt mindenki megtalálja a magához közel álló zenét. Úgyhogy minden szólt. A klasszikus, a fő stílusom, ami hozzám ugye az alapok számomra a klasszikus és a jazz zene. De minden szerintem ebből jön. Tehát ugye, ha ez a kettő valakinél megvan, akkor tudja ezt a két nyelvet beszélni, akkor valójában olyan, mint a latin, hogy utána minden nyelv könnyebb.
6: Nagyon jó.
5: És akkor utána minden, mondom, ami belefért. A pop zene, a külföldi régi új slágerek, a klasszikus zene.
7: És akkor ilyenkor van mondjuk egy Lady Gaga szám, tegyük föl, és akkor azt mondjuk átalakítod a saját stílusodra, jazzesebbre, vagy egy kicsit klasszikusabbra, vagy egy picit az, ami belőled jön?
5: Igen, igen. Kialakult egy ilyen egyéni stílusom, mondhatom azt, ami jó, hát persze sok mindenkinek van, aki így szórakoztató zeneiparban, vagy bárzongoristaként említheti magát. Én úgy érzem, hogy én amikor játszom, abban ki lehet hallani a jazz alapokat, a klasszikus alapokat, és egy egyéni ízlést, egy egyéni tastinget. Tehát, és ezt az emberek nagyon szeretik. Hál' Istennek azok a visszajelzéseim, hogy meglepődnek, hogy most akár például, amit te mondtál, hogy Lady Gaga számot, ugye én folyamatosan fejlesztem magam, tehát amik vannak, meg hát kérik is, ugye többnyire én ilyen öcsillagos szállodában játszom, a koncertek vagy klubozások mellett, amit én nagyon szeretek, mert megadta Jóisten most a lehetőséget, hogy olyan körülmények között és olyan zenei eszközök mellett, olyan kondíciók mellett muzsikálhatok, mint hogyha minden nap egy elég magas szintű koncertet adhatnék. Ugyanis mind akusztikailag, mind hangszerügyileg, mind közönségügyileg ez egy magas szintű hely, ahol játszom. És ott az emberek értékelik ezt, tehát nagyon sok visszajelzés van, nagyon sok szorod érnek hozzám. Ugye nekem fejlesztenem kell magam, be is kérik ezeket a számokat, zenéket, nagyon sok mindent, el se hinnéd, hogy miket bekérnek manapság az emberek. Persze elmegy egy rossz irányba is mostanában sajnos az új generációnak a színvonala. Tehát ugye ezek a social médiában, ezek
7: amik terjengenek.
5: Igen, ezek a 3-4 akkordos, meg ezek az altató zenék, amikért egyszerűen rajonganak, és amik nagyon szépek, csak hát most eddig, amik bekértek egy nagyon ritka Sinatra számot, vagy ilyesmi, most ezeket kérik be sokszor. De bekérnek ugyanúgy ilyen mostanában, tehát pár hónapos popzenéket is, és azt én megtanulom, és úgy formálom, hogy utána nagyon meg vannak lepődve, hogy fú, hát ez a zene, ez ugyanaz, de hogy ilyen stílusban még ők ezt nem hallották, és hogy mennyire tetszik. És ezek köré építek sokszor koncertet is, tehát, mert tudom, hogy az emberek ezt szeretik, és minőséginek találják.
7: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész bárzongorázás, hiszen ez valójában arról szól, hogy akkor vannak bizonyos dalok, számok, és ezt a te saját stílusodban előadod. Egyébként ettől jó egy igazán kiváló művész, hogy ráismerünk az ő stílusára. És lehetséges, hogy még a régebbi generációból, tehát az idősebb korosztályból időnként azt gondolhatják egyesek, hogy hát a bárzongorista feladata azért nem olyan nehéz, mint mondjuk egy klasszikus zongora művészé, vagy egy jazz zongoristáé, de hát ilyenkor jön egyből a példa, hogy hát ott volt Cifra György is.
5: Így van.
7: Aki viszont a 20. század legnagyobb klasszikus zongoristája, és én azt hiszem, hogy a 20. század legnagyobb bárzongoristája is lehetett.
5: Bizony.
7: Habár így ez még nem lett kimondva, de biztos vagyok benne,
5: mondták,
7: hogy...
5: mondták őt abban az időben, igen, tehát őt ugye mondták, hogy ő volt egy bárzongorista időszaka is.
7: Bizonyám.
5: Ebből kereste a kenyerét, és hát igen, igen. Az esti füstös éjszakában ő bizony-bizony elég keményen nyomta órák hosszan át hajnalig, bizony. Reggel 4-ig... ezek, amit ő imádott.
7: Nagyon szerette. És nem is akár milyen minőségben. Szerette.
5: Bizony.
7: Tehát, hogy itt a lényeg.
5: És pont ezért mondom azt, hogyha te is kérdezted, sokan kérdezik, hogy most te végül is akkor mi vagy? Jazz zongorista, klasszikus zongorista, bár zongorista, vagy mi? Hát, hogyha ugye szerintem az egyik legösszetettebb műfaj a bár zongorista.
7: Így van.
5: Bár zongorázás.
7: Így van. Így van.
5: Csak nem mindegy, hogy melyik aspektusból nézzük. Ha most a régi időknek a bárzongorázását nézzük, az megint egy más jellegű volt, bár az is a jazzen alapult.
7: Uh-huh.
5: Azt is nagyon sokan magas szinten művelték.
7: Így van. Tehát, hogy még a klasszikus zenészek is egy jó bárzongoristára azért felnéznek, mert az egy olyan speciális tudás, amit ők tudnak, amivel nem mindenki rendelkezik.
5: Így van.
7: Tehát ez egyáltalán nem degradáló, sőt, itt a minőség, hogyha olyan, az...
5: Én úgy gondolom, hogyha valaki jó klasszikus zongorista és jó jazz zongorista, uh-huh. abból lesz a legjobb bár zongorista.
7: Ez így van. Így van. Szóval az még egy harmadik.
5: Ha még van hozzá egy harmadik jó ízlése is,
7: az nem árt.
5: Egy zenei, jó zenei ízlése is, ami, ami tudja, hogy mikor, mit szabad eldurrantani, uh-huh. akkor az szerintem az nagyon jó dolog, nagyon tetszetős dolog lesz.
7: De valahol ez a bárzongorázás kicsit hasonlít arra, mint amikor egy cigány zenekarban a jó prémás, mondjuk egy Lakatos Sándor, és szórakoztatja a vendégeit. Hát azért az
5: persze,
7: egészen
5: nagyon fontos.
7: Más. Persze,
5: nagyon
7: mint
5: fontos.
7: Amikor a koncertteremben hallgatunk egy hegedű művészt, de mind a kettőnek megvan a létjogosultsága és a helye, és ha mind a kettő a legmagasabb minőséget képviseli, hát az felülmúlhatatlan.
5: Hát ugye ezt tehát ugyanez, és ez az egyik gól, úgymond gólom, tehát célom, hogy most pár éve dolgozok ezen a szólókoncertes. Eredetileg két zongorával akartam, aztán ez átalakult a lehetőségek alapján, meg ahogy az emberek reagáltak, hogy most szólóvá, hogy ezt a fajta stílust, tehát amiben minden meg... Tehát most azt mondom, hogy Stevie Wonder, ha azt mondom, hogy minden megharmonizálva szépen, de ugyanakkor improvizatív van, tehát nem hangról hangra lejátszva, ahogy le van írva. Tehát, hogy legyen egy szabadság ugyanúgy dolognak. És ugyanúgy egy széles repertoárral lévő koncerteket. És ugye én ezért mondtam, hogy ha most a Cifra György bárzongorista volt, akkor nem azért, mert én olyan jól játszom, mint a Cifra György, de ő egy magas színvonalat képviselt a bárzongorázásban. Akkor nyugodtan engem is hívjanak bárzongoristának, mert én nekem az a célom, hogy egy színpadi muzsikává alakítsam át ezt a műfajt. És úgy, hogy mindenki megtalálja benne a maga örömét. Tehát sokszor például, hogyha hotelben játszom, nagyon sokszor jönnek be úgy vendégek, hogy rám néznek, ugye csak látják a nagy zongorát, megijednek. Tehát gondolom, hogy sok rossz élményük, tapasztalatuk van előzőleg, és egyszer csak azt látom, hogy sírva fakad valamelyik vendég, de ezt komolyan mondom, és ez olyankor jó érzés, és utána úgy állnak föl, hogy órákig köszöngetik. Tehát egy fanyarú arca jönnek be, és még köszönni sem akarnak. És utána úgy állnak föl, hogy azt mondják, hogy you made my day, vagy ez volt a nap fénypontja, hogy téged hallgattunk. És ez jól esik, mert akkor azt gondolom, hogy van értelme, meg ez is egy célom, hogy érzelmet kiváltani az emberekből. Tehát nekik játszom, és ha őket megérintem bármilyen szempontból, a zenémmel, akkor már
7: volt értelme.
5: Már volt értelme, uh-huh. Igen.
7: Most hallgassunk meg egy dalt a YouTube Advantage of Me, Balogh Dezső előadásában.

0: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol te is, ami nagyon-nagyon sokat jelent természetesen.
1: Bizony, hát nem csak nagyszülőkig, nagyszülőkön túl is visszamenőleg, de akit említenék, ugye elsősorban az édesapám és az anyai nagypapám, aki Eger díszpolgára volt, a Grand Hotel Egernek és a szolnoki primás versenynek a győztese volt a zenekarával, és a Grand Hotel Egerben 25 évig muzsikáltak ezzel a bandával, és nagyon híresek voltak, cigánybálókat is muzsikáltak, és nagyon nívós eseményeken ők voltak a zenekar. Egy elismert ember volt, egy fantasztikus, humorú és zenei stílusú muzsikus volt. Ő is nagyon felkészült volt, és nagyon jó bandája is volt. Ő volt az egyik felmenőm, akit úgy említenék, a másik pedig édesapám, ugye sajnos ő sincs már köztünk 2020 óta, aki az Állami Népi Együttes klarinétos, a szólistája volt, ugye szintén 25 évig, és a 100 tagú cigányzenekar egyik alapító tagja, 84-es, 85-ös alapításkor ő volt az egyik, aki és szintén a szólistája volt 30 évig. És
0: persze ő is a Rajkó zenekarban kezdte.
1: És ő is a Rajkóban kezdte, nagyon sok mindenkivel, a te édesapáddal együtt, és még nagyon sok jó cigánnyal együtt, akik mind, az a generáció az mind legenda lett. Igen, úgy gondolom, hogy akik ott abból a nehéz időszakból kikerültek onnan, mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és hogy kell muzsikálni.
0: Meg hát aki Farkas Gyula szárnyai alatt nőtt fel, hát ez már eleve egy válogatott társulat volt, hiszen a felvételi is, a bekerülés a Rajkó zenekarba. Mekkora válogatás volt?
1: Igen, azt tudni kell, hogy ugye édesapám egy szál klarinéttal érkezett föl, 11-12 évesen Ózdról, ugye mint kollégiumba bekerült, tehát teljes családi, távol a családtól, tehát úgymond családi támogatottság nem volt a közvetlen közelében. És hát azért a világ hírnévig vitte. Tehát innen a semmiből, és lehet azt mondani, hogy akkoriban ugye csórók voltak a gyerekek, hiába támogatták a szülők őket. Hát tudjuk, hogy milyen idők voltak akkor, és milyen nehéz volt megmaradni abban az időben. De ő tényleg, tehát fölépített valamit a semmiből, ami nagyon példaértékű, és szerintem hagyott az utókornak nagyon sok minden. Több ezer rádió, tévé felvétele van, és bejárta a világot. Lehet azt mondani, hogy a világ majdnem összes országában volt koncertisztek.
2: Most hallgassuk meg idősebb Balogh Dezsőtől a Párizsi nyár című számot a 100 tagú cigány zenekar kíséretében.

0: és még a családi felmenőimhez meg szeretném említeni Lakatos Miklós nagybátyámat, a nagyszerű Prímást, aki úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb szaktekintélye a cigányzene terén is. Ugye, hát nekem rokonság, mert az én anyai nagymamám Lakatos Margit, tehát a Lakatos család ugye innen van.
1: Egy ilyen családban felnőni egyrészt nyilván felelősség is, kihívás is, és hát azért óriási támogatás.
0: Igen.
1: De hogy érzed? Tehát, hogy nyilván akkor édesapád kezdett el veled foglalkozni zeneitében.
0: Az az igazság, őszinte vagyok neked, hogy ő mindig büszke volt rá, hogy ugye mindig azt mondogatta az elején, hogy gyakoroljál, mert tróger lesz, ha nem gyakorolsz. Ugye ezt nagyon sokáig hallgattam, aztán ugye amikor elértem egy szintet, hát mint mindenki már.
2: Így van.
0: És amikor elértem egy szintet, utána meg már büszkén mondta mindenkinek, hogy ezt a gyerek magától ért el. Persze segített, tehát meg nagyon, nagyon, nagyon sokat köszönhetek annak, ahova, tehát a tanárokhoz, ahova beprotezsált, beiratott. Mm. Tehát ugye megadtam az utamat. De az az igazság, hogy a zongorát elsősorban a nővéremnek vették. Én 5 éves voltam, mikor a nővéremnek vettek egy zongorát, egy Zimmermann pianinót, egy vadonatúj gyönyörű szép zongorát, de ő állandóan táncolni akart. Aztán ő belőle az Állami Népi Együttes szólistája, és elismert koreográfusa lett azóta, és én lettem a zongorista, mert én meg 5 évesen nem hagytam a családot aludni, már kora reggel ütöttem a zongorát, és fülből játszottam, amiket a tévében hallottam. És nem tudták elképzelni, ki zongorázik. És ment egy kis 5 éves gyerek ott két kézzel zongorázgatott, és mondta, azonnal be kell iratni.
1: És akkor utána... És hogy kerültél végül is akkor az állami zeneoktatás keretébe?
0: Hát ugye beiratta, ugye én az Alsóerdősor utcai általános iskolába jártam, és ott tanított a Molnár Antal zeneiskolából, ott voltak, pont ebben az iskolában voltak a kirendeltségek, és ez egy 7. kerületi nagyon erős és nagyon jó tanárokkal megáldott iskola volt, zeneiskola.
1: Jó.
0: Sokat köszönhetek nekik. És a nagyszerű tanárnőhöz, Iccés Vilmához kerültem, ő klasszikus zongorista volt. Ő ott tanított, tehát végül csak iskola után be kellett mennem hozzáórára.
1: Na jó, de azért ez is egy kiváltság volt, hiszen azért aki Iccés Vilmától tanult, azok a növendékek azért kiemelkedők lettek gyakran.
0: Igen, igen, nagyszerű, hát nagyszerű pedagógus, sőt, tanárnő, egy nagyszerű ember.
1: Igen.
0: Te személyesen is ismerted őt.
1: Sőt, hát én jártam hozzá a zeneakadémiai idő alatt hospitálásra, tehát a zeneakadémisták nála tanulták azt, hogy hogyan kell tanítani a kicsiket. Tehát igen, azért ez egy
0: csodálatos stílusa volt hozzá. Tehát megszerettette a hangszert. Uh-huh. Nem mint sajnos pár rossz tanár, akik miatt sok tehetséges gyerek lerakta a zongorát, hallottam olyat, a hangszert. Nem, ő megszerettette, és mind technikailag, mind stílusérzékileg nagyon bele súlykolta az emberbe, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
1: Tehát ez egy jó indulás volt, ez egy jó alapeleve.
0: Igen, igen, igen. Ő nagyon szerette volna, ha klasszikus pályán maradok, mert gyorsan haladtam, és már kisgyereknek elég jó technikám volt, és nagy technikás darabokat adott, már kicsinek is emlékszem. De hát észrevettem, mivel én állandóan beleimprovizáltam, meg szerettem improvizálni, meg elferdítettem a darabokat egy kicsit ilyen jazz akkordokkal, és akkor már látták ők is, hogy nekem ez nem lesz olyan módon elég, hogy nem tudom annyira kifejezni önmagam. Persze, hogyha játszom a darabot, akkor ki tudom fejezni a saját elgondolásomat a darabra, de az egyéniségemet és a lelki világomat inkább, amikor a saját harmóniáimmal, a saját dallamaimmal, a saját improvizációmmal, az adott szituációban, az adott pillanatban, az adott hangulatban, hogy mi jön ki az emberből. Mert mindig máshogy ki. Ugyanaz a szám, amit mondjuk én játszom 30 éve, mai napig nem tudom ugyanúgy eljátszani. Mert attól függ, milyen hangulatban vagyok.
1: Igen. Most következzék egy dal Kawano Nagare no Yo-ni, Balogh Dezső előadásában.

0: Hát ez az alkotói folyamat, ami az előadás közben megszületik, ez lényegében a jazznek is, meg persze a bárzongorázásnak is a lényege. A klasszikus zongorában is azért az tetten érhető, de más szempontokból. Úgyhogy vannak, akik pont ezért szeretik a klasszikus zenét, vagy pont ezért szeretik a jazz zenét, akár játszani, akár tanulni. De te hogy ismerkedtél meg a jazz zenével? Ezt egyébként mindenféleképpen említsük meg, hogy azért neked vannak olyan rokonaid is, akik kiemelkedőek jazzben is. Esetleg rajtuk keresztül? Mondhatnám itt Csík Gusztávot például.
1: Igen, a Guszti bátyám, igen. Az a helyzet, hogy én mindig tudtam róla, és ugye gyerekkoromban meg láttam a tévében, hogy jazz koncerteket adtak, még akkor az M1-en, M2-n mentek, jazz pódium, meg nem tudom micsodák, és akkor ugye tátott szájjal néztem még, tehát még teljesen az elején voltam, hogy mekkora sztár is, hogy zongorázik, tehát úgy kuriózunk. De mi nagyon sokáig nem találkoztunk. Sokszor beszéltünk telefonon, de mivel ő is Svájcban volt többnyire, mikor ő Magyarországon volt, akkor már én voltam külföldön, vagy én nem voltam otthon. Tehát mindig elkerültük egymást. Uh-huh. És az az érdekes, hogy pont Svájcban találkoztunk, szemtől szembe először. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa fintora volt az életnek, hogy annyi beszélgetés, meg telefonálgatás után végre összefutottunk, úgyhogy egy helyen muzsikáltunk. Igazándiból lehet azt mondani, egy szilvesztert. Egy szilvesztert. Igen, végül is ott, ahol most is vagyok. Ugye én voltam a stabil zongorista ott, és ő megjött szilveszteri partit, vagy szilveszteri koncertet muzsikálni. Az énekesével is. Uh-huh. És így akkor találkoztunk így először.
0: És akkor a jazzzel viszont hogy ismerkedtél meg? Tehát nagyon érdekes. Nyilván a családon keresztül, vagy így a...
1: Nem, képzeld, nem, mert ugye én ilyen nappal a cigányzenét hallottam otthon, apujékat a rádióban, lemezeken, a Horváth Pista lemezek, a Berki László lemezek állandóan szóltak otthon, meg a rádióban jó ebét is szólaltak, akkor mind abból is ők folytak.
0: Így van.
1: De nem tudom neked megmondani. Egyszerűen, mikor meghallottam egy swinget, de ugyanígy voltam a latin zenével. Tehát mai napig a swinget, jazz zenét, egy szalzát meghallok, és elkezd forni a vérem. Nem tudom, ez hogy. És tudod, akkor még más lehetőségek voltak. Nem volt YouTube, nem voltak letölthető dolgok, kiskazett. És bizony, hogyha ment a tévébe valami azon a pár csatornán, akkor én oda tettem a két kazettás magnót, aki abban a korban van, az emlékszik.
2: Igen.
1: Lenyomtam a rekordgombot, és fölvettem kazettára a tévéből, fölvettem kazettára a zenét, hogy így tudtam az első zenéimet szerezni. Uh-huh. Vagy amikor nyertem az iskolában egy könyvutalványt, akkor bementem az akkori Libribe, és nem könyvet vettem, hanem lehetett kapni jazz kazettát.
0: Uh-huh. Hát igen, ezek a régi szép idők, amikor még így hallgattuk a zenét.
1: De az is igaz volt, mondjuk, vettem egy kazettát belőle, a Wayne Shorternek a tribut lemezét, a kazettán megvettem, és hát még nagyon az elején voltam, és még csak a melódikus dolgokat hallgattam, szerettem, és beraktam, és mondom, mi ez, hát állatmódra muzsikáltak, olyan modern jazz, hogy mai napig is kevesen. Fú, mondom, mi ez? Hát ezt nem is lehet hallgatni. Aztán ma meg az egyik kedvenc albumom, hogy mennyit változik az ember.
0: Persze,
1: hát
0: igen.
1: Imádni való, hogy muzsikálnak.
0: Ezekre meg kell érni.
1: Igen.
0: Kik voltak még a meghatározó tanárok, akik az életedben úgy a pályádat segítették?
1: Ugye a klasszikus után elég korán, 11 évesen bekerültem, a édesapám beiratott az OSK-nak a másik kirendeltségébe, tehát nem a Szófia utcában, hanem a Rózsa Ferenc utcában, ami a vasutas szervezetek szakszervezet zenéiskolája volt papíron, de ugyanazok tanítottak, mint az OSK-ban többnyire. Garai Attila ugye egy ajtóval arrébb volt, mint ahol én tanultam. Én a Csonka Emil tanár úrhoz kerültem. Áldja meg az emlékét a jóisten, mert csodálatos tanár volt, és tudod, abban az időben úgy folytak az órák, hogy volt egy nagy album, oda le voltak kézzel írva a slágerek, ugye, mert manapság hogy tudsz mondjuk egy, most azt mondom, hogy egy, nem is tudom, most csak egy hülyeséget mondok, Guantanamo-ra, vagy egy Feelings, jó, most már le tudod tölteni, de akkoriban az volt, hogy le kellett ezt írni kézzel, és ezek le voltak írve kézzel egy albumba, és neked azt ki kellett másolni minden órán. Szegény édesanyám, ő, amíg én zongoráztam, órán voltam, ő addig másolta a következő órára már kézzel, úgyhogy ő szépen kottázik mai napig. Úgyhogy ő volt, és közben vettük föl kazettára a tanulnivalót, tehát amit fölzongorázta nekem a Csonkaemény kazettára, hogy halljam, hogy miről van szó. És aztán ez is szerintem nagyon ízléses, nagyon felkészült zongorista volt, nagyon sokat Hollandiában zongorázott, nagyon sokat kiállt. Sajnos nem tudom, mi van vele ezúton is, hogyha valaki tud esetleg információval, nem tudom, hogy éle még, vagy hogy mi van vele, mert abszolút nem látom, nem hallom sehol. Tehát, de ő egy nagyszerű zongorista volt, és sokat köszönhetek neki is. És aztán utána, még az általános iskola után a postázeneiskolában a híres Márkus Tibor tanárúrtól tanultam. Őtől is nagyon, nagyon sok mindent, elméletet, jazz elméletet, jazz történelmet, és persze jazz zongorázást is. És akkoriban már én elkezdtem járni privát úton a Kácsihoz, az Olá Kálmán nagyszerű mesteremhez, és őtőle nagyon sokat tanultam. Őtőle azt hiszem 2 évig jártam hozzá, de szerintem ez dobott a legtöbb. Ő nyitotta meg a szememet, az egész rálátásomat a jazz zongorázásra legjobban. És egy pár alkalommal az idősebb Szakcsi Lakatos Béla bácsihoz is volt szerencsém elmenni tanulni, aki egy tündér és fenomenális koponya és zenész, és egy teljesen komplex zenei művész volt. Sajnos, hogy róla is múlt időben kell beszélnünk. De hát annyi mindent hagyott hátra a következő generációnak zenéileg, hogy hál' Istennek van mit hallgatni tőle, úgyhogy.
0: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom első részét hallgathatták meg. Tartsanak velünk a jövő héten is, az interjú folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szent Andrássy Istvánra emlékeznek a Kossuth klubban. Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészre emlékeznek augusztus 26-án a Józsefvárosi Kossuth klubban. A helyszín a roma kulturális élet számára sem ismeretlen. Korábban roma értelmiségi programoknak is otthont adott. A Szent Andrássyról elnevezett galéria eközben bizonytalan helyzetbe került, miután megszűnt korábbi finanszírozási háttere. Szent Andrássy István születésnapján augusztus 26-án 18 órától rendez emlékestet a róla elnevezett Roma Művészeti Galéria a Múzeum utca 7 alatti Kossuth klubban. A helyszínválasztásnak különös történeti jelentőséget ad, hogy a Kossuth klub korábban a roma kulturális és értelmiségi életnek is otthont adott, itt működött a Péli Tamás Roma Értelmiségi Klub, valamint a Roma Értelmiségi Klub és Szabad Egyetem is. Így az emlékest egy régi találkozóhelyre viszi vissza a roma kultúrát. A Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria azért nem a saját, Irányi utcai székhelyén rendezi meg névadójának emlékestjét. A galéria hivatalosan nem szűnt meg, saját közlése szerint új helyszínen folytatná működését. 1957-ben Budapesten született Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik meghatározó alakja volt. Mestere Péli Tamás volt, festészetében a roma hagyomány és hitvilág mellett bibliai történetek és irodalmi élmények is fontos szerepet kaptak. 2012-ben Kossuth díjjal ismerték el munkásságát, 2020-ban 62 éves korában hunyt el. Az emlékesten Pap Róbert, a Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria igazgatója, Kunhegyesi Ferenc, művészeti vezető és Szent Andrássy Szerafina, a festő lánya mond majd köszöntőt. Közreműködik Toni Pusztai gitárművész, Nyári Oszkár Jászai Mari díjas színművész és a CIS Gypsy Soloist. A műsorvezető Daróczi Tímea és Novodimszki Éva lesz. Az esten harmadik alkalommal adják át a roma kulturális nagyköveti megbízó leveleket is. Szent Andrássy István emlékest, tehát 2026. augusztus 26-án szerdán 18 órakor lesz a Kossuth klubban, a Múzeum utca 7 szám alatt. Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik jelentős és különleges alakja volt. Festészetében a roma kultúra, történelem, hagyományok és az emberi sorsok egyaránt fontos szerepet kaptak. Művészetével nem csak saját érzéseit és gondolatait fejezte ki, hanem a roma közösség értékeit és kulturális örökségét is megmutatta a többségi társadalom számára. Alkotásaira erőteljes színek, különleges formavilág és szimbolikus ábrázolás jellemző. Gyakran jelennek meg képein roma emberek, női alakok, vallási motívumok és a közösségi emlékezethez kapcsolódó témák is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 9-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csárközik Leó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigány zenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk első részében mesél nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Leó Bási, hogy eljött és beszélgetünk.
4: Hát elsősorban szeretném neked megköszönni, és a rádiónak természetesen, hogy egyáltalán a még ezekbe a nehéz zord időkbe még foglalkoznak a cigánzene múltjával, mert én már úgy mondom, a múlt vagyok, és ha nem vagyok nagyképű, nem hangzik nagy képűségnek, amiket itt most fogunk most rövid idő alatt referálni neked. Tulajdonképpen benne van egy élet munkája, és ez még a töredék, mert úgymond sziszifuszi módon válogattam össze a fotókat, CD-t, ezt, azt, amaszt, de hát ezzel tulajdonképpen az a célunk, a célom, hogy emléket, mementót, egy képet alkossunk a barátommal együtt, hogy ilyen volt sajnos múlt időben, mert a maiak már nem is vannak hihetetlen dolgok, és az életemben annyi minden a Jóisten által és a kis kvalitásom szerencsém által annyi jóba beleestem, hogy még a kezdetén a legszebb álmaimba se gondoltam. Úgyhogy rengeteg fotót, anyagot hoztam, aztán majd kialakul a kép.
3: Ez valóban egy különleges beszélgetés lesz, hiszen itt azért elsősorban a hangunkat használjuk, és rengeteg kép, újságcikk, brosúra és természetesen CD, valamint bakelit hever most itt előttem, és ezt próbáljuk valahogy demonstrálni a mai adásban a hallgatók felé, hogy tulajdonképpen egy visszaemlékezésben próbáljuk felidézni egy kicsit azt, hogy hogyan volt akkor ez a múltban, ez a cigányzenei élet. Rengeteg fotó, rengeteg brosúra, kezdjük mindjárt azzal, amit a kezembe akadt, ez egy igazolvány, méghozzá az Országos Szórakoztató Zenei Központ stúdiójától, amelyet 1969-ben állítottak ki. Meséljen egy picit erről, Kleó bácsi.
4: Hát ez egy nagyon kellemes emlékem. Hát bizony, a stúdióba nehéz volt bekerülni, mert amikor én ugye Kecskemétről, ott ugye már az előző beszélgetésünk folyamán említettem azt, hogy ott a Kodály intézetben tanultam 2 évig, meg a Rajkó zenekarban is ott voltam, Kecskeméten is. Aztán följöttem úgymond szerencsét próbálni Budapestre. Hát és akkor a stúdióba úgy tudtam oda kerülni, hogy a Albert Pista korepetáltban tanított bennünket, Angyalfölön volt egy együttes, és hát ott voltunk 20-an, hát mind a 20-unkat, hát egy ilyen megmérettetés, meg igazolványt kaptunk, regiszter, hát az sokkal többet ért, mint mostana, úgyne, ha még van kategória, de nincs kategória már, és hát eléggé, hogy mondjam, eléggé pessimista voltam, ugye hát itt fővárosi gyerekek voltak, én vidékről, hát úgy mentem be a stúdióba fölvételizni, hogy hát gondoltam, hát ebből lehet, hogy nem lesz semmi, hát itt vannak a pesti gyerekek, ezek, hát ahogy bementem, hát minden, az első benyomás az sokszor számít. A Harmat Laci bácsi, akkor ugye a Herer Pali volt, akkor az egy híres muzsikus volt, egybe azt kérdeztem, mert szemüvegem, fekete keretes szemüvegem volt, és azt mondom, nem az ablakosnak az öcse, meg a Csík Gusztinak. Mondom, nem. Már egy kis szimpátiát, bátorítás. Hát a lényeg az, hogy Kottát aránylag elég jól olvastam, sőt, akkor benne voltam, mert ugye jöttem a Kecskeméti Kodály intézetből. Kitettek egy Kottát, le kellett 3-4 sort olvasni, játszani kellett valamit, hát én se köpni, se nyelni, nem. Csak maga szíves. Hát ez nagyon tehetséges maga, magásztak. És hát ösztöndíjjal fölvettek. Hát rám is fért, mert ugye jövő mellé. Na és itt aztán 2 évet itt is lehúztam, sőt, 367, 68, 69, igen. Ez kétféle túl, a pedagógia, amit ahogy tanítottak, az tulajdonképpen a Pongrád Zoltán azt tanította az elméletet, és a klarinét tanárom volt pedig a Zsolt bácsi, aki tulajdonképpen az operaházban klarinétos volt, és tulajdonképpen a vizsgára ő készített föl. Ez megtörtént, ez a vizsga 69-ben, de már szerencsém volt abban a szempontból, hogy ott a vizsgáztató bizottságban a Pongrácz Zoltán is benne volt, akkor a klarinét tanárom. Hát bizony hozzá kell tennem, hogy 50 klarinétos és nagyon tehetséges jó klarinétosok. Akkor volt alternatívája ennek a műfajnak. És hát drukkoltam nagyon. Hát mit tudom, hogy akkor láttam először Kálai Kisernőt, behozta a palotást, a testvérét. Hát jó, hát mindig voltak, attól független a palotás egy nagyszerű klarnétos lett. De hát a protekció mindig állt be, nem kellett ő neki sokat csinálni, bement, megkapta a B kategóriát. Jó. Hát jött a Burka. Szóval jöttelek kihallgatni. Hát mondom magamban, ez minek jött? Hát mondom, a kadenciákat a Rapszódia, meg a Orfeuszban, meg hát voltak ott feladatok külön szóló. Hogy fogom én ezt meg? Remegett a kezem. Majd résztem is. Megmondom, még most a Burka hiányzott. Hát, az Isten súgott. Lesz, ami lesz, én nem ittam soha. Szembe volt, akik még emlékeznek a Rózsa Ferencben, ott voltak a vizsgák. Szembe volt egy kricsmi, lesz, ami lesz. Egy deci rum, kísérőnek sör. Hát én olyan magabiztosság lejött belém, mint hogyha én vizsgáztattam volna, jó, hát ezt csak viccnek szántam. A lényeg az, hogy akkor már 3 pont hiány az A kategóriát megkaptam, és akkor elindult ez a kis pálya szépen lassan, rögös utak is voltak, buktatók, de volt akkor lehetőség arra, hogyha gyakorolt az ember, szerencséje volt kis tudással párosulva. Ez egész szép egzisztenciát ki tudott alakítani, és ez nekem bejött, hál' Istennek.
3: Uh-huh. Ez tulajdonképpen a cigányzenének az egyik fénykora volt, ez az időszak.
4: Pontos.
3: A következő dokumentum, ami itt van a kezemben, ez pedig már maga az előadó művészi működési engedély, amelyet egyébként 1987-ben kapott meg.
4: Ennek az a története, hogy először B-t kaptam, 69, aztán javító vizsgára el lehetett menni. Hát ebből nem is presztízs csinált az ember, hanem volt a anyagilag is, mert akinek A kategóriája volt, az a fizetésbe ez lecsapódott pozitív irányba. Aztán letettem, hát akkor már könnyebb, akkor már benne voltam jó alaposan 87-ben a szakmába. Úgyhogy akkor sikeresen összejött a dolog.
3: És akkor kapta az A kategóriát. Igen, erről hát, ez a dokumentum tanúskodik.
4: Igen, hát ez is egy, hogy mondjam, nekem egy pozitív dolognak számít az életembe.
3: Rengeteg régi képet is hozott Kleó bácsi. Kezdjünk mondjuk ezzel a fotóval, amint, ha jól tudom, akkor apukája
4: az
3: szerepel.
4: Édes apám van rajta, hát Kalocsán, már akkor már mielőtt meghalt, egy pár évés fotó. Zongora, brács, bőgő, hát ilyen kombinált zenét játszottak már akkor is.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy zongora azért az nem nagyon jellemző a cigány zenében.
4: De úgy így jártak föl. Uh-huh. Hát apám is eléggé intenzíven csinálta a dolgokat, és hát ugye ő abban a korban nőtt, még a 36-ban született, 30-as években Pesten játszott a Ketter étterem, az a Bajcsi-Zilinszky úton régen lett a Bukarest étterem, most meg valami OTP, vagy mit, tehát ami devalválódott az egész szórakoztató zenet, de nincs már rendes hely. És ez az a fotó akkor készült, igen, édesapám.
3: Kik vannak rajta egyébként?
4: Hát itt volt egy, a zongorista nevét nem ismerem, mert amikor ez a fotó készült, én akkor Kalocsáról eljöttem. Hát gyakorlatilag én nem, nagyon keveset voltam a szüleimmel, mert 16 éves koromban már én eljöttem hazúról. Hát a Vékony Béla volt a nagybőgős, akkor Sárközi Nándor brácsozott, meg gitározott is, most itt pont brácsozik, a zongoristát, meg édesapám volt, és hát ott még muzsikált az utolsó éveiben. Mm-hmm.
3: Itt a zongora helyettesíti tulajdonképpen a címbalmot, lehet így mondani?
4: Igen. Uh-huh.
3: Hát ez egy nagyon izgalmas kép, ez fantasztikus. Nézzünk ismét egy régi képet.
4: Hát ez a képen,
3: amely, ha jól látom, 1927-ben készült.
4: Ez nagyon szép, az akkori divat szerint a 20-as, 30-as években látik, hogy a apám családja középpolgári szinten éltek, mert akkor a nagynéném, apának a húga, az angol kisasszonyoknál tanult, aztán sajnos közbe csúszott egy olyan malőr, hogy 16 éves korában megszökött egy bajai ügyvédben. Itt dolgozott ugye a forró cigánvér. Hadd fejezzem ki magam aztán. Egy nagyon intelligens nő volt. Tehát az sajnos az egészbe, hogy korán meghalt. 10-ben született, 59-ben halt. Az én életem is más irányba fordult volna, ha ő, mert ugye 67-ben följöttem, ha ő még akkor élt, akkor ugye 57 éves, hát gyakorlatilag ez még az élettani szempontból nem egy nagy kor, és akkor más irányba alakult volna, mert ő mindig azt mondta, majd ez lesz az én kisi voltam, ez lesz az én kenyérkereső, mindig így vízből, de lett is volna belőle. Úgyhogy sajnos elment hama.
3: Ő volt a Sárközi Rella?
4: Sárközi Rella, de hivatalos neve Sárközi Teréz volt ő, csak a hát ez régi, ez el kell mondjam. Hát a nagy nénje, a Zsíros Teréznek nyilvános házat üzemeltetett itt Budapesten, meg Kalocsán, meg Belgrádba, és az ottani örömlányok adták rá ezt a Rellát. Ez így a köztudatban is ő Rella maradt.
3: Ez abban a korban azért nem volt ritka, hogy 16 évesen a lányok elmentek otthonról.
4: Hát ennek aztán két buktatója van, két formáció. Mert például a apámnak az édesanyja 14 éves korában már férhez ment. Tehát a cigányzene, de akkor nagyon korai évek voltak a férhezmenések, házasságkötések.
3: Igen.
4: De maga az a tény, hogy ő neki egy szép karrier lett volna, ugye az angol kisasszonyoknál, de oda csak arisztokratáknak a lányai, gyerekei, és borzasztó vallásos nevelést kaptak. Hát maga Kalocsa az egy nagyon nagy papi város, hát nem kell mondani, Asztri kalocsai érsek hozta ugye a koronát Szent Istvánnak. Is. És én is, és nálam is kamatozott ez a neveltetési mód, mert én azokban az átkos időkben, kommunizmus alatt is én intenzíven jártam, minisztráltam, bejártam az érseki kastélyba, egy huszárasztja nevezetű szuperintelligens paptól nagyon sok mindent tanultam. Hát mondott egy érdekes dolgot, csak fele igaz, azt mondja, édesfiam, a te fajod az ördög legnagyobb szövetségese. De most is mondom, mire alapozza? Hát ez nem igaz azért annyira, de van benne. Prostituáltak, rablók, ebben volt egy kis rasszizmus is, gondolom, mert egy olyan sváb származású ember volt. Ki tudja. De sokat tanultam tőle. Rengeteg regényt. Már abban az időben Pasternáknak a Dr. Zsivágót, azt már angol nyelven, francia, Germinált francia nyelven, Victor Hugónak a nyomorultakat is. Hát járt kurzusokat adott kint Rómában, de szuperintelligens volt. Hát ez a pubertás korban ez óriási löketet adott, hogy az európai kultúrát, ami sokak szerint nálam azért megvan már a lexikálisan, eléggé tájékozott vagyok a irodalomba, nem elég, mert sosincs elég, de azért kultúrembernek érzem magam.
3: Uh-huh. Melyik gimnáziumban?
4: Hát a gimnáziumot Kalocsán, az elsőt, Nappalin, Szent István gimnázium, hozzá kell tenni, hogy ebben az iskolában sok nagy ember járt, Jedlikányostól kezdve, és akkor utána ez megakadt, ez a struktúra megakadt, utána följöttem Budapestre, akkor már esti iskolába kellett a másik hármat letenni.
3: Tehát az egészen más, tehát ott
4: igen,
3: más
4: a... Na most volt egy érdekes dolog, ha elmondhatom. Ugye mindig, hogy mondom, elég kreatívan szervezkedtem, és próbáltam az igazságot, amit nehéz megtalálni. Hát pont ilyen nappali tagozaton a Rózsa Ferencben voltunk, ez az esti iskola, ahol nappalon este, és bejött a Farkas Gyula, Kleó nem tudlak megvédeni. Na, ennek van egy háttere az egésznek. Én egy ilyen, abban az időben, 70-es évek elején, hát nagy bátorság volt, ilyen aláírás gyűjtöttem, mert olyan függvénye volt, hogy kiutazhattam volna külföldre, hogy a 4 gimnáziumnak minimum meg kellett lenni. Ami ugye nekem még akkor 1-2 volt. És azt nem tudlak megvédeni. beütöttek egy fekete kocsiba. Hát gondolom, hogy két ávós ivadék, már nem volt akkor AVH, de két civil ruhás rendőr. Beértünk a szakszervezetbe, Gáspár Sándor, az akkori szakszervezeti titkár, meg ott egy államtitkár is ott. És a Dancs nevezetű, talpig erős, még rákosista stílusba elkezdett. Sárközi elvtárs, azt már nem mondom, hogy elvtárs, maga az állam szerveskedés, meg mondta süket domát. Na most, ha én nem vagyok észen, maga szer, én mondom, én a szocializmus gyermeke vagyok. 49-ben az alkotmánnyal együtt születtem, és mindent a kommunizmusnak köszönhetek. Na most ment a duma jobbról, balról, ez, erről, arról. Kellett hitoktatnom a politikai szem Nagy Imréről, erről, arról, a reformkommunistákról, Kétli Annáról, hát sok minden. És megszólalt az az államtitkár, már nem tudom a nevét, azt mondja, tancsoltárs, ezzel az emberrel egyedül kivételt kell tenni, mert ez már olyan magas szinten, vagy nem is kéne neki letenni a négy. Hát megszeppem. Két hétre már a Krajcárral mentem Jugoszláv, akkor még konvertibel is volt egy ilyen turnéra. Azt mondja, sárközéltársa lehet, akkor erről senkinek. Úgyhogy utána szabad utat kaptam. Hát ez nagy dolog. A Beke megmondta a Gyula bács. Nem tudtam, hogy te ilyen okos gyerek vagy. Á, mondom, nem, Gyula bács. Na jó, maradjál, jó van, örülök neki. Meg tudtad magad védeni.
5: Ez nagy dolog, tehát, hogy ilyen,
4: hát meg
5: ilyen
4: úgy kezdte, szemben. Hogy nem foglak tudni megvédeni, mert te nagyon nagy hibát követ. A művelési minisztériumban én aláírás gyűjtöttem, hogy igenis, ja, és akkor megmondtam a Dancson, én nem az iskola, nem van kifogásom, de ez a drákói szigor, amit maga fölépített, hát ez a feudalizmusban voltak, vagy a Horthy időben, hogy szankcionálták a dolgokat. Maga a módszer, ahogy csinálja, egy osztályt leteszel, édesfiam, utazhatsz. Bazajössz, ez az idő. Hát nem volt ez annyira sürgős, sőt hozzáteszem, sokkal többre mentünk volna az iskola mellett, ha nyelvet is. Mert tulajdonképpen az, hogy németül valamit gagyogok, hát így mondom, tudok kommunikálni valamilyen szín, az csak autodidakta módon tudtam megoldani. Úgyhogy na mindegy, sikerült.
5: Akkoriban az orosz volt inkább.
4: Hát oroszul elég jó beszéltem, hát szíjeles voltam oroszból is, még most is, de semmit, sajnos semmit nem profitáltam belőle.
5: Hát ezekhez az nagy állami szigorokhoz képest a mai világ azért egészen más, sokkal szabadabb, sokkal több lehetőségük van. Hogy gondolja ezt Kleó bácsi?
4: Hát aztán ez nézőpont kérdése.
5: Aha.
4: Hát ez a szubjektív véleményem. Tulajdonképpen maga a pedagógia, ami világhírű volt, a porosz iskola rendszer. Ugye nem beszélve a Fasor iskola, ahol Szilárd Leó, Teller Ede, Neumann Wiener, ezek az óriások, szellemi óriások, akik Nobel-díjat. Magyar iskolában. Akkor volt. Ma már plágiumok vannak, megveszik, tisztelt a kivételnek. Szóval tombol a dilatenizmus. Mert ez már nem akarok részletekben példázkodni, de kipróbáltam már. Úgynevezett prominens politikusokkal elkezdtem beszélni a feudalizmustól kezdve ókorról. Erről a halvány gőzük se volt, semmi. Hogy a, mit az első internacionál, a második internacionál, a kominternől, fogalmuk se volt. Ha vagy mondtam valamúgykor, hogy a szociáldemokráciáról volt egy ilyen, hogy mondjam, aláírásgyűjtéseket csináltak. Mondom, maguk milyen idealizmus képviselnek. Hát ők szociáldemokraták. Hát akkor mondom, ki hozta a szociáldemokrát. Beszéljünk Frankel Leóra, aki 1890-ben Párizsból hozta azt a, ugye a Marx Engelsnek a tanait. Ugye a tőkét, amikor megírta, hát annak könnyű volt, mert textilgyáros volt, zsidó emberek voltak azok. De a lényeg az, hogy halván gőzük. Ez egy beszélje Pej Gyula, Pejer Károly, Böhm Vilmos, Kétli Anna, mi volt a sor? Hát ők nem tudják. Hát mondom, uraim, Hát akinek nincs múltja, nincs jelen, nincs jövő. Hát maguk politikusok, úgyhogy erről ne beszéljünk. Szóval a mai pedagógia az egy nagy kérdőjel. Kérdőjel. Az általános műveltséghez legalább meg kéne lenni, hogy a képzőművészettől kezdve az irodalomba, a zeneirodalomról, tehát egy európai kultúrával rendelkező embernek ezeket alapjába véve legalábbis az alapokat kellene tudni, ami nem működik.
5: Én egyébként azt látom, hogy nem biztos, hogy kellő értéket jelent a romák között az oktatás, a tudás, a tanulmány minél magasabb szintre való emelése.
4: Hát ez, elmondom, hogy mi a véleményem. Ma már annyira devalválódott a szakma, nem is bántom a fiatalember, vannak szakmailag, ugye jó kezelik a hangszerüket, minden, de a szakmát nincs lehetőségük, hogy megtanulják, mert nincs hely, ahol ugye megtanulnák. Hát a közelmúltban nekem nincs ez a internetem, de a lányom mondja, nézd meg, apa, ez a Eszejenő, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kulturált, nagyon-nagyon jó muzsi, ő vizsgáztatott, és elmondja a véleményét. Hát hasonló hullámoszommal, amikor én beszélek, nem vagyok senki, de hát azért elmondja, hogy 101 élő zenét foglalkoztató üzlet volt a rendszerváltás, az Budapest. Most talán 2 van. És a szakmai dilettanizmusról is, hogy akkor egy regiszteresnek 200 számot kellett tudni, most aztán talán, ha tudnak, 20-at. Tehát ide jutott a mi nagy szerelmünk.
5: Megváltozott a világ.
4: Meg.
5: Ráadásul egyébként ugyanebben az interjúban, ha jól emlékszem, említi azt is,
4: igen,
5: hogy a tehetségkutatóknak a zsűriei valójában zenei analfabéták, ahogy őt idéznem kell ebben az esetben. Hiszen ez tulajdonképpen pont ennek a folyamatnak a végkifejlete, hogy azzal, hogy a kategória vizsga megszűnt, azzal, hogy a szórakoztató zenészeknek, a popzenészeknek, rockzenészeknek ezt a fajta vizsga kötelezettségét, vagy mondjuk azt, hogy diplomáját eltörölték, ez egy óriási hiba volt tulajdonképpen, így visszatekintve az elmúlt évtizedekre.
4: Hát olyanok vannak a zsűribe, hogy még köszönő viszonyban sincsenek a zenei végzettség, nincs, semmi nincs, és prominens vezetők, és kimondják tudalékosan, de nálunk is, aki politikailag támogatva, egy középszerű muzsikus is vezető pozícióra tesz el, olyan értelemben, idézőjelben vezető, hogy dominál, mert politikailag kemény háttér van. És az löki. És ez a kulturpolitikai tény is, hogy itt nincs megszűrve semmi.
5: De ez régen is így volt, nem? Tehát akár még a rendszerváltás előtti időszakban is.
4: Nem volt ez így, mert az az igazság, hogy azért minden szakmában, maradjunk, most ne a zenei szférákba gondolkodjunk, volt 3 éves ipari iskola, esztergályos vísze, most ez is megszűnt. Tehát olyanok irányították a szakmát, tanították, akik valamit értek. Hát ott a mi szakmánkra visszatérve a stúdióba, a Kozák Gábor Józseftől kezdve, Balogh Sol Kálmán, Banyánk Nándi, kitűnő muzsika, többit nem is mondom, elnézést, hogy kifelejtettem. Ezek tanították, akik komoly zenészek voltak, ezek bírálták, ezek tanították, ezek plantálták bele a tudást a gyereke. Hát most semmi.
5: Meg is volt a minőség természetesen.
4: Hát,
5: a követelmény is. Igen.
4: Ne beszéljek a Farkas Gyuláról.
5: Igen.
4: Az meg egy zseni volt.
5: Kicsit eltértünk a tájtól. Térjünk vissza most a fotókra, amit hozott Kleó bácsi.
4: Na.
5: A következőn, ha jól emlékszem, akkor édesanyja látható.
4: Hát az én édesanyám az egy, nem akarok túlozni. Itt lehet a 50 éves, egy gyönyörű barna nő volt, és hát szegénykém, nek nem volt jó sorsa, mert apám ugye beteges is volt, idős volt, de nálam megtalálta a lehetőséget, amikor meghalt apám, oda jött hozzám, és a gyerekeimet nevelte, igazi háziasszony, és borzasztó erkölcsi tartása volt. Hát mikor meghalt apám, anya lehetett olyan 50-valahány, és jöttek a kérők, hát gyönyörű, látszik, itt a szép nő volt, és azt mondta, az én nekem egy uram volt, és így fogok meghalni. ez a tendencia már úgy néz ki, hogy megszűnt. És a családját már elmondtam, hogy a anyai rész, ugye, hogy milyen jó családból származ a járókával, amikor beszéltünk. Igen.
5: A következő régi fotó, ez a feleségét ábrázolja, hát egy nagyon szép fotó.
4: Ez egy gyönyörű szép, nő volt az én drága feleségem.
5: És a következőt pedig, ott, ez már az esküvő.
4: Ez az esküvő, igen. Ez is, hát igen. Hát leírtam.
5: Mikor házasodott?
4: 1900, ahogy levizsgáztam, ez egy tendencia volt akkor. Fiam, ha megkapod a kategóriát, helyed lesz. 69. október 28-án volt az esküvőnk. És eltartott ez 2016-ig, míg szegény meghalt. Hát ő azért is volt, ő nem teljes cigány volt, mert az ő nagyanyja az bánsági svábot, Müller Paulina. És ez azért a külső jegyek, a nem hordta a rasszjegye, fehér bőre, borzasztó fehér bőre, gyönyörű nő volt, hát itt is látszik, ugye. És hát együtt boldogan éltünk, boldogok voltunk. Megadtam neki mindent, amit tudtam. És ő egy borzasztó, a szép érzéke, a család, a lakáskultúrában megnyilvánult. Hát önálló sok mindent megtanultam. A rendet. Rend. Hát benne volt ez a német
5: precizitás.
4: Precizitás, és aha, a német mentalitás. Igen.
5: Hány gyermekük volt?
4: 2. Hál' Istennek élnek még. Paul, a Klaudiám, az 55 éves, az Anuskám 49-50 lesz, úgyhogy hát ők még vannak.
5: Itt egy másik régi fotó, illetve hát egy fotóról készült másolat, és így maradt meg tulajdonképpen viszonylag még épségben. Erről meséljen nekünk egy picit, Keó bácsi.
4: Hát itt édes...
5: Ez már egy nagyon barnás fotó.
4: Igen, édesapám van. Ez úgy alakult, hogy apám abban az időben itt Budapesten muzsikált, és ez egy, tulajdonképpen a fotón, akik rajta vannak, azok nem, mert apám prímás, akkor a cimbalmos brácsozott, és volt egy nagybőgős is, és ilyen rajgázsik, úri nők vannak, ilyen kimaradás volt, ilyen buli után van, és ez megmaradt nekem, gyönyörű emlék.
5: Ez is egy régi fekete-fehér fotó.
4: Ez
5: még a Rajkó?
4: Nem, ez a Vörös Kálmánnal a Nagy Royalba vagyok 72-be. Hát akik rajta vannak, Clarence meghalt, Mursi Elek egy csodálatos kisbőgős volt, akkor a Fosi Laci, Kovács Laci, akkor a Puporka nagybőgős, akkor rajta van segédprímás, ez az Újszászi Gyula, hát ott a Kálmán bátyám az elég sokszor váltogatta az embereket. Tehát ez egy, a Vörös Kálmánra ugye ott voltam vele, 2-szer egy évet voltam vele. Utána a 80-ban visszakerültem hozzá a New York KVH-ba. Hát ő volt az első prominens prímás, aki hát egy híres prímás volt. És sok szép emlékem van róla is.
5: Milyen személyiség volt? Milyen volt vele játszani?
4: Hát az ő zenei kvalitása abban rejlett, hogy tulajdonképpen ő nem volt egy képzett hegedűs, de ezeket a sanzonokat, amerikai számokat, bécsi zenét stílusosan szépen eljátszotta, és sok mindent letett tőle, ilyen apró kis trükköket, darabokat játszott. És tulajdonképpen ő, hogy mondjam, ő egy színészi talentum. Mondtam is magamba, Fellini világsztárt volt, csinált volna belőle. Hát aztán nagyon röviden, Dió, el kell, hogy mondjam, ő neki komoly politikai támogatása volt, ő benne volt alaposan, nem részletezem, mert nem idevaló téma. De a pozitív mindig megvédte, sok jót csinált. Valakinek útlevele nem volt, kihozta, börtönbe került. Tehát olyan hatással volt, olyan, hogy például a New York KVH-ba muzsikáltunk, és az egész miniszter tanács ott ült, Puja Frigyestől kezdve. Hát, hogy mit mondjak? Hát aztán, amikor már itten azért már rendszerváltás közeledett, akkor Lakatos Ernő az Agitropnak volt a államnak volt a gépezetében benne, és az kivitte Németet, és onnan kapta a nyugdíjat. Tehát egy komoly egzisztenciát harcolt ki magá.
5: Ez. A legjobb cigány zenekarok azért valahol abban az időben mind közel álltak ezekhez a nagy vezetőkhöz, ezekhez a nagy politikai hatalommal rendelkező emberekhez, hiszen ők is nagyon szerettek szórakozni.
4: Hát zömmel a primásoknak volt tulajdonképpen érdekük, mert mi tagember szintjén volt elvétve egy-két dolog, de nem volt jellemző. A primásoknak a hatalommal szemben nem lehetett helyezkedni. Uh-huh. Hát nem menjünk messzire, a Horthy időt nem mondom, ott is volt a Kapocsok a akkori uralkodó osztállyal, de ott volt a Toki Horváth Lajos, aki egy zseniális, hát a Rákosival olyan viszonyban volt, hogy hát ő hozta be azt, hogy a fizetéseket fölemeltette meg minden, aztán sajnos 50-ben kiment. Hát századosi vagy őr nagy rangja volt, AVH-s volt ő is. Aztán így fokozatosan mindenkinek voltak reál. Egyedül a Lakatos Sándor az nem volt, az nem volt. Az nem szerette a kommunistákat. De viszont ő nála az a hatalma, zenei kvalitás, nemzetközi hírnév, stb. Ellensúlyozni tudta azt, hogy ne tudjon az állam, mert ő az állam büszkesége volt. Tehát volt ez a szlogen, hogy Puskás, Lakatos. Uh-huh. Ez volt. Tehát ez Magyarországnak a híres embereik. Hát ott van, ugye Madame Tussaudnál is ott van a viaszoborja ő neki. A Puskásnak meg ő neki van az egyedül Magyarország. Ez egy hatalmas dolog. Úgyhogy ennyi. És a többinek is voltak kapcsolatok, biztos voltak. Meg munkásőrök voltak. Úgyhogy erről kár beszélni, ez elmúlt. De jó volt.
5: Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mintegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésében lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a Hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről és arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 10-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Leo József, klarnétos a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk továbbra is fotókról, utazásairól, kiadványokról, plakátokról és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Ez tulajdonképpen szükségszerű volt valahol, és ha megnézzük esetleg az 50-es évek előtti időszakot, akár visszamegyünk az 1800-as évekre, ott is mind nagyon közel álltak az arisztokrata réteghez, hiszen nekik muzsikáltak.
5: Na most ez egy nagyon jó téma, mert ugye a Bihari idejében, meg később is konvenciós zenészek voltak. Ez azt jelenti, hogy minden zenekar primásnak, egy nagyobb tudású primás zenekarának egy földes úr volt, aki patronálta, a zeneiskolába tanította őket, anyagilag és ugye segítette őket. Tehát gyakorlatilag az beletartozott, hogy valami patronálni kellett őket. Minden társadalmi korszakba ez benne volt a pakliba.
4: Tulajdonképpen maguknak tanították ki ezeket az embereket, hiszen nem ritka volt valóban, hogy akkor kiküldték akár őket Bécsbe tanulni egyik-másikat, és volt, aki ott végzett a Zeneakadémián.
5: Hát, persze. Persze.
4: És akkor utána persze visszament ahhoz a zenekarhoz, illetve ahhoz, aki kiküldte, aki patronálta őt.
5: Johann Straussnak az emlékiratát olvastam, és utal arra egy mondatba. Hát azt mondja, a bécsi opera az ő idejében tele volt csalóközi cigányokkal. Ennyi. Hát a Strauss is cigány volt, állítólag. Kérdés. Mindegy.
4: A következő fotó egy szintén régi fotó 1973-ból, mely a Halásztanya étteremben készült, ha jól sejtem. És itt van egy cigányzenekar, amint éppen előkelő vendégeknek játszanak.
5: Hát erre el kell, hogy mondjam, Szatyor Döme János, aki tényleg egy zseniális muzsikus volt. Hát nem a reklám helye, de a YouTube-ra kihozattam a rádió archívumból, 73-as rádió fölvétel, tehát és tényleg ott és a haverokból állt össze. Hát itt a fotó rajta van az öreg szatyor, akkor a bőgős a izé volt a hosszú Radics, akkor én voltam klarinétos, Orbán Kálmán, Csecse volt a segély, tehát ezek a régi barátok, és itt is eltöltöttem egy évet nagyon jól, és jó haverok között.
4: A következő szintén egy nagyon régi fotó, ami már digitalizálva van, úgyhogy tulajdonképpen itt sikerült megőrizni azért az utókornak. Szintén egy cigányzenekar látható a fotón.
5: Hát ezen a fotón Frankfurtban voltam a Hankó Farkas Ferenccel, és hát ott volt egy tévéfölvétel, Magyar Hét, és pluszba csináltunk egy lemezt is, és itt az a fotón pont állok, és rendesen szugeráltak. Rajta vannak a fotón a Gazsi a cimbalmos, Csanya Jancsi a bőgős, Klein öcsi a brácsos, én, Pomaházi volt a segédprimás, meg a Balog volt, az a sógora volt, az csak úgy kihozta. Hát egy gyönyörű emlék, és jó kis pénzt is kaptunk, meg hát az a presztízs, ami az a frankfurti tévé. Tehát ez egy szép emlék. Hát 2 évig voltam a Hankóval itt a Palaszszállóban. És itt is a rádiót, kihoztam a rádió fölvételt, rajta van a YouTube-on. Ennyi volt.
4: Palaszszálló, ami ott van a Blahánál, a Rákóczi úton.
5: Így van, hát ez egy patináns, 1911-ben épült.
4: Van itt még 2 régi felvétel, ha jól látom, akkor Sándor János a primás?
5: Hát igen, ez már későbbiekben jött össze.
4: Még mindig fekete-fehér kívánok.
5: Igen, 1985-től vele voltam egészen 86-ig, és itt a Sügöle csellózik, én, a Német Otto cimbalmozik, a Dandás Jenő brácsos, Rigó, az a nagybőgős, és a Német Otto cimbalomnál van. Hát a Lidó, ez is szép emlék volt.
4: Ez egy nagyon izgalmas fotó, amit most a kezemben tartok, hiszen itt a cigányzenekar primás, egy nagybőgős, egy cimbalmos, és mellette egy zongorista.
5: Hát ez egy történet.
4: Ezen nincs rajta Kleó bácsi.
5: Hát ez 1940-es években.
4: Ja, bocsánat.
5: Német Jenő, ez a feleségemnek a nagybátyja volt, aki 1939-ben elhagyta Magyarországot, és Hollandiába élt, és egy kitűnő cimbalmos volt. Hát ott már ment ez Hollandiába, már mentek ugye a kombinált zenekarok. És hát el kell mondani, hogy a Hankónak mondtam ennek a Német Jenőnek, sose találkoztunk, de a család se megszakított minden kapcsolatot. De a lényeg az, hogy mondták a későbbiek folyamán jöttek Hollandiába, és ismert, elismert ember volt, a szólistája volt, mert nagyon ápolták Hollandiába a cigánzenét, ő szólista volt. Németh Jenő.
4: Miért ilyen jelentős Hollandiában a cigányzene?
5: Hát ennek aztán vannak olyan okai is, hogy már a 20. század elején a Csülköstótól kezdve Veres Károly, ezek már akkor ott Hollandiában megalapozták a hírét a cigánzenének és a jelentőségét, és ez burjánzott hosszú évtizedekig. Még most is nagyobb az érdeklődést, hát erre mit mondjak? Erre nem tudok mit mondani.
4: Ez pozitív mindenféleképpen, hogy ott azért ilyen teret hódít a cigányzene.
5: Ez egy öngól nekünk, mert ott a Hankóék még tanítottak, ilyen malacbandáknak hívták hollandokat. Ez már az 60-as években. És ide jutott. Ott még azt hiszem, még van egy olyan, hogy direkt cigán zenei szekció is van, ahol tanítják.
4: Ez?
5: Hát ez vissza kell kanyarodni. 17 éves vagyok, és Bugacon volt egy étterem, ahol innen pont szünet volt az együttesben, Budapesten voltam akkor már, de lementem Bugacra, ott ragadtam egy pár hónapig, a képen svejci csajokkal vagyunk ott körülvéve, Jóni Gyuri, Orbán Kálmán, én vagyok a fotón, Bugaci Csárda. De hát el kell, hogy mondjam, az olyan század, múlt századbeli hangulat volt, hogy még villany se volt. Petróleum lámpa volt. Tehát az az atmoszféra megvolt. Hát rég volt.
4: Vannak itt még fekete-fehér fotók?
5: Hát ez a fotó, kérem szépen, a Sárközi Jóska, a vonópárbajnak az egyik győztese. Ebben voltam egy évig, itthon is egy évet, meg egy évet Németországban. Hát ilyen trióba vagyunk, elég érdekes felállás. Egy opera énekes kísérünk, rajta van a fotón is. Cimbalomba, Kalas Jancsi van, itt már nem a Balogh Laci volt, meg a Sárközi, meg én vagyok rajta. Hát csodálatos dolog volt, csodálatos élmény volt vele, mert nagyon jó muzsikus, nagyon kiváló ember is volt ráadásul.
4: A következők itt már azért többnyire színes felvételek, úgyhogy beszélgessünk egy picit ezekről is. Ezek is gondolom mind külföldön készültek.
5: Hát ez hamburgi rádióban voltunk, és Ifjú Duka Elemér zenekarában vagyunk, énekes kísértünk. Hát ez egy nagyon kiváló jó turné volt, énekessel. Hát itt rajta van a fotón, bőgözött az idősebb Duka Elemér, Tabányi Laci volt a brácsos, a Gáspár volt a cimbalmos, meg én vagyok rajta. Hát ez egy jó sikerült turné volt. És ővele is a Duka Elemére 4 évet lehúztam. A trombitásba, a Tanne étterembe. Szép idők voltak. Kiváló zenész volt.
4: Az előző fotók között említette, hogy ha jól emlékszem, talán Frankfurtba, hogy nagyon jól kerestek. Relatív kérdés, tehát főleg abban az időben ez mit jelentett?
5: Hát lényegében akkor ugye burkoltan szabad kereskedelem volt Magyarországon. Ugye tulajdonképpen az olyan technikai, nem volt olyan nyugat-európai technika, az elektromosságtól kezdve a gépekig, és be lehetett hozni bizony gépeket, ezt, azt, amaszt, meg az aranyra is volt szabadalom később, hogy azt is vették. Tehát 2 hetes útból többet tudott az ember anyagilag profitálni, mint fél év alatt itt. Tehát ha nem lettek volna ez a szabad mozgás külföldre, amit lehetővé tette az OSK, lehetővé tette az Interkoncert, akkor meg voltak szabályozva, hogy ki hova. Akkor is voltak visszaélések, de azért zömmel működött a dolog. Most nem működik.
4: Ez a 80-as, 70-es évek?
5: 70-es, 80-as, egész a rendszer vált 90-ig. Uh-huh. 91-92-ig. 92-ben megszűnt a munkakönyv. Uh-huh. Nem kellett munka. Innen ment a fekete munka. Burjánzott.
4: Én emlékszem ott a vége felé, tehát a 90-es évek elején azért még például nagyon sokan akár még számítógépeket is hoztak be.
5: Erről beszéltem a Commodore 64 számból vetted ki, igen.
4: Igen, igen. Ez az időszak volt.
5: Ez meghatványozta az értéket, a pénznek az értékét. Mert bizony megfizették a számítógépeket, ami itt nem volt.
4: Hát ezek a nyugati technológiák tulajdonképpen.
5: Persze.
4: Amiket akkor be lehetett így hozni.
5: Így, ahogy mondod.
4: A következő az már egy színes fotó. Gondolom ez is külföldön készült.
5: Hát ez egy szép emlék. Hát hitten kérem szépen, 22 évig jártam Svájcba. Generált Jacqueline volt a menedzser, egy hölgy. Hát él még szegény, de már nagyon 46-ban született, idős és beteg. Még 2017-ben voltam nála. Tehát hosszú terminus volt. Hát itt ezen a fotón van Vittorio Emmanuel királyi főherceg. Rengeteg hat uralkodókkal, éjszkutatókkal, minden. Hát végig 22 év alatt nagyon-nagyon komoly embereket találkozott az ember. Úgyhogy ide, itt ezen a fotón van a vejem, a Zoli, a Onodi Zoli, én, akkor ez a, hogy hívják ez, aki most nagyon prominens, nagyon diktálja az irányot, bunyó gyerek, kivittem, mert kocsi kellett, mindegy. És hát igen, igen, szép volt, jó volt, rengeteget kerestünk, egzisztenciába is, anyagilag is.
4: Itt most csak a prímást látom.
5: Meg háttérbe vagyok, ott a fejem kilóg.
4: Viszont azért említsük meg a ruházatát a prímásnak.
5: Hát itt azért
4: hiszen
5: még...
4: ez nagyon jelentős volt ebben az időszakban.
5: Lakcipő,
4: ez
5: még a fekete nadrág, kék mellény, lajbi, nekünk piros, és ennyi.
4: Mit jelentett a kék mellény?
5: Ez egy bizonyos privilégium, hogy így mondjam, hát, hogy ő a prímás. Ennyi. Ez megmaradt. Még a 1848-as időben is, hát akkor csizmába katonák, úgy, mint a katonák, mint a hadseregben, ugyanúgy voltak. Hát van is egy akkori korabeli újságból írták 48-ban, hogy könyörögött az a győri Sárközi Ferenc, hogy a passzományokat vegyék le az izéről, mert izéknak nézték őket. Nagy katonai vezetők tábor, és akkor lőtték, hogy ne lőjék őket, igen.
4: Ez egy érdekes történet volt. De itt viszont még azért a magyaros mellény az jelentős. Hát ez, szemben például ezzel a fotóval, ahol viszont smokingban vannak.
5: Ez is egy érdekes történet. A Kun utcában van az a kápolna. Na most elég jó viszont alakítottunk ki az ottani esperessel, és csináltunk ilyen karácsonyi koncertet. Vivaldit játszottunk, Stillenák, stb. Bakker, próbák voltak. Hát itt ezen, hát jó rész már meghaltak, de elmondom, kik vannak rajt. Burakovács Andor, a Pöntyi, a Kallasanyi, akkor a Koma, a Brácsos, a Rácz Béla, Orbán Kálmán, Szekfű Karcsi, most halt meg a Karatés Béla, akkor, hát szóval gyakorlatilag ott leadtuk ezt a koncertet, karácsonyi koncert, egy gyönyörű volt. Utána mentünk, a nővérem az mindig Éva volt, Éva napot tartott, piázás, nótázás, jó világ volt. Ez volt 85-ben.
4: És mi a különbség a magyaros mellény és a smoking között? Nyilván, amikor esetleg más műfajt játszanak, akkor van a csere?
5: Hát ugye a általában a hotelokban ott azért smoking kellett. Hát így volt, amikor oda kerültem a Vörös Kálmához, hát szegények is voltunk, 22 éves, akkor kezdtük a házasságot. Van smokingod? Hát volt, de hát, na, vettem az utolsó pénzen is, meg kellett oldani valahogy. Hát ez van. Ma már bemennek farmerba, tornacipőbe, és ezzel, hadd ne mondjam, demonstrálják, hogy hova süllyedt le mindenféle szempontból ez a szakma. Ilyen nincs. Hát mi vittük a kultúrát, mi vittük a divatot. Hát ugye abban az időben kommunizmus, Vörös Október ruhagyár volt. mi meg már bosszöltönyökbe, Pierre Garden, megjöttünk
6: külföldön.
5: Haza, persze. Aha. Hát igen, adtunk az ilyesmire. Ez is elmúlt.
4: Ez is egy fontos szempont volt, hiszen ez is azért demonstrálta azt, hogy kiknek játszottak. Tehát, hogy nem biztos, hogy csak arisztokratáknak, de hogy azért mégiscsak a felsőbb rétegnek.
5: Na most itt a turizmusba is egy sajnos negatív tendencia van. Ezek a batyus jönnek, ezek a batyus turisták. Hát ezek, hogy nem mondja. Na, akkor meg bejöttek a drága öltönyökbe, nyakkendő. Hát sokszor voltak speciális, mangázták a külföldiektől, hogy emlékbe szuvenír, már vették a drága sejem nyakkendőket. Tehát ott a halásztanyában is 69-ről, 70-ről volt egy ilyen színházi vacsorák, volt színház utáni vacsorák, hát oda intellektuelek jöttek. És bizony, hát azok, hogy kinéztek anatómiailag, ahogy föl voltak azok öltözve, hát a legújabb divat szerint, a legjobb parfümök, minden, hát nekünk az új volt.
4: De az az igazság, hogy én azt tapasztalom, hogy ma már a Zeneakadémiára is, és a Művészetek Palotájába is a közönségnek egy része úgy jár, hogy valóban, hogyan fejezzem ki finoman magam, nem biztos, hogy megadja a kellő tiszteletet a műfajnak, az épületnek, hiszen azért ezek mégiscsak a zene szentélyei.
5: Te mondtad ki a végszót. Nem adják meg a tiszteletet. Akkor innentől már nincs miről beszélni. Hát Bécsben, mikor voltam, a Lakatos Sándorra egy évig voltam, a Mátyás pincébe. Hát az opera után jöttek a rajok, frakba, smokingba. Hát oda megfelelő zenét is kellett, Robert Stolz, Oscar Strauss, opera részleteket, hát egy komoly repertoárnak, ami megvolt a Lakatos Sándor, hát erről nem is kell beszélni. És bizony díjazták anyagilag is, erkölcsileg is. Muzsikusok jöttek.
4: Tehát még most is megvan ez a réteg, aki nyilván ad mondjuk az öltözködésre, ad a választékos beszédre, tehát mondjuk úgy, hogy a rajok. De viszont ez kiszélesedett az utóbbi időszakban, és már nem biztos, hogy csak ők járnak akár klasszikus zenei koncertekre, akár pedig nevesebb étterekbe, ahol cigány zene is
5: szólt. Ennek kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy most már 5. éve egy amerikai értekeltségű hajón vagyok, és oda bizony intellektuelek járnak ott. Uh-huh. Hát még a főnök is, jó, múltkor történt ez incidensnek mondja, hát ilyen kockás nadrágom van, abba mentem, és akkor azt hiszem, hát a cipő az meg volt, azért rendes cipő volt, de az a színe az ingnek, azt hiszem piros volt, a Kleókám. A zenével nagyon meg voltak elégedve, de azt hiszem, térjünk vissza a régi stílusodhoz, mert ez nem minősítem. Többet nem akarom ezt látni. Megjegyezte. Tehát ez elvétve van már. Ott azon a hajón, ott bizony az a régi stílus köszön vissza. Úgy a zenei igényektől kezdve háttérzenét kell játszani. Filmzenéktől kezdve egy-két klasszikus, egy-két romás, jazz, stb. Úgyhogy ez nagyon ritka.
4: Térjünk rá egy számomra különleges fotóra és különleges témára, ami egy Rajkó zenekart ábrázol, de ez nem a Rigó Gábor féle 30-as években népszerű Rajkó zenekar, ahol a Farkas Gyula is tevékenykedett még annó, hanem ez egy másik zenekar. Ez melyik zenekar?
5: Ez a Szilágyi zenekar. Ez egy zsidó ember volt, az volt a Szilágyi zenekar. Uh-huh. Összeszedték a tehetséges cigány gyerekeket, itt a fotón is látszik. Itt az aposom 14 éves csellista volt, Németh Ottó, aki kitűnő muzsikus volt, és úgy volt, hogy ő is kimegy ezzel a Németh Jenővel, akit a legelején láttuk, a testvére volt, az még ki tudott utazni, mert kitört a világháború 39-ben, ő már nem tudott kimenni. Na most ő ugye rövid 62-ig itt volt, aztán vissza az ős hazába, mert ugye az anyja az német származású, és ott össze is került egy Lilo nevezetű hölgyel, német hölgyel, akivel az életét leélte. De ez a zenekar, ez rendes. Hát megvan még, nem hoztam el, megvan a Szilágyival kötött apai beleegyezéssel a szerződés. Hát nagyon-nagyon legálisan működött. Uh-huh. És kiváló muzsikusok voltak ott.
4: Ritkán lehet hallani ezekről a Rajkó zenekarokról, pedig ezek nagyon fontosak voltak abban az időszakban. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy cigány gyerekekből álló zenekar. Tehát Rajkók, hiszen a Rajkó gyereket jelent.
5: Na ja. Na most itt ez a Nyerges Erikának van ez a könyve, ő nagyon-nagyon komolyan illusztrálja, komoly kutatásokat végezett. A Kálvária tér 22-ben, ahol most egy kápolna van, ott próbáltak, és ott nem akarok adni, hogy ki korepetált őket, de Járó Kalaci az egy híres primás lett. Meg sokan hát így a neveket nem, mert nagyon régen volt, én azokat nem ismertem. Tehát már ez a 30-as évek közepén, 40-es éveken működött. Tehát fölkészítették az életre, mert a szórakoztatén zenének az alapja a cigánzene volt akkor. Ez nem cigánzene. A polgári Magyarországon nem volt téma, mindent kellett játszani. Ami nagyon széles repertoár kellett lenni egy zenekarnak.
4: Hát többek között jazzt is játszottak, ami akkoriban lett népszerű.
5: Pontosan 30-as években bejött a jazz. Ez komoly problémát jelentett, mert apám mesélte, apám nem nézett ki cigánynak, és ő elhelyezkedett, teljesen volt egy periódus, hogy mellőzték a cigányzenét. Uh-huh. És hát mesélte, hogy a Mátyás téren egy Levente cigarettát hárman szia, nem volt pénzük. És egy zsidó embernél volt zongora, dob, hegedű. Hát azt mondta apám, a dobos fordítva ütötte a tempót, de azok is zsidók voltak. És megszólalta a tulajdonos, hogy ne haragudjanak, hát azt mondja, ez a zsidó összetartás. Valahogy nincsenek úgy együtt, ezt zongorista mindjárt megvédte a dobos. Kérem, azt mondja, az én dom, most jött haza Amerikából, és egy hitőnő muzsik. Na most eljött az a pillanat, hogy könyörögtek, hogy próbáld már Józsikám azt, hogy cigán zenekar. Pont azt mondja, születésnap volt nála, és Bécsből jöttek, pezsgőt, szóval lenne főnököm egy kérésem, ne folytassa, nem vagyok bolond. Levitte egy pincébe, egy hatalmas pince volt, és ott ilyen rekeszekben rossz cimbalmok, hegedűk, klarma, milyen hangszer, és ennek az egésznek a mottoja az, hogy akkor a század elején, a 20. század elején hangszerre szerződtek. Most vettek a Teleki téren rossz hangszert, ha nem volt jó a hely, vagy kaptak jobb, ott hagyták hangszert, már védve voltak jogilag. Uh-huh. Na és akkor erre megszólalt a főnök, ide cigányzene nem kell, 6 üzletünk volt a század elején, most ez az egy van, és ide nem lehet. Magán is azt nem láttam, de a muzsikáján észrevettem, hogy cigány. Maga rendesebb. Szóval ilyen dolgok is volt.
4: Ezen a fotón egyébként, ha jól számolom, akkor 9 hegedűs van, egy csellista, egy nagybőgős, 2 cimbalmos, egy klarnétos és egy zongorista. A zongorista azért valahogy számomra megint nem illik ebbe a képbe, hiszen a Rajkó zenekarban nem volt
5: erre jelenző. Én már konkrét választ nem tudok, mert akkor nem éltem.
4: Persze.
5: De azt hiszem, a Csista az állítólag a Bangó Margitnak az édesapja volt, hosszú családból, az volt a klarnétos, azt mindig mondta az apósom.
4: Egy picit térjünk át most már az újságcikkekre, illetve a kiadványokra, hiszen nagyon sok van abból is itt az asztalon. Igen. Előttem. Ez az újságcikk a Képes újságból származik, 1983-as dátummal, ahol a vezércikk élni, halni a hegedűért. Itt Lakatos Sándor zenekara élén a Penta Hotel étteremben látható.
5: Ennek az a története, hogy mi nyitottuk meg Lakatos Sándorral a Penta Hotelt, mert előtte a Kisolyálba muzsikáltunk. Na most a fotón ott van a Duka Elemér, Csengő, a cimbalmos, Orbán Kálmán Brásos, meg jó magam. És hát tényleg itt élni, halni a heget, ez akkora szlogen, hogy ez abszolút érvényes. Ez egy géniusz volt, Lakatos Sándor.
4: Itt egy kivágott kis újságcikk, amely, ha jól sejtem, 1989-ből származik.
5: Hát ez meg Izraelbe voltam kint, Csicsó Palival, Balog Lacival, és én. Az én státuszom, hogy oda ki tudtam mutatni, ez nagyon érdekes. Én napi szinten kommunikálok a jó Istennel. Nehogy félre, én nagyon bűnös ember vagyok, és mint minden ember, tele vagyunk bűnök. De úgy kerültem ki Izraelbe, hogy a kulacsban muzsikáltunk, és a járok a gyerek már előtte ennél a górinál volt, és jött oda a Sanyi, azt mondja, Cleo, nem tudsz-e belekerülni, mert a szokányos fölállás bőgő, cimbalom, hegedű. Na most elkezdtünk már klezmert, elég jól érzem, fújok. Egyszer csak mondja a Sanyi, engedjétek a Cleót fújjon. Int a góri, azt mondja, gyere, ki akarsz kerülni Izraelbe? Igen, hát hozzáteszem azért. És a jó Istennek így a gondolatba kommunikáltam, mondom, Istenem, add már a górinak a fejébe, hogy én menjek. Ez esküszöm, így történt. És a lényeg az, hogy úgy is történt, a bőgös már húzta, nem mondom meg a nevét, húzta föl a bőgöl, Cleo megdumálta, daglom, mondom, milyen héberül, nem tudok héberül, mindegy. Kikerültünk, csak ennek is van egy negatív oldala, csak 3 hónapot húztunk le. Hát a Palinak a jó voltából, mert az ott hagyott bennünket. Az, hogy nem érzem itt jó magam, stb. Mi le, most a járok a gyerek megy, akkor élt, tehát szeretett élni. Ott hagyott bennünket, és...
4: Izraelben.
5: Igen, és akkor hát nem fizetett a góri. A Varga Aladár volt a koncertirodán ennek a szekciónak a vezet, hát mondjuk nem fizet, ő is fizet. Majd akkor az új primás kimegy, tehát húzta, mondta, náltok van a jegy. Próbáljatok kijönni Izraelből. Kurva nehéz volt, már elnézve. Úgy is volt, ahogy megyünk, hát angolul nem beszélünk, németül rosszul, mondtuk, hogy mi magyarok vagyunk. Hoztak egy öreg zsidót, lehetett 70 éves, és kettőnk között állt a Laci, a Bangó Laci, vagy a Bangó Laci, a Balog Laci, és én a budapesti zsargont, meg egy-két cigán szót, amit tudok, mondozta, mavaker, mert olyanokat kérdeztek, hogy mivel közlekedtünk, palesztinokkal érintkeztünk-e, mikor mentünk haza, hogy egyet mondjuk, legyen neki foganatja. Szóval a manus, ez a maga milyen nyelven beszél? Hát rafinált voltam, mondom. Kérdezhetek öntől valamit? Maga mikor emigrált? Szóval 48. 48-ban. Hát akkor mondom, hát rengeteg jövevény szó van azóta, én kérek elni. Na jó, megszabadultunk. Én, aki nem szokott inni, megittam egy kóser, majdnem egy üveg kósert, Szilvát. A Laci, aki szokott, az idegrendszer hatására a tranzitba úgy húztam bele, hogy elég viszontagságos volt. Hazaértünk a koncertről, jött egy gázsi, azt mondja, Balog, Sárközi? Igen. Gratulálok. Azt hittem, hogy Zrikből mondja. Nem, azt mondja. Ha akarnak, nagyon megvolt maguk, ami egy éjszakát mihoz több gázsit akart adni. De nincs baj, faxon elküldi a szerződés. Nézek alatt, dehogy megyek én, nem. Én már 2 napúva mentem Grázba, hát ekkor 89-et írtunk el. Még akkor működött az egész rendszer, hogy így mondjam.
4: Akkor még lehetett válogatni az...
5: Le, persze, bekezdtem a Varga Jenővel, az Asztóriás, hosszú nácol. Hosszú történet.
4: A következő, ha jól sejtem, egy német újságból való.
5: Hát ennek az a története, 2 fotó is van rajta. Mind a kettő, meg kell említenem a barátomat, testi, lelki jó barátom, gyerekkori barátomat, Farkas Bandi, aki Düsseldorfba élt, ma már nem él. Jártunk 7 vagy 8 évig, jártam oda. Ez a lemezborítónak a fotója. Hát mind a két lemezen jártam 7 évig hozzá, és én nem vittem az embereket, rám volt bízva. Az első fotó, az első lemezen vagyunk, Rádúja Csellós, én, Bandi, Zöldszemet kivittem, Balog Elemér a cimbalmos, a Koma a Rácsbélre. Na most a második fotó, ez volt 90-ben, 94-ben meg itt a Hungarotonban volt, ezen már a Bandi van, Talpas, aki most nemrég halt meg szegény, Csíksanyi, Csodálatos cím az volt, ezek is mind meg a Sárközi, a Csellós, akkor a Kisjuszem, a segédprímás, Tipő, hát ezt tudom róla, és nagyon jó volt, mert tényleg a Bandinak német felesége újságíró volt, és ő csinálta a haknikát, tehát sok pénzt. Hát olyan törvények voltak, hogy ha 5 perccel tovább játszottunk a megszerződésbe lekötött időtől, fejenként 150 márkával meghoz. Egy ilyen lemez fölvételé kaptunk akkor 1000 márkát, ez nagyon nagy pénz volt.
4: Ez mit jelentett?
5: Hát tehát az, hogy lement a fölvétel, és akkor kifizet. Az egyiket
4: 1000 márka az nagyjából...
5: Mintha 1000 euró most körülbelül. Hát ez mellé még volt még egy haknit csinált, tehát befeleztük a lemez, ez az Art Studio-ban volt, ez Hamburgban egy nagy Art Studio, itt volt a Balogh Kálmánnak is a fölvétel, Petersonnak is, hát szóval egy nagyon komoly. És erről a Bandiról el kell mondanom, hogy nagyon nagy haver volt, nagy barát.
3: Sárközi Leo József klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk második részében szintén mesélt nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. A folytatás érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rablótámadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. And now you listen to the new

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szent Andrássy Istvánra emlékeznek a Kossuth klubban. Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészre emlékeznek augusztus 26-án a Józsefvárosi Kossuth klubban. A helyszín a roma kulturális élet számára sem ismeretlen. Korábban roma értelmiségi programoknak is otthont adott. A Szent Andrássyról elnevezett galéria eközben bizonytalan helyzetbe került, miután megszűnt korábbi finanszírozási háttere. Szent Andrássy István születésnapján augusztus 26-án 18 órától rendez emlékestet a róla elnevezett Roma Művészeti Galéria a Múzeum utca 7 alatti Kossuth klubban. A helyszínválasztás